0: tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energia termelésének csak nem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. A politikus közleményében azt írta, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátás biztonság megőrzésére. Az alelnök zárásként azt írta, az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, a tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatar góc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjai.
0: Repeta.
2: Kedves hallgatóink, két zene és művészet terapeutával beszélgetek a következő percekben, akik a Mosoly Alapítvány által már 2 éve tartanak foglalkozásokat a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórházban gyerekek, fiatalok számára. Köszöntöm a stúdióban Kovácsné Testléri Beáta, zene és művészet terapeutát, okleveles pszichológust, csecsemő-szülő kapcsolati konzulenst, mindfulness tanárt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Illetve Felföldiné Baranya Nóra, zene- és művészetterapeutát, szociálpedagógust, kokaspedagógust.
4: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
2: Kezdjünk is azzal, én azt gondolom, hogy mit tudhatunk itt a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórházban zajló foglalkozásokról. Ugye, ahogy már említettem itt a felkonferálásban, ezek már 2 éve zajlanak tulajdonképpen. Hol pontosan a kórházon belül?
3: Hát 2 helyen, én az egyik helyen vagyok, a gyermekpszichiátriai osztályon, ahol hetente 3-szor tartunk 2 csoportnak zeneterápiás csoportfoglalkozást. Itt ugye teljesen vegyes korosztályú, mondhatjuk, és vegyes diagnózissal rendelkező gyerekek vannak, és ezért mindig ilyen spontán kell megtalálnunk, hogy mi az, ami a legalkalmasabb a gyerekeknek. Az egésznek a célja az, hogy nyilván ők jobban érezzék magukat, hogy jobban legyenek. És akkor Nóri pedig még a gyerekonkológiára is jár, arról inkább ő beszéljen.
4: Igen, a heti egyszer a gyermekonkológián is tartok, általában ágy melletti zeneterápiás egyéni foglalkozást ott a gyerekeknek.
2: Hogyan zajlanak ezek? Mik történnek ezeken a foglalkozásokon? Ezek ilyen 3/4 órások nagyjából, mint egy tanúra, vagy azért rövidebbek, több kis részre szakadnak?
3: Hát a csoportfoglalkozás az általában 40-45 perc között van. Mindig azért alkalmazkodunk ahhoz, hogy milyenek a gyerekek, tehát például kisebb ADHD-s gyerekeknél lehet, hogy kicsit rövidebb, és akkor a nagyobb kamaszoknál meg mélyebbre lehet menni, jobban lehet beszélni, akkor ott lehet, hogy kicsit hosszabb, tehát ilyen 5-10 perc eltérés az mindig lehetséges. Egyébként maga a foglalkozás az mindig egy nyitókörrel kezdünk, ki hogy érkezett, aztán, hogy megbeszéljük azt a néhány szabályt, ami van, ami nem sok, mert nyilván nem is terheljük ezzel, de azért az nagyon fontos, hogy egymást ne bántsák, akár szóval, vagy egy rosszabb nézéssel se, meg hogy tudjunk zenélni, és ne zavarjuk egymást. És akkor utána valamiféle terápiás folyamatba kezdünk bele. Ezt így előre tervezni itt nem nagyon tudjuk, mert nem ismerjük a csoport összetételt, csak mikor oda kerülünk. Ezért ezt így egymásra nézve szoktuk, hogy akkor most éppen aktív vagy receptív zeneterápiát csinálunk, és hogy akkor körülbelül mit fogunk csinálni velük. Akkor ez zajlik, és akkor a végén, a foglalkozás végén mindig van egy zárókör, ahol őket megkérjük arra, hogy adjanak egy visszajelzést, ami szerencsére legtöbbször pozitív, illetve ahol még elmondhatják azt is, hogy esetleg valami elgondolkodni való eszükbe jutott-e a terápia során, amit szeretnének tovább gondolni.
2: Említett itt 2 fogalmat, aktív és receptív foglalkozás. Ezek mit jelentenek, mi a különbség köztük?
4: Az aktív zeneterápiában konkrétan zenél a kliens, vagy a beteg, vagy a gyerek, inkább hívjuk most így gyereknek, ne tegyük bele ilyen kategóriába, és tehát ott konkrétan hangszerekkel, olyan hangszerekkel, akit bárki meg tud szólaltatni. És a receptív terápia az pedig egy ilyen befogadó terápia, tehát amikor ő hallgat egy zenét, és azokra az érzésekre, gondolatokra figyel, ami így a zenehallgatása közben feljön, és aztán ezeket egy picit megbeszéljük, vagy lerajzoljuk, vagy valamilyen formában megnyilvánulnak ezek az érzések, gondolatok. Még az onkológián, itt a gyermekonkológián a gyekben heti 1 alkalommal tartok ágy melletti terápiát, vagy nagyon ritkán esetleg egy ilyen kis csoportos terápiát, tehát ilyen 2-3-4 fővel. És ugye ez is teljesen változó, ez is teljesen egy ilyen nyílt lap, amikor odaérek, hogy melyik gyerek éppen hogy van, be tudok-e hozzá menni, kik lesznek ott bent, milyen életkorúak, milyen diagnózissal, mert sajnos a diagnózis az általában elég hasonló, de hogy éppen most olyan állapotban van-e, hogy kapja mondjuk a kemoterápiás kezelést, és annyira rosszul van, hogy meg se lehet őt éppen közelíteni, vagy elkapott valami fertőzés, vagy nagyon alacsony a sejtszáma, tehát hogy egyáltalán be tudok-e menni. De ha be tudok, akkor azért ott is nagyon szép dolgok tudnak történni, és ugye ennek sincsen egy ilyen, vagyis hát ennek konkrétan nincsen egy ilyen elmondható, nem tudom, kerete, hogy ez hogy működik, hiszen teljes mértékben az adott gyerek, az adott helyzet ott alakul ki, ahogy beszélgetünk, hogy éppen mit fogunk csinálni. Szóval ez ilyen nagy eszköztárral kell oda úgy bemenni, legalábbis gondolatba, meg aztán nyilván van a kis dobozom is, amiben mindenféle csoda dolog van, de hogy teljesen kiszámíthatott. És ebből adódóan volt olyan, hogy hónapokig tudtunk egy gyerekkel együtt dolgozni, abból született majdnem egy film, amit mi ott hónapokig együtt csináltuk, egyetlen a történetet megírtuk, zenét írtunk hozzá, kigyurmáztuk a figurákat, megcsináltunk bábokból a szereplőket, és a hátteren dolgoztunk, és aztán hál' Istenre hazaengedték, szóval, hogy nem született meg az a film, de azért az a folyamata, hogy mi ott kidolgoztuk magunkból ezt az egész betegséget, meg ezt a történetet, ami nyilván a betegség átszövése volt, az egy ilyen nagyon szép történet volt. Egészen kicsi gyerekekkel, szóval mondjuk akár ilyen fél évesekhez is beszoktam menni, csak egy picit úgy énekelgetni nekik, vagy csak annyira, hogy akkor a szülő egy kicsit menjen ki, sétáljon egyet, addig én bent vagyok, és zenélek a gyerekkel. De akár 2-3-4 évesekkel is szoktunk akár körjátékozni, hogy éppen olyan állapotban van, közösen zenélni, ha ki tud jönni, van egy kis foglalkoztató kint ott az osztályom, és akkor ott tudunk gyerekdalokat énekelni, amiket ők szeretnek, akkor azt ők zenével, tehát hangszerekkel kísérik, vihart játszunk együtt, vagy mesét írunk, mondjuk már a nagyobbak az ilyen 8-9-10 évesekkel, azt megzenésítjük. Tehát nagyon sokféle dolgot lehet csinálni, de nagyon kérdéses, hogy éppen mit.
2: Akkor tulajdonképpen ez nagyfokú rugalmasságot igényel,
4: igen,
2: ugye?
4: Igen, abszolút. De egyébként ugyanúgy a pszichiátria is, tehát hogy ugye ez itt a gyerekonkológia és a gyerekpszichiátria, és ez egy ilyen egész nagy improvizáció ez az egész. És azért nagyon szerencsés, hogy a Mosoly Alapítvány nagyon támogatja a munkánkat, mert akármilyen képzésre van mondjuk igényünk vagy szükségünk azért, hogy ugye még jobban tudjuk a munkánkat végezni, akkor abszolút támogat anyagilag is, meg úgy emberileg is, vagy hogy mondjam, szóval minden téren nyitott arra, hogy fejlődjünk és segít nekünk ebben.
2: Ugye többek között ADHD-s gyermekeknek is tartanak foglalkozást. Miért fontosak az ő számukra ezek?
3: Hát az ADHD-soknál ezek a foglalkozások leginkább a figyelemfókuszra tudnak hatni. Ugye egyrészt nekik eleve probléma az, hogy fenntartsák a figyelmet. Nyilván a hiperaktivitás is ott van sok esetben, főleg a kisebbeknél az elég intenzív, ezért mi mindig egy általában ilyen mozgásos, ritmusos feladatokat adunk nekik. Ez mind a kettőt fejleszt, egyrészt lehetőségük van nem egy helyben ülni, hanem mozogni közben, másrészt pedig a ritmussal fokozatosan növeljük azt az elvárást, hát nem is elvárás ez, de nem tudok most jobb szót rá, amire figyelniük kell. Tehát az elején egy nagyon egyszerű dologgal kezdjük, egyáltalán csak annyi, hogy mondjuk egyszerre kezdjük el, és akkor azt csinál, amit szeretne azzal a ritmus hangszerrel, de aztán a végén meg eljutunk oda, hogy akár egy mondóka, és akkor külön, és tényleg el lehet velük jutni néhány alkalom alapján, ez az, ami jó benne, hogy mond egy mondókát, hozzáüt egy teljesen más ritmust, a lábával dobolja a mérőt, és még esetleg egymást követően folytatják a sort, és nem is mindig mindenki játszik. És ez már egy nagyon összetett figyelemfókuszt feltételez, ami nagyon fejlesztő.

0: de mondjuk a maximum az ilyen 8 fő volt szerintem az elmúlt 3 évben, akik így egyszerre voltak. És most a hallgatók így mondhatják, hogyha persze, hát így könnyű, hogy 8 gyerekkel, és valóban, tehát, hogy szoktuk is mondani, hogy nem irigyeljük azokat a pedagógusokat, akiknek az osztályában mondjuk van 3-4 ilyen típusú gyermek, de hogy ugye mi ott nagyon koncentráltan próbálunk meg dolgozni velük.
1: Válasszuk szét azért egy picit, mert ugye, ha jól értem, akkor foglalkoznak beteg gyerekekkel, illetve foglalkoznak olyan gyerekekkel, akik betegek, valamilyen kezelés alatt állnak, és ADHD-sok emellett.
2: Hát ez most az ADHD az egy diagnózis és egy betegség, tehát nem választanám külön a kettőt, tehát és sokan azért vannak benne, mert ADHD-sok, és egy gyógyszerre van szükségük, aminek a beállítása heteket vehet igénybe, hiszen meg kell találni. Sokféle ADHD gyógyszer van, ami már egyre kevésbé hat a gyerekekre, és olyankor egy másikat kell kipróbálni, de hogy nyilván mindig az a cél, hogy minél kevesebb gyógyszert kelljen szedni, ezért igyekeznek úgy beállítani, hogy hasson is, de ne legyen az, hogy utána később folyamatosan növelni kell mondjuk az adagot, vagy másik fajta gyógyszerekkel átállni.
1: Egy picit azért néhány gondolatot magáról az ADHD-ról is mondjunk, ugye én úgy tudom, hogy egyre szélesebb az a réteg, akikről kiderül, hogy ADHD-sok. Egészen pontosan egy 2011-es tanulmányról olvastam, hogy Magyarországon legalább 70 ezer ADHD-s gyermek él. Mit jelent
0: ez azóta
1: az...
0: És azóta már mennyi lehet?
1: Hát igen, mert ez egy 15 évvel ezelőtti tanulmány. Mit jelent az ADHD?
2: Az ADHD általában gyerekkorban a hiperaktivitása, de lányoknál és fiúknál is másképp jelenik meg, de a hiperaktivitás és figyelemzavar tulajdonképpen együtt az ADHD, és egyébként van felnőttkori ADHD, amit nagyon sokan nem ismernek föl, és teljesen más tünetei vannak, mint gyerekkorban. És gyakorlatilag hát a gyerekeknél a legfeltűnőbb általában az iskolában az, hogy nem tud ülni nyugton 45 percig, nem tud figyelni, hol ide néz, hol oda néz. De hát valljuk őszintén, ilyen sok gyerek van azért, és nem mindenki ADHD-s. Az, hogy egyre több az ADHD-s, ez valószínűleg a felgyorsult világ, a finomabb diagnosztikus módszerek, azok is hozzájárnak, meg nagyon sokszor, tehát ADHD-s tüneteket okoznak a digitális eszközök, a képernyő, és ez nem feltétlenül ADHD-t jelent, és nem is és ha kivizsgálják rendesen ADHD-ra, akkor valószínűleg nem is fog diagnózist kapni, de a tünetei ugyanazok, ezért a közönségnek, az iskolában, a tanároknak, a társainak azt fogják gondolni, hogy ADHD, és hiszen azt okozza, és ugyanazokkal a módszerekkel lehet is velük foglalkozni, tehát, hogy valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire megugrott az ADHD-nak a központi szerepe, de azt tudni, hogy az ADHD-nak van biológiai oka, tehát a diagnózis az is szükséges, de egyre több valóban, amit észreveszünk, és sok oka van ennek valószínűleg.
1: Mi a tapasztalat egyébként ezek a foglalkozások, ezek a zeneterápiás foglalkozások, mely korosztályon, hogy úgy fogalmazzak, furán megfogalmazva, tud legkönnyebben segíteni? Minél hamarabb elkezdik, annál inkább?
0: Én azt gondolom, hogy minden korosztálynak, hogyha megtaláljuk azt a módszert, ahogy hozzá lehet közelíteni, vagy ahogy ő neki azt se tud segíteni, akkor végülis mindegyik korosztály, tehát a felnőtteknek is nagyon jót tesz, és egyébként én például terhesen is már zeneterápiáztam a gyerekemet a pocakomba, tehát hallgattuk a klasszikus zenét, szóval, hogy ez tényleg így a mínusz 9. hónaptól kezdve, akár a 190 éves korig lehet, tehát nincs ilyen határ belőve. Nyilván az, hogy milyen módszerrel fordulunk oda egy adott korosztályhoz, egy adott diagnózishoz, egy adott problémához, az mondjuk azért meghatározóbb tud lenni.
2: Igen, tehát itt is hozzátenném, hogy én is koraszült intenzív osztályon is zeneterápiáztam, most is van felnőtt csoportom Budapesten, de hogy például a demenciában szenvedő idősekkel is nagyon-nagyon hatásos, de a kómában fekvőknek is nagyon bizonyítottan hatásos. Van olyan kollégám, aki úgy dolgozik kómában lévőkkel, és nagyon, tehát nagyon széles körben lehet hasznosítani.
0: Én például dolgozom fogyatékosokkal is, zeneterápiával, szóval.
2: De mint minden terápiának, ezt is egyére kell szabni, tehát mindig ahhoz alakítjuk, ami. És az is jó, hogyha több módszer van, mert akkor lehet rugalmasan kezelni.
1: Beszélgettünk már azért nagyjából arról, hogy hogyan épül fel ugye egy-egy zeneterápiás foglalkozás, hallhattuk

0: együtt, ugye, hogy kétféle formájában, az egyik, amiben aktívan bevonódnak ők is, a gyerekek is, a másik, amikor pedig úgy félig meddig kapják az információkat. Lehet, hogy buta lesz a kérdés. Milyen zenéket hallgatnak ők ilyenkor, vagy milyen dalokat énekelnek? Mert ugye hallhattuk, hogy van, hogy énekelgetnek, vagy mondókáznak.
1: Általában terápiás hatása a klasszikus zenének van, illetve az autentikus népzenének konkrétan. És ezen belül is azért vannak ilyen megfigyelések, hogy például csak a zongora, az nem annyira jó például erre vagy arra, vagy az énekes zenét, az ha csak lehet, azt kerüljük, mert az elvisz egy picit a fókuszt. Tehát, hogy vannak ilyen szabályszerűségek, amiket nyilván az ember így a munkája során tapasztal ki, vagy van az mond, vagy aki komolyabban foglalkozik a zenével, annak például nem annyira, tehát kontraindikátor lehet a zeneterápiában, mert hogy ugye ő másképp, az ő agya másképp fogja fel a zenét, mint az, aki nem tanul konkrétabban. Énekelni az egy ilyen nagyon intim dolog, amikor az ember elkezdi, tehát hogy sokkal bátrabban megüt bárki egy dobot, mint az, hogy elkezdjem énekelni, de annak is meg tud lenni az ideje és a helye, amikor egyszer csak azt mondjuk, hogy na és akkor most pedig énekeljünk egy dalt, vagy van, hogy egy olyan csapat gyűlik éppen össze, akik ilyen nagyon kis énekes, mondjuk ilyen kiskamasz, nagykamaszok, és akkor tartunk egy olyan foglalkozást, ahol inkább egy ilyen énekfókuszú.
2: Igen, ilyen karaoke jellegű dolgok is néha előjönnek, így nyilván, amikor ők úgy kicsit az az igényük is, mert próbáljuk azért nyilván ahhoz is alkalmazkodni, amit ők szeretnének.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
4: I know.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovácsné Tesléri Beáta és Felföldiné Baranya Nóra zene- és művészetterapeutával, akik már 2 éve a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Központi Kórház gyermekegészségügyi központjában tartanak foglalkozásokat. 3-4 éves kortól 18 éves korig zajlanak tulajdonképpen ezek a foglalkozások. Kik fogékonyabbak?
2: Nincs ilyen, hogy kik a fogékonyabb, mert lehet, hogy egy depressziós kamasznál mondjuk tudunk egy olyan zenével hozzá közelíteni, ami őt nagyon megindítja, vagy nagyon sokat segít neki abban, hogy egy picit az állapota javuljon, és lehet, hogy nyilván ugyanez nem működik egy 5 éves ugri-bugri kisgyereknél, de ott nála pedig nagyon jó tud lenni, hogyha egy nagyon erős kereteket szabunk, és abban, hogyha biztonságosan tud mozogni, hogy most üsd meg a dobot, most ne üsd meg a dobot, most add tovább a dobverőt, tehát hogyha ilyen nagyon egyértelmű határozott utasításokat kap, abban egyébként amellett, hogy először nagyon szokatlan a gyerekeknek, de utána annyira látszik rajtuk, hogy elengednek, hogy akkor ez itt egy biztonságos tér. Itt egyértelműek a szabályok, és olyan szabályok, amiket én is be tudok tartani. Szóval, hogy tényleg attól függ minden korosztály, diagnózis, probléma alapján, hogy milyen módszert alkalmazunk, vagy hogyan fordulunk oda hozzájuk, de nincs ilyen, hogy inkább nekik, vagy inkább nekik.
1: Sok tényezős akkor tulajdonképpen ez az egész. Egy gyerek általában hány zeneterápiás alkalmon tud részt venni? Mert gondolom azért itt nem a végtelenségig tudnak ők ide járni.
3: Hát ugye itt ennek az osztály, ez nem egy krónikus osztály, tehát itt mondjuk ilyen 10 napig van, aki csak 1 hétig, van, aki 2 hétig esetleg, ritka esetben 3 hétig van, vagy gyerek, tehát mivel heti 3 foglalkozás van, általában az a 3-6 közötti a legnagyobb átlag, amit tudunk, és akkor még megnehezíti ez a fluktuáció, hiszen nem mindig ugyanaz a társaság lesz egy csoportban, hiszen mindig mennek haza, mindig jönnek újak, és akkor ezért is nehéz egy kicsit a csoportosztás, mert nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk. Néha vannak olyanok, hogy megbeszélünk valakivel, hogy legközelebbük ezt szeretnék csinálni, vagy folytassuk ezt, vagy csináljuk még egyszer, és akkor a következő csoportra kiderül, hogy gyakorlatilag a fele társaság hazament, vagy jöttek újak, akkor hogy tartsuk be ezt? De itt nekünk mindig improvizálni kell egy kicsit.
1: Azt gondolom, hogy itt az elmúlt 2 év alatt már nagyon sok tapasztalatot és visszajelzést kaptak önök, akár a szakemberektől, akik ugye ott dolgoznak a kórházban, akár esetlegesen a szülőktől, nem tudom, tőlük mennyi visszajelzés érkezett. Miket akarnak ezek a visszajelzések?
2: Sajnos a szülőkkel mi nem szoktunk találkozni, a javaslatainkat el szoktuk mondani, ami bekerül a zárójelentésbe, vagy nem, vagy valahogy oda kerül a szülőhöz. Alapvetően nekünk azért a gyerekek visszajelzései, ami így a fő lehetőségünk is, és ami minket is úgy előre visz, vagy ami úgy méri nálunk a sikert. Minden csoportfoglalkozás végén van egy ilyen visszajelzőkör, ahol elmondhatják, hogy jobban, rosszabbul vannak, mint ahogy érkeztek, és azért általában azt kapjuk, hogy sokkal jobban vannak, hogy nagyon jól érezték magukat, hogy hú, hát ez már most nagyon kellett nekik, tehát hogy általában pozitív, nem mondom, hogy nem volt olyan mondjuk egy nagyon depressziós kamasznál, hogy semmi, meg jó, meg nem, tehát nyilván ismerjük a kamaszokat egyébként is, tehát azért irreális elvárásaink nincsenek, de azért van, tehát hogy azért például ilyen kamasz kizökkenteni több alkalom alatt, azért az egy sikerélmény szerintem, amikor ő is be tud vonódni aztán mondjuk a 3.-4. alkalomra. Vagy egyébként egy konkrét példát is mondhatok, pont a mai nap megyünk majd itt a beszélgetés után terápiát tartani, hogy például van egy kislány, aki teljesen elszomorodva, befordulva érkezett meg egy hete, így lehajtott fejjel, a haja is a szemébe lógott, nem is vett részt semmibe, válaszolni sem válaszolt, de még arra se, hogy hívnak és hány éves vagy. és a múlt alkalommal már abszolút csillogó szemmel aktívan részt vett, és kiderült, hogy ő nagyon szereti az állatokat, és akkor mára már, mivel egyébként be a állatasszisztált terapeuta is, tehát hogy elég közel álló is az állatokhoz, mára már ő készült valamilyen ilyen lovas állatos gyakorlattal, amit én még én sem tudok, hogy mi lesz, de kíváncsian várom. Szóval, hogy például azért ezek sikerek, amikor egyszer csak így valahogy áttörik az a fal, vagy áttör az a fal, és aztán tudunk együtt dolgozni.
3: Hát én is ezt mondanám, hogy nyilván hasznos lehetne a szülőkkel is tartani a kapcsolatot, de egyébként nagyon nagy szerencsénk az, hogy a szakmai tím megengedi, hogy az ő heti megbeszéléseiken részt vegyünk, és egyre inkább azt érezzük, hogy ha mondunk valamit, akkor azt meg is hallgatják, tehát látszik, hogy adnak arra a véleményünkre, meg a mi tapasztalatainkra, hogy melyik gyerek hogyan viselkedik, mit csinál az alkalmakkor, és ezért feltételezem, hogy amikor mi azt javasoljuk, hogy egy ADHS gyereknek jó lenne, ha zenét tanulna, vagy dobolni tanulna, én szinte biztos vagyok benne, hogy ezt a szülőnek megadják ezt az információt, aztán nyilván a szülő nek a lehetőségeitől is függ ez a dolog, hogy mennyire tudja megvalósítani, de hát legalább eljut az információ, és ez mindenképpen egy nagy könnyebbség.
1: Nemrég egy workshopot is tartottak szakembereknek, ritmus figyelem és kapcsolódás, zeneterápiás játékok, gyakorlatok az ADHD-s gyermekek fejlesztésében címmel olvasom itt a Puskámból. Mit tudhatunk erről?
3: Igazából a gyermek és serdülő pszichoterápiás folyóiratnak minden évben van egy konferencia, és ide kaptunk meghívást. Gyakorlatilag nem mondanám, hogy ez egy módszertan, meg tényleg nem az, hogy mi találtuk ki, hanem inkább csak az, hogy mi így a tapasztalataink alapján összeállítottunk egy olyan feladatsort, olyan tevékenységeket kiválogattunk, amelyekkel azt vettük észre, hogy ezen kevés alkalom alatt is valamiféle előre lépést veszünk észre. Nyilván nem beszélhetünk terápiáról néhány alkalommal, nem beszélhetünk eredményről, mert attól nagyon távol vagyunk, de minden esetre szemmel láthatóan észrevehető az, hogy a figyelem fókuszuk elsősorban az javul, és tudnak odafigyelni egyre hosszabb és hosszabb időre, és egyre komplikáltabb dolgokra, összetettebb dolgokra, és ebből tartottunk egy saját élményes workshopot tulajdonképpen, egy nagyon rövid elméleti bevezetőről, mivel szakemberek voltak, nyilván ez tényleg nagyon rövid volt, ezért utána egy összesen másfél órás volt a workshop, tehát egy jó bő órás saját élményes volt, ahol bemutattuk ezekből a tevékenységekből, vagy feladatokból bemutattunk néhányat nekik, és akkor nyilván mindegyikhez azért hozzátettük, hogy mi a tapasztalatunk vele, hogy miért jó ez, és hogyan, meg milyen nehézségekkel szoktunk találkozni az adott gyakorlatnál.
2: Igen, mert azért az látszódik, hogy a szakemberek pont azt nem kapják meg, amire a legnagyobb szükség lenne, az pedig a konkrét gyakorlatok, tehát valami eszközt a kézbe, és mi meg nem vagyunk irigyek, tehát amit itt évek alatt úgy nem mondom, hogy kifejlesztettük, mert tényleg nem a spanyol viaszt találtuk fel, hanem csak megfigyeltük azt, hogy az a fajta játék, vagy gyakorlat, vagy az a típusú dolog, az hogyan működik ott a gyerekeknél ebbe a közegbe. És azért az nagy öröm volt látni ezen a konferencián, hogy mondjuk 40-50 éves gyerekekkel foglalkozó pszichológusok milyen örömmel végezték el ezeket a játékokat, vagy játszottak velünk, tehát hogy mennyire be tudtak ők is vonódni. Szerintem majd 40-en voltak, vagy
3: Hát jóval túl voltunk a megengedett létszámon, tehát mert eleve túl jelentkeztek.
1: Igen. Nagyon népszerű volt.
3: Igen, alig fértünk el, tehát azt hiszem 25-ben maximálták, és körülbelül 40-en voltunk. Igen.
2: És hogy tudtunk nekik olyat mutatni, ami remélhetőleg majd így tovább gördül az ő fejükbe, és nyilván azért mindegyik egy ilyen nagyon, tehát azért a zeneterápia az egy nagyon specifikus dolog, szóval azért úgy kell hozzá az a papír, nem hiába, mint ahogy mindenhez, szóval hogy én sem végzem el a pszichológus munkáját, vagy a nem tudom, a gyógypedagógus munkáját, mivel nem értek hozzá, és azért nyilván ez fordítva is így van, de hogy azért mindegyik gyakorlat olyat, amit mindenki tudja így a saját szakmájába visszaforgatni, vagy kivenni belőle azt, amit ő ott tud használni, és nekünk valójában ez volt a célunk, azon kívül, hogy megmutassuk a munkánkat, mert nem mondjuk magunknak dolgozunk, de hogy azért ez így jó érzés, hogy szakembereknek megmutatni, hogy egy picit így tudjuk adni át ezt a fajta hát tudást, hát igazából inkább csak ezeket tapasztalatot.
3: Tapasztalatot, igen.
2: Úgyhogy reméljük, hogy vagy hát ezeket a visszajelzéseket kaptuk a konferencián, hogy azért ez úgy beindította az ő fantáziáikat, hogy a saját munkájukban hogy tudják majd ezeket használni.
1: És tudnak még több ADHD-s gyermeken segíteni ezek által.
3: Reméljük, így van.
1: Egy picit beszéljünk azért néhány gondolatot magáról a Mosoly Alapítványról, amelynek a keretében ugye ezek a foglalkozások is megvalósulhatnak itt a Borsod-Abolcs-Zemplén bármegyei kórházban.
3: Hát a Mosoly Alapítványnak szerintem az a célja, hogy a gyerekek gyógyulását segítse mindenféle módszerrel szerte az országba. Tehát Budapesten több intézményben is, de vidéki nagyvárosokban is dolgozik a Mosoly Alapítványnak a terapeutái. Igazából ők elsősorban ezek élménnyel, gyerekekkel foglalkozó terápiás módszereket használják, így mint a zeneterápia. Ugye nyilván mi is ezt kombináljuk néha a kis művészettel, tehát ahogy mondtuk is, hogy például egy receptív zenehallgatást, azt sokszor rajzal dolgozunk fel, vagy valami alkotással, de hát ez a képzésben is benne van, tehát ez nyilván azért is. Illetve a meseterápia még, amit szoktak alkalmazni kollégák, most mi is most kezdjük majd a meseterápiás képzést, és akkor utána mi is könnyebben be tudjuk azt is vinni. Hát mindenki ahhoz nyúl, ami a legjobb módszer, meg ami az adott alkalomhoz és az adott klienshez van, mert igen, annyit tennék hozzá ehhez is, hogy mi megmutattunk nekik tevékenységeket, de hogy az a jó, hogy ők nekik ezt tovább kell dolgozni, hozzá kell alakítani, alkalmazni, adaptálni ahhoz a közeghez, amiben ők dolgoznak, mert nem mindenkinél ugyanúgy dolgozik, szóval ezek csak alapötletek, amit aztán lehet módosítani.
1: Önök hogy kerültek egyébként kapcsolatba magával az alapítvánnyal, illetve itt a Vármegyei Kórházzal?
3: Hát engem a Zeneterápiás Egyesület hírlevelében írták, hogy keresnek ide zeneterapeutát, és én akkor arra érdeklődtem, hogy egyáltalán miről van szó, és úgy jelentkeztem.
2: Engem pedig megkerestek egy kedves ismerősöm, aki megtudta, aki ott dolgozik egyik mint a pszichiátrián, hogy ugye indítana Mosoly, de nem talál beához pár terapeutát, és akkor úgy szólt, hogy indulna itt egy ilyen dolog.
3: Igen, mert én valamikor novemberben jelentkeztem, és a végén májusban indultunk el, szóval várni kellett, hogy legyen pár. Ez azért fontos, mert a csoportban, amikor ilyen súlyos esetek is lehetnek, akkor kötelező eleve a kettős vezetés, tehát anélkül nem tudjuk elindítani.
1: Ugye beszéltük már, hogy 2 éve végzik itt a foglalkozásokat. Mik a tervek?
2: Szerencsére Mosoly nem projektekben gondolkodik, hanem hosszú távra tervez, tehát amíg szerintem minket itt elfogadnak, és a csapat tagjai vagyunk, addig szerintem a Mosoly ezt finanszírozza a mi munkánkat. Tehát, hogy nincsen ilyen, nincs vége ennek a projektnek így megszabva, hogy projekt, tehát pont most mondtam, hogy nem projekt, de hogy tehát nincs vége ennek
3: program.
2: A programnak, igen.
3: Tehát van olyan ismerősünk, aki Pécsen évtizedek óta csinálja, úgyhogy az egyik elsőnek ott indult szerintem.
1: Igen. És mindig más-más osztályon egyébként?
3: Nem, általában ugyanolyan osztályon. Tehát mindig az a lényeg, hogy gyerekek, tehát ők ugye gyerekekre fókuszálnak. Nagyon sok van ugye, ahol krónikus betegek vannak oda, meg most ez a pszichiátriai, az nem olyan rég nyitottak ebbe az irányba is, hogy a pszichiátriai betegekkel is foglalkozni.
1: Hát én már csak a munkájukhoz sok sikert kívánok, és mindenképp azt, hogy minél több gyermekhez érjenek el ezek a foglalkozások, akiknek szükségük van rá. Kovácsné Tesléri Beáta, illetve Felföldiné Baranya Nóra zenei és művészetterapeutáknak köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
2: Mi is köszönjük.
3: Mi is köszönjük a meghívást.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, piaci tanulmányút, közös főzés, kertészkedés vagy épp egy szedmagad délután számos egyszerű, de tanulságos program lehetőség kínálkozik a nyári szünetre, akár a miskolciaknak is. Közös jellemzőjük még, hogy csupa olyan élmény, ami a gyerekek érdeklődését az élelmiszerekre irányítja, támogatva annak megértését, miért fontos megbecsülni az asztalra kerülő ételt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja összegyűjtött néhány ötletet, amelyekkel tartalmasabban telhetnek a nyári napok, miközben a kicsik játékosan tanulhatnak az élelmiszer pazarlás megelőzéséről. Bogyó Lippai Laura, a maradék nélkül program munkatársa nyilatkozik rádiónknak.
3: A nyári szünetben sokkal több időt töltenek együtt a családok, ezért rengeteg olyan hétköznapi helyzet adódik, amikor a gyerekek játékosan tudnak tanulni. Nem külön tanórára gondolok, hanem például egy közös bevásárlásra, főzésre vagy kertészkedésre. Ezek az élmények segítenek megérteni, hogy az élmiszer nem magától kerül az asztalra, hanem sok ember munkája és a természeti erőforrás van mögötte. Ha ezt már gyerekkorban megtapasztalják, később tudatosabb fogyasztókká válhatnak.
2: Milyen tippeket adnak, mit lehet ezekről tudni?
3: Például egy közös piac látogatás során a gyerekek találkozhatnak a termelőkkel, láthatják a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, és hallhatnak arról, hogy mennyi munka van egy-egy termény mögött. Emellett később abban is segíthet ez számukra, hogy tudatosabb vásárlókká váljanak, és tudatosabban vásároljanak, illetve csak annyit vegyenek, amennyire valójában szükségük van. Ugyanilyen jó lehetőség lehet egy közös főzés. Igaz, elsőre talán kicsit több időt és nagyobb rendetlenséget jelent, de közben a gyerekek megismerik az alapanyagokat, azok felhasználását, a menü tervezését, vagy a maradékok kezelését. A nyári szezon egyébként különösen kedves számunkra ilyen szempontból, hiszen rengeteg a friss gyümölcs és a zöldség, így közösen készíthetünk turmixokat, fagylaltokat, levest vagy más finomságokat. Már az is sokat jelent, hogyha a gyerekekkel mondjuk közösen mossuk meg a zöldséget, vagy mérjük ki a hozzávalókat, vagy dolgozzuk fel az alapanyagokat. Így a nyári jó idő a természet felfedezésére is több lehetőséget ad. Egy szed magad akció keretében például barack vagy szilva szedés során, vagy akár a saját otthonunkban egy balkonládában nevelt paradicsompalánta segítségével is meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy honnan származik az ételünk. Így akár egy kertésznapló segítségével, fotókkal dokumentálva is izgalmas nyári emlék maradhat ez a gyerekeknek. A komposztálás is egy érdekes, közös elfoglaltság lehet. A gyerekek saját szemükkel láthatják, hogyan alakulnak át a növényi maradványok tápanyagdús humusszá, így könnyebben megértik a természet körforgását, és azt is, hogy ami már nem tud a tányérunkra kerülni, az nem feltétlenül szemét, hanem a körforgásba visszajuttatva akár értékes tápanyag is lehet belőle. A vakáció arra is jó alkalom lehet, hogy a családok részt vegyenek a maradék nélkül program háztartási élelmiszerhulladék felmérésében. Ilyenkor egy héten keresztül kell figyelni és feljegyezni, milyen élelmiszer kerül a kukába. Ez a gyerekek számára is egy izgalmas feladat lehet, a családok pedig gyakran már egyetlen hét alatt is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról. Minden ezzel kapcsolatos információ a maradéknélkül.hu oldalon érhető el.
2: Egyébként a maradék nélkül program, ha jól tudom, kifejezetten nagy figyelmet fordít arra, hogy a fiatalokat, a gyerekeket is motiválja abban, hogy ugye minél kevesebb élelmiszert pazaroljunk. Ez is ennek egy része, ez a nyári szünetes ötletajánló?
3: Így van. A kezdetektől kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekkori szemléletformálásra. Az elmúlt években közel 45 ezer diákhoz jutottunk el személyesen különböző tanórák vagy táborok, nyári táborok keretében, illetve több mint 500 000 maradék nélkül kiadványt osztottunk szét a magyar iskolákban. Ehhez kapcsolódóan a maradéknélkül.hu oldalon is megtalálhatóak ingyenesen elérhető és letölthető óravázlataink, illetve prezentációink, azoknak a lelkes pedagógusoknak, akik szeretnének foglalkozni a témával az iskolában, illetve elérhető maradék nélkül tankönyv és munkafüzet mellett egy tanári változat is, illetve videós anyagokkal is kiegészítettük ezt az évek során. Emellett kreatív módon is szeretünk hozzányúlni az élmiszerpazarlás témájához, és arra ösztönözni a kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy alkossanak. Például 2025-ben, a tavalyi évben egy meseíró pályázatot hirdettünk. Ennek a legjobb alkotásai a Falahnyi Történetek Mesék Maradék Nélkül című mesekönyvbe lettek összegyűjtve. Ez elérhető ingyenesen a maradéknélkül.hu oldalon. Ez közösen elolvasható akár a gyerekekkel, egy délutáni pihenő vagy esti altatás során. Ezekbe az alkalmakba is belecsempészhető a tudatos élmiszer használat.
2: Mi egyébként a tapasztalat? Szívesen fordítanak ezekre a dolgokra, akár arra, hogy a maradék nélkül programot böngészik, akár pedig ugye itt a különböző javaslatokat, különböző tippeket elolvassák az emberek. Szívesen fordítanak erre az időt? Népszerű? Ez tulajdonképpen ez a weboldal?
3: Igen, a visszajelzéseink alapján, vagy a visszajelzések alapján nagyon hálások az emberek, akár a mesekönyvért, de a tartalmakért is. Mi rendszeresen kapunk visszajelzéseket, hogy nagyon nagy élmény volt a gyerekekkel közösen olvasni a mesekönyvet, vagy kipróbálták az egyik ötletünket, illetve a honlap adataiból is látjuk, hogy havonta több ezer látogató fordul meg az honlapon, így azt mondhatom, hogy nagy örömünkre népszerűek, igen.
2: Hol tudnak mindezeknek az ötleteknek, tippeknek utána nézni az érdeklődők, akik mondjuk nem tudták ezeket itt gyorsan feljegyezni, megjegyezni?
3: A maradéknélkül.hu oldalon rengeteg ingyenesen letölthető kiadványunk, útmutatónk, receptötletek érhetőek el. Emellett a Maradék Nélkül közösségi média oldalain, Facebookon és Instagramon is rendszeresen osztunk meg gyakorlati tippeket, szezonális tanácsokat és akár olyan játékos tartalmakat, amik a családok számára is jól használhatóak.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bogyó Lipai Laura, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék Nélkül programjának munkatársa nyilatkozott rádiónknak.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsonyvizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművé blokkokhoz, a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. A hőség fokozza, a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyiség a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti ország részben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő vár, erős UV-sugárzással, a hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható.
0: az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Szó lesz a nehézségekről.
2: Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy mitől más, mitől több egy egyházi kórház egy állami intézménynél.
2: A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk.
1: Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyébként a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az államiakhoz képest az egyháziak hátrányosabb helyzetben voltak az elmúlt időszakban, mondja Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Hogy miért látja mindezt így, azt hamarosan megtudhatják a következő interjúból. Szó lesz majd arról is, hogy az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon. Velkei György elmondja majd az első benyomásait is az új kormánnyal való tárgyalásokról. Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Betesda főigazgatója.
3: Miért vállalta el az Egyházi Kórházak Egyesülésének vezetői elnöki pozícióját? Annyi feladata van szerintem a hétköznapokban, meg gondolom a hétvégén is, szóval, hogy ez bizonyára személyesen is fontosnak láthatta ezt, hogy ezt elvállalja, de mi volt ennek az oka?
2: Igen, ez egy nagyon sokrétű választ tudok csak erre adni. A legegyszerűbb része az, hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház a holokauszt túlélőkre, a Mazsihit Szeretet Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görög katolikus kórházzá, illetve most már két éve a Török Bálinti Kórházat vette át a Református Egyház Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretetszolgálatnak a pomázi elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profi rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell, a legsokrétűbb kapacitások egyikével mi rendelkezünk, a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profilrendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer, és Az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban három kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében négy intézmény magába foglaló kórházrendszere, és ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál, a Kórházszövetség elnöki tisztjeim után két ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Bethesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
3: Oké, ez egyben szerintem ki is jelöli a következő percek témáit, ezeket fogjuk még egy kicsit kibontani. Említettem most itt az állammal és a különböző állami egészségügyi szereplőkkel való kapcsolattartást. Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
2: Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak, rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját, ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. De mellette az országos kórházi főigazgatóságban mondhatom a nevet, de még nem így hívják, ebben a biztosítóban is, és a tiszti főorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van, tehát ennek az idejét éljük. Én minden bajsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, van akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Bethesda ügyét is, és az egyházi kórházak ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom, tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
3: érzem a diplomatikus válaszát, de azért ide még egy kérdést fölteszek, hogy a szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből, tehát hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak, hogy bizonyos, például az, amit első problémaként azonosított a beszélgetés elején, hogy nem mindig sikerül jól kapcsolatban lenni az állami és az egyetemi kórházakkal, vagy bizonyos ügyek elakadnak, valahogy erre utalt, ezekben lehet-e változás most az első benyomásai alapján?
2: Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az országos kórházi főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az országos kórházi főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházigazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondi Zitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni, hét kis relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, majdnem 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a 3. pozícióba

0: az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
1: Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot. Itt a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházak szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
0: Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen. Finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak ezen túl is adott Viszmájor keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat. Az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizációpótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek, a figyelem oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórházszámot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportosítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik

0: pillanatnyilag adminisztratív szabályok, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk, ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek, bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak, most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Maradjanak velünk!

0: az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomon követési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhőszáraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Műsorunk második felében most leginkább arról beszélgetünk vele, hogy az egyházi kórházak mitől mások, mitől többek, mint az állami kórházak, milyen szemlélettel fordulnak az ott dolgozók a náluk gyógyulókhoz. Vendégünk tehát Velkei György.
2: Most bennem az merül fel ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
3: Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszer elvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt, nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna, hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy az egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
2: És akkor a beszélgetés végére még a szemléletről szeretnék egy kicsit beszélni. Ez inkább lehet, hogy filozófikusabb jellegű, vagy elméletibb jellegű, de szeretném, ha ezt is kibontanánk. Erről is beszélt az első néhány percben, a miért volt fontos önnek, hogy elvállalja az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöki feladatait is, hogy utalt rá, hogy más szemlélettel vannak, holisztikus szemlélettel, és talán mondhatom így, hogy többlet szemlélettel vannak akár a betegek iránt, a gyógyítás iránt. Hogyan jelenik meg a hétköznapokban ez ön szerint az egyházi kórházakban?
3: Beszéltem 7 egyházi kórházról, valóban ennyien vagyunk, de még amikor erről beszélek, szeretném ehhez hozzátenni, hogy sok olyan egyházi egészségügyi szolgáltató van még az országban, nagyon sokféle felekezetnek a fenntartása alatt, akik nem kórházként, de egészségügyi szolgáltatóként működnek, mert ehhez a szemlélethez ők is nagyon jelentősen hozzájárulnak. Ezek sokszor pszichiátriai, addiktológiai betegekkel, de korai fejlesztéstől kezdve nagyon sok mindennel foglalkoznak, az evangélikus egyház, református egyház, katolikus egyház, a pünkösdi egyház és más egyházak, kisebb egészségügyi járóbeteg vagy krónikus fekvőbeteg szolgáltatói, ők is kapcsolódnak a mi szövetségünkbe, tehát az ő érdekeiket is képviseljük. Így együtt ez a komplex rendszer a 7 kórházzal és a sok-sok kis szolgáltatóval igyekszik a gyógyításnak bizonyos értelemben a klasszikus emberi és spirituális dimenzióit is tudatosan megjeleníteni. Lesz most ősszel egy közös nagy konferenciánk, amire szeretnénk nagyon sok mindenkit meghívni. Ez egyébként éppen a Református Zsinatnak a épületében lesz november elején, és szeretnénk megmutatni ezt az ellátórendszert a sajtónak, illetve a döntéshozóknak és a egyház tagjainak és az egész társadalomnak. Az ennek a konferenciának a jeligéje, hogy holisztikus gyógyítás innovatív szemlélettel. A holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, hogy mi minden a betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk. Nyilvánvaló, hogy az életnek egy krízise a kórházi kezelés, különösen súlyosabb vagy krónikus esetben, és ilyenkor a létkérdés az mindenkiben előjön, a betegben és a családtagjaiban is. Olyan munkatársi közösségeket építünk fel, ahol nagy szerepe van ezeknek a társszakmáknak, a lelkészektől kezdve az oktatóknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek, és nyilván az egésznek az alapját a professzionális egészségügyi munka, a kiváló orvosi munka és ápolói munka és felszereltség, és az innovatív szemlélet, az újra való nyitottság, a modern terápiáknak az alkalmazása adja. Ezt a kettősséget szeretnénk bemutatni és megjeleníteni a világban. Nagyon nagy erre a fogékonyság, látjuk a Bethesda esetében is, de a többi kórháznál is, hogy az emberek felismerik ezt a szemléletet, és szívesen jönnek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kórházaink különböző ideje vannak ilyen egyházi kötelékben, vannak új kórházak, ahol ez a fajta gondolkozás kialakulóban van, és vannak a most már több évtizede egyházi kórházként működő intézményeink, akik bizonyos értelemben mintaadóak tudnak lenni, de rengeteg fejlődésre szorulunk mi is. Mindennapos feladatunk és munkánk az, hogy ezt az egész emberre fókuszáló gyógyítást minél inkább valósággá tegyük, és mellette fejlődjünk új profilokkal, innovatívan, ne legyünk ilyen szempontból sem hátrányban, hanem az orvostudománynak az élmezőnyében haladjunk. Hát ez a mi ideánk, ezen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy sok sikerünk van, sok pozitív visszajelzésünk, egy sok szempontból azért még különböző állapotú kórházrendszerben ezt a minőséget igyekszünk felépíteni.
2: És mennyire vannak ehhez a hét intézményben, meg a kisebbeknél, szolgáltatóknál munkatársak, akik ezt a szemléletet magukénak vallják, és hagy hozzak, ön is beszélt már itt párhuzamokról, mondjuk az oktatásból, hagy hozzak ide párhuzamot, azért nem akarok senkit megbántani, de bizonyára találkozhattunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk az egyház átvette egy iskolát, más fenntartótól maradtak a munkatársak, vagy egy részük, akiknek nem feltétlen volt fontos az a szemlélet, amivel az új intézmény indult. A kórházakban ez hogyan van? Aki ott dolgozik, annak az magáévá teszi ezt a szemléletet, amiről ön most beszél, találnak elég ilyen szemléletű munkatársak?
3: Nagyon különböző állapotban vagyunk, de alapvetően ez a cél mindenhol megfogalmazódik, és úton vagyunk ennek az ehhez vezető irányba. Azt tudom mondani, hogy ha a Bethesdára gondolok, akkor nekem nagyon-nagyon sok pozitív képen van a saját munkatársaimról. Mi 900 körüli munkatársal dolgozunk a Bethesdába, és ennek a legnagyobb része az nagyon tudatosan résztvevője, társa és elkötelezett munkatársa ennek a szemléletnek. Úgy mondanám, hogy a nagyobbik része, és nyilván vannak olyanok, akik szeretik ezt a közeget, de nem hitvalló keresztényként, vagy akár inkább csak munkahelyként gondolnak a Bethesdára, de nagyon átütőnek látom én a magunk kórházában ezt a szemléletet, és a többi kórházban is különböző helyzetben vagyunk, de a cél az mindenhol világos. Vannak még olyan kórházak, ahol nagyon-nagyon jó érzéssel látom azt, hogy ez a fajta akarás és az ezen az úton való haladás nagyon markáns. És vannak olyanok, akik néhány éve indultak, és inkább célként és egy-egy kisebb csoportnak a katalizáló hatásaként jelenik még meg ez a fajta gondolkodás, ami egyébként az állami rendszertől sem idegen, de ott nem erre fókuszálnak, ott inkább azt látom, hogy kisebb munkahelyi közösségekben, csoportokban, illetve leginkább egyénekben jelenik meg ez az igény erre a gyógyítási kultúrára.
2: És lehet, hogy gyakorló igazgatóként, meg vezetőként nehéz ezt a kérdést most megítélnie, de remélem nem így lesz. Ha a betegek szempontjából tekintünk rá az egyházi kórházakra, akkor ön szerint egy beteg, akit nem érdekel a finanszírozás a hétköznapokban, lehet, hogy elolvassa az újságba, ha szembe jön, de amúgy nem ezzel kell, nem ezzel fekszik, meg az intézményvezetés, meg és a többi, hanem az ő problémája, vagy a gyerekének a problémája van ott, hogy szeretné, hogy meggyógyuljon. Ő mit tapasztal mindebből a szemléletbeli különbségből ön szerint, ha belép egy kórházba, és valahogy úgy képzelem el ezt a kérdést, hogyha nem látná a feliratot, csak a vele való, meg a gyerekével való kapcsolatot, akkor kiderülne számára, hogy egy egyházi kórházban van ön szerint, hogy kiderül-e?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ezt rendszerszerűen az emberek nem ismerik, ezért is tartjuk fontosnak, hogy megjelenjünk minél inkább, és ezt a őszi rendezvényünket is ilyen értelemben egy jelentős kommunikációs lépésnek tekintjük, hogy ez egy alternatív kórház rendszerként megjelenjen, tehát fordítódjon erre egy figyelem, hogy én választhatok nagyon sok betegségben egyházi intézményt is, ahol ez a szemlélet tudatosan megjelenik. Hogy jelen pillanatban ez mennyire átütő, mennyire tűnik fel a kérdés valakinek, hogy itt máshogy szóltak hozzám, más attitűdöket találtam. Erre nagyon nehéz választ adni, nincs ilyen kutatásunk, a Betesdánál még jobban van, de az egész rendszerben egyenlőre nincsen, ami erre pontos választ adna. Én nagyon sok mindenkitől hallok pozitív visszajelzést a kórház rendszerünkről, akár a budai Szent Ferenc kórház, vagy a kisvárdai kórház vonatkozásában, vagy a mazsihi szeretett kórház vonatkozásában. Én magam is nagyon sok beteget irányítok, például ezekbe az intézményekbe, rokonságból, munkatársi körből, ismerősöktől, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erről a szemléletről és a munkájukról, tehát én azt látom, hogy azért ez valóság, és megérinti a betegeket és hozzátartozókat az a szemlélet, ami ebben a rendszerben zajlik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. A politikus közleményében azt írta, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Az alelnök zárásként azt írta, az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járművejük műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetője.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixert Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: No, ez nem tud semmit, gondoltam magamban. Egy jobban informált minisztert keresek föl. Találtam is csak hamar, és kérdezősködtem tőle. Ördög tudja, felelte. Körtvélyes, mindig rejtélyes kerület volt. Egy harmadik miniszter így szólt. Isten tudja, Katángi mindig rejtélyes ember volt. Meglehetős reményt felelül próbáltam még szerencsét a negyediknél. Úgy látszik, ezt tudott legtöbbet, mert rám förmett mérgesen, mint a fecsegő, kíváncsi gyermekekre szokás. Boldogtalan, ne kérdezd, hogyan születtetek. Maradjunk annál, hogy a gólya hozott minnyájatokat. Elkedvetlenedve láttam, hogy semmit se fogok megtudni. Valami vastag takaró van itt ügyesen elterítve, s éppen ez mutatja, hogy érdekes csíny van alatta. Eközben a kiadó folyton küldözte rám a sürgető és fenyegető leveleket. Kérjük a Katángi másodszori megválasztásának történetét, vagy különben, stb. Stb. Honnan vegyem? Csak nem hasíthatom ki a lelkemből. Még egyetlen mód volt Katángit kivallatni, mert kivált egy kis Moi de Chandon mellett közlékeny lesz és őszinte. Én meghívtam vacsorára, fecsegett is mindenről a világon, de mihelyt áthajlott a beszéd a választásokra, különböző élményeinkre, Menyus hihetetlenül begombolkozott. Incselkedtünk vele, faggattuk, keresztkérdések alá vettük. Hát te mit költöttél, hát te hogyan lettél meg? Mosolygott, vonogatta a vállát, és csak annyit bírtunk belőle kiszorítani. Jó volt a plán. Hiszen éppen azt akartam én megtudni, hogy tudnilik mi volt a plánum. Nem mondod meg, Menyus? Nem. Soha se választanának meg többé, ha megtudnák. Ha nem mondod is meg, mibe fogasz, hogy kihámozom? Hallgatott, mosolygott, fitymáló ajakbigyeztésekkel, és rázta a fejét. No már most, azért is megtudom, nincs az a titok a világon, amit ne lehetne kikaparni. Apró donként teljesen belenyargaltam magamat, hogy okvetlenül megírom a megválasztását, mégpedig nem fantáziából, hanem hiteles adatok alapján, élethíven és tárgyilagosan. Egy detektív furfangos szimatjával keresgéltem a szálakat, de alig találtam valamit. És az, amit találtam is, legalább egyelőre teljesen értéktelen volt. Mindenek előtt azt tudtam meg, hogy Katángi október 17-én indult el Borontóról, látván, hogy nincsenek sanszai. A vasúton összejött egy Brand Károly nevű bécsi gyárossal, régi iskolatársával, ezzel együtt érkeztek meg Budapestre, és Brand is Katángihoz szállt. A következő nap együtt mulatott a két hajdani diák Orfeumokban és egyebütt. Harmadnap Brand Károly elutazott, a Katángi Varga nevű inasa kísérte ki a vasúthoz, s váltott neki jegyet Körtvélyesig. E Brand nevű bécsi egyéniség tehát okvetlen összefüggésben van a választással. Továbbá megtudtam azt is, hogy ez időben Körtvélyesen bizonyos Kovinyi János volt a városka és a kormány egyedüli jelöltje, aki már a program beszédét is megtartotta volt a Városháza nagytermében általános lelkesedés mellett, lásd a Nemzet október 12-i esti számát. Katángi több napig Pesten maradt, és igen sokszor megfordult a miniszterelnök előszobájában. Ah, Istenem, ez az előszoba! Egy párszor magányosan járt, később azután hárman jöttek, egy vörhenyes szakállú, zömök öregúrral, és egy hosszú, nyurga, igen elegáns kinézésű gentlemannel, ki fényes cilindert viselt, és aranyfogantyújú sétapálcát. Értesülésem szerint ezzel a két alakkal vacsorált október 22-én este a Hotel Royal külön szobájában, jó éjfélen túl. Ez volt minden, amit megtudhattam. Tessék már most ebből a körtvéesi választást megírni. Nagy rezignációval jelentem meg a szerkesztőségben. Nem lesz a dologból semmi, uraim. Nincs anyagom. Engedjenek meg, Isten, nem tudok lenni, aki a semmiből valamit teremt, szóval pedig nem akarok lenni, aki a semmivel kompromitálja magát. A szerkesztőség kétségbe volt esve. Mit csináljunk? A közönség várja, ez egyszer igaz. Ön megígérte, az is igaz. Hát, gyűjtsék nekem össze az anyagot. Annál semmi se könnyebb, kiáltott föl vidáman a szerkesztő, kezeit dörzsölve, riportereket küldünk ki, akik, mint a méhek, összehordják. Még aznap három tudósító utazott el az én instrukcióimmal. Az egyik Lukács Sándor borontóra, a másik a redakció leggavallérabb tagja, Péhi Aladár, a Katánginé falujába, meghagytam neki, hogy esetleg udvaroljon is a nagyságos asszonynak. A harmadik pedig a legügyesebb, Bárkány Samu, még az esti vonattal Körtvéjesre érkezett, hogy a helyszínen szerezzen adatokat. Lapunk derék munkatársai lehetőleg ügyesen végezték feladatukat, kivált Bárkány úr nyújtja igen kimerítő leírását Körtvéjesnek, lehetőleg befurakodtak mindenüvé, és csellel, ravassággal kiszimatoltak minden jelentékenyebb körülményt, de a nyomozás mégis sok időt vett igénybe, s a Katángi másodszori megválasztása kimaradt a Pesti Hírlap naptárából. De mindegy, akit érdekel a derék államférfiú életfolyama, az itt a könyvben is szívesen fogja olvasni a körtvéjesi választást, amely nem valami irodalmi munka, hanem egyszerű tudósítás három riporter adataiból összeállítva. Lássuk mindenek előtt, mit mond Bárkány Samu. Harmadik fejezet, Körtvéjes múltjáról és jelenéről. Körtvéjes városka a Kemese vize balpartján fekszik, igénytelen kis város apróházakkal, csak a piacon van néhány egyemeletes ház, lakosainak száma talán 3000, szóval igen kis város, és nem érdemli meg, hogy külön képviselőt küldjön az országgyűlésre, mert a szavazók száma 300-nál többre nem terjed. De hát, hiába, királyi város megilleti a jog. Az ősapák a jobbik eszükhöz kaptak, csináltattak maguknak Bécsben, ezelőtt másfél száz évvel valami zugvésnöknél egy pecsétet, melynek mesterségesen elkopottra készített latin föliratából kitűnt, hogy Körtvéjes valamikor Mátyás idején királyi város volt. Ezt a pecsétet a ravasz szenátorok nagy titoktartást esküdvén előbb bedobták a Kemesébe egy bizonyos megjegyzett helyre, hogy amikor akarják, kihalázhassák a kavicsok közül. Úgy is lett. Ott hagyták egy darabig, vagy két évig öregedni a víz alatt, s egy szép napon kihalázták, nagy zajt csapván az eseményből. dobszóval, tarack dörgések közt kihirdették a városban, hogy az isteni gondviselés miképp vetette ki a víz fenekéről napfényre a nemes város igaziussát. Legott küldöttség indult Bécsbe harmadik Károlyhoz, vivén a pecsétet bársonybánkoson az audienciára, előadva ékes orációval ő felségének a szigillum kihalászásás könyörögvén, hogy dicső elődeit ne méltóztassék cserben hagyni. Harmadik Károly, a jámbor arcú, végighallgatta rettentő unatkozással a dikciót, Gálfi János uram szónokolt, a mostani városi pénztárnoknak a dédapja, aztán kezébe vette a pecsétet, megnézegeté, propter forman, és így szólt. Ha egy köpönyekből idők jártával újas lett, dilektissimi, nehéz belőle újra köpönyeget csinálni, hanem azért rajta leszünk. És bár határozottan nem ígérte meg, egy fél év alatt királyi város lett Körtvélyesből, az elöljáróság praktikája a pecséttel beütött, s ennek köszönhető, hogy a Kiskörtvélyes ma külön képviselőt választ az országgyűlésre. Képviselőivel ember emlékezet óta szerencsétlen volt a Nemesváros, de a várossal se voltak szerencsések a képviselői. Soha se választottak meg kétszer egy embert. Az utolsó három éves országgyűlésen egy helyi ember képviselte a várost, de azt elejtették, mert amint mondották, mindig itthon lebzsel a helyet, hogy az orrát az országgyűlésen tartaná. Az első öt éves országgyűlésre tehát egy egészen idegen, ahogy mondani szokás, importált emberrel próbáltak szerencsét, a központi végrehajtó bizottságnak egy kreatúrájával, de ez ellen meg az volt a panasz,

el is dőlt a polgármesterné egyik uzsonnáján, hogy Szilánszky grófot kell megválasztani. Szilánszky gróf csinos, elegáns, szőke ember, és a megyében nagy birtokai vannak. Meg is választották Szilánszky grófot, és ő valóban mesterileg kikerülte az elődei hibáját, se az országgyűlésen nem lebzselt, se körtvélyesen, hanem Bécsben bakkarázott a Jockey klubban, és az opera balerináival bomlott. Színét se látták 5 évig, se körtvélyesen, se Budapesten. Ilyen szituációban találta körtvélyest az országgyűlés föloszlatásának híre. Persze, megint jelölt után kellett nézni, sok mindenféle név fölmerült, egyik ezt, másik azt hangoztatta, legtöbben nem elégedtek meg az ösmert emberek közt való turkálással, hanem arra ösztökélték a primipilusokat, vegyék rá a főispánt, hadd írjon föl a kormányhoz jelöltért, onnan küldjenek valami jeles férfiút, országos nevű egyéniséget. Általában a vidéki kisvárosoknak jellemző vonása, hogy az egymás emelkedését irigylik, inkább hagynak felnőni a hátukon idegent, az elmegy, a csillogását nem látják, a nimbusza nem szúrja a szemüket, mikor az utolsó 3 éves országgyűlésen Hártyai Mihály helybeli ügyvéd képviselte a várost, az, akiről említettem, hogy mindig körtvélyesen lebzselt, Szabó Benedek uram. A legtekintélyesebb városi szenátor a ciklus vége felé egy nap így kiáltott föl népes társaságban. Az ördög vigye el ezt a Hártyait, hiszen jó ember, derék ember, de hát végre is mi emeltük föl, és gubó legyek, de én meguntam nagyságolni, alig várom már, hogy újra azt mondhassam neki szemtől szembe, te Misi. És még azt hozzá. Látod, már most semmi sem vagy te, Misi. Az egész társaság hangulatán látszott, hogy teljesen magukévá teszik a Szabó Benedek bácsi óhajtását. Pedig különben igazán jámbor város volt körfélyes, tiszteletre méltó, de ózsdi nézetekkel. A féle se hús, se hal polgárság, mely mindig a nemes és magasztos felé szónokol és áldomásozik, de mindig a legutolsó argumentumnak ad igazat. Lehet vinni a nemes és magasztos felé, de lehagyja magát húzni a sárba is. És ilyenkor magára disputálja, hogy magaslatra igyekszik. Hájfejű csizmadiák, fazekasok, s a kemesebb parton tömérdek vargák képezik a zömöt, akikre megfordítva kell húzni a csizmát, hogy a sarka kerüljön előre és az orra hátra, mert csak akkor vehetők rá az előre menetelre, ha konfundálódnak az irány felől. Okos ember a Brenner zsidó, a Kométa Életbiztosító Társaság ottani ügynöke, aki így magyarázta meg nekik a biztosítást. A Kométa ennyi meg ennyi forintért biztosítja a kegyelmetek életét, azaz jót áll azért, hogy nem halnak meg. Ha pedig mégis megtalálna valamelyik halni, akkor annyi meg annyi 1000 forint strófot fizet a Kométa. Tetszetős formában beveszi a mérget is a mi félművelt osztályunk, de a maga mesztelen valóságában nem kell neki a saját java sem. De ez nem tesz semmit. Körtvélyes azért szentül meg van győződve, hogy ő halad. Van takarékpénztára, mely kézi zálogra is kölcsönöz, de haj, ezüst kupakú tajték pipákra már nem ad pénzt, mint a régióvilágban, Ulárik igazgató idejében. Van tűzoltósága, látni kellene egyszer a tűzoltó parancsnoknak, Palina Ferinek, az aranyos egyenruháját, a melléről lelógó színezüst trombitával, igazán gyönyörű. Az ember szinte gyanakszik. Az egész intézmény talán csak azért van, hogy a híjú Palina patikárius fölvehesse vasárnaponként.

0: csillogó sisakot és az aranyzsiróros kabátot. Van továbbá kitűnő dalárdája, az angyalok se énekelnek szebben, mint a körtvési cserzővargák. Gyalázat, hogy bár mindenüvé eljárnak az országba a dalárversenyekre, még eddig nem nyertek semmit, mert mindig mindenütt közbe jött valami. Egyszer az irigység, másszor a ravasz intrika, harmadszor az aljas bosszú. Ó, méltányosság és igazság érzett. Jöjjön el a te országod. Tessék elhinni, körtvélyes semmivel sem áll hátrább szellemileg, mint más vidéki városok. A kaszinóba 14 napi lap jár. Ezek közt egy német és egy tót, amelyek először ott olvastatnak, azután másnap albérlet útján az egyes módosabb családokhoz kerülnek. Sőt, egyszer már ott állt a város, hogy saját lapja indult, a körtvélyesi trombita. De a szerkesztőt Ruffini Elemért 5. napra letartóztatták lopásért, s az orgánum rövidesen befejezte pályafutását, mielőtt kibonthatta volna a szárnyait. Egy más alkalomkor is indult meg újságkörtvélyesen, de az is szerencsétlenül járt. A rossz csont a szerkesztő Kapor Zoltán mindjárt az első újévi számban nagy tapintatlanságot követvén el, azt a címet adta a helybéli születési statisztika örvendetes emelkedését jelentő hírnek: a Rodich ezred körtvélyesen. És ezért, hihetőleg az asszonyok ösztökélésére, legott kikergették szegény Kaport a városkából. Egy szóval, a kultúra tiszteletre méltó hódításokat tett itt is az alkotmányosság kezdete óta, s ha valaki a női víziszobákba bepillant, mindenütt könyveket láthat az zongorán. Körtvélyes hölgyvilága pártolja az irodalmat, s akárhány szép szemet lehet látni, még ma is megnedvesedni a kartaúzi szenvedésein. Politikailag körtvélyes olyan, mint városkáink nagy része. A lakosság kivétel nélkül ellenzéki, szidják a kormányt, a mamelukokat, a kiegyezést, a nagyadókat, elégedetlenek mindennel. De mikor a választási idő közeleg, a főispán úr ő méltósága és a polgármester úr szépen lecsendesíti a hullámokat, és rendesen, egyhangulag választanak meg egy mamelukot, hogy azt a választás után megint szíthassák, mint a bokrot, amikor a polgármester is csatlakozik hozzájuk, sőt, a suba alatt a főispán is jóvá hagyólag bólintgat. Ez így volt mindig, és így lesz mindig. Tehát a legutolsó választásnál sem volt kétes a szabad elvű párt győzelme, csak a jelölt volt bizonytalan. A gróf nem reflektált többé a mandátumra, ki tudja hol van. Felülről a kormány nem delegált senkit. Végre is a polgármester nagyságos Röszkei Pál királyi tanásos úr, akit a méltóságos asszony a főispánné körtvélyesi Machiavellinek nevezett el, oldotta meg a kérdést, miután éppen a föloszlatást megelőző hetekben kérő állított be úri házához, ami nem kis örömet okozott, mert volt ott elég kérnivaló. 4 hajadon leányzó. Negyedik fejezet: Covigny in Floribus. Minka, a legidősebb röszkei kisasszony csinos volt, de a nővérei is igen csinosak voltak, és ránőttek a nyakára. Minka szeretett volna már férjhez menni, De körtvélyes igen szegény volt házasulandó emberekben. Az odavaló fiatalság nem merte a szemét fölemelni a hatalmas, röszkei kisasszonyokig, apró városi tisztviselőkből, ügyvédjelöltekből és a helybéli mesteremberek diplomás fiaiból állt ez a fiatalság, és derogált volna a röszkei familiának, mely sokat adott régi nemességére. Előkelőbb ágyból származott fiatalember csak egy volt, Báró Blandi Nepomuki János, a városka régi földes urainak ivadéka, egy nyegle fráter, testben, lélekben satnya, s amellett fennhéjázó, önhitt és bolond, mindent másképp csinált, mint a többi emberek. A kényesség és a bőrébe való nem férés annyira elragadta, hogy még az érintkezési hangokban sem fogadott el azokból semmit, amit az emberiség eddig kitalált, különös hangokat és kifejezéseket használt, és csak igen kevés szót. Sőt, a végén már csak egy szóval fejezte ki parancsait és gondolatait. Foké! Kiáltá a szobalányra, és ez azt jelentette, hogy hozzon egy pohár vizet, máskor, hogy adjon neki egy csókot. Floké! Parancsolá az inasnak, és ez azt jelentette, hogy eressze le a roletteket, ha nem találta el, kiált neki két floké. Ebben az esetben két pofont jelentett a két floké. A bolondos gazdag úrfinak, ki a város közepén egy szép, tornyos, emeletes flokéban lakik, a végében nagy parkkal egyetlen barátja volt a szomszéd megyében lakó Kovinyi János, meglehetősen elszegényedett Tóth Nemes, azonban eszes és szeretetreméltó társalgó, s amellett nagy kozák, aki némi szerepet vitt a megyében, mindenáron nagyobb tért keresve tehetségének, szeretett volna valami módon szerencsét csinálni. E Kovinyi gyakran járt körtvélyesre, ott hetelt Floké úrnál, mert így csúfolták Blandit a szokásos kifejezése miatt, melyet tudja Isten honnan szedett föl, a féle majordomus szerepet vitt a kastélyban, és tökéletesen uralkodott híg velejű növendékén, együtt jártak Bécsbe és Budapestre mulatni. A gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett valahogy a legidősebb röszkei kisasszonnyal, és egy szép napon beállított röszkeihez megkérte. A király tanácsos úr ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte. És mire bazírozza, öcsém uram, a házasságot? Hogy értsem ezt? Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, minden esete, és a kezeit dörzsölte és szemeit égre emelte, mert a nagyságos úr nagy katolikus. Kétségen kívül szentség, de... hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a spájzis. Na, természetesen, felelte Kovinyi nyugodtan. Miből akarnak élni? Egyelőre birtokomból és egyéb jövedelmeimből, felelte Kovinyi. Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme? Jó esztendőben 2000 forint. Az öreg úr szaporán pislogott apró szemeivel. És rossz esztendőben? Rossz esztendőben 3000. Hogy lehet ez? Ütötte föl a fejét élénken. Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt. Miképp érti? Ismétlé röszkei. Az ördögbe is! Nem szerettem a rébuszokat találgatni. Beszélhetek bizalmasan. Magától értetődik. Ínséges esztendőkben adományok özönölnek a vidékünkre, és én vagyok a kiosztó bizottság elnöke. Röszkei a fejére ütött, mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának, jaj, nagy szamár vagy, Röszkei, hiába vagy király tanácsos, de... Hangosan csak ennyit mondott. No, no. Aztán lehajtotta a fejét nagyszótlanul, gondolkozni látszott, végre egy sóhajjal könnyítette magán. Hát, persze, szegény magyar nemesség. Élnünk csak kell, Istenem. Ahogy lehet, természetesen, ahogy lehet. Ezer évig voltunk becsületesek, mert lehetett. Mit mondtam? Szamarak voltunk. Marhák voltunk. Ki kellett volna bennünket vesszőzni. Vérünket ontottuk a parasztért. Ha meggondolom azt a sok vért. Az öreg dübehozta magás, ilyenkor látszott, hogy még elég vér maradt benne, mert mind a fejébe tódult, hogy szinte megfeketedett a képe. Ami pedig az ügy érdemét illeti, fejezte be csillapodottabb hangon, teljességgel nincs semmi kifogásom. Sőt, hanem a leány mégis meghallgatandó. Fölösleges formalitás volt, mert Minka már a 25. tavasz számlálta anélkül, hogy egyetlen kosarat adhatott volna, hiszen persze nagy élvezet lehet a kosáradás, és végre is kucsében reszkírt, de ha valaki már 25 éves, hát, hogy is mondjam, csak egyszerűen nem kucséber. Minka igent mondott, és az eljegyzés végbe ment díszes vendégkoszorú jelenlétében maga a főispán, Báró Gerezdi Mihály úr is jelen volt, azon túl pedig Kovinyi majd minden idejét körtvélyesen töltötte, de nem Floké úrral, mint ahogy azelőtt tette, se nem a menyasszonyával, mint most illenék tennie, hanem belevetette magát egész évvel a körtvélyesi társadalomba. Eljárt a kaszinóba, a sörházba, délután a pincékbe, mert a körtvélyesi szőlőket megette már a filoxéra, de a pincékhez hozzá nem nyúlt. A pincekultusz tehát szabadon fejlődött el annyira, hogy némely délutánokon csak a csecsemő gyermekek és az előregedett asszonyok maradtak a város falai közt. Kovinyi gavalléros nemesi tempói, jó mondásai imponáltak a polgároknak, és csak hamar beleszeretett mindenki. Egy szóval tudta a módját, egy kis sárosi vér is csergett az ereiben anyja után, udvariasnak, szeretetreméltónak lenni mindig, és találékonynak a gyöngeségek legyezgetésében. Tutyi-mutyi stréberek építik pozíciójukat az emberek erényeire, szamár füleket az ilyen strébereknek. A gyöngeségek az igazi oszlopok, erősek, megrendíthetetlenek. A sokaságok gyöngeségei nyugszik, szilárdan az okosak épülete. Mire ősszel váratlanul föloszlották az országgyűlést, körtvélyesen a Kovinyi neve kelt szárnyra.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esete.
9: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Kozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra, világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj ki.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsony vizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművi blokkokhoz, a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. A hőség fokozza, a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyiség a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő várható erős UV-sugárzással. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy Magyarországon élnek édesvízi medúzák? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, hiszen hamarosan itt lesz velem az éterben Abonyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, és mesél ezekről a rejtett életmódot folytató élőlényekről.
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, hát az első észlelés az 1960-as évekből van, drávamenti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó víztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarország, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőlem.
1: És azt tudták, hogy ma Magyarországon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben? Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Többek között ezt is gorcső alá veszem majd dr. Demeter Ildikó pszichiáterrel.
3: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az édesvízi medúza a kínai Jangtze vízrendszerből származik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai nemzetközi együttműködésben foglalkoztak, mint kiemelt inváziós faj ökológiájával és az elterjedés észleléséhez kötődő társadalmi ismertséggel. A People and Nature folyóiratban megjelent új tanulmányuk jelentős hiányosságra hívja fel a figyelmet. A faj jelenléte Európa szerte jól dokumentált a tudomány számára. A lakosság, például így a magyar lakosság, alig ismeri, ami akadályozhatja a korai előjelző rendszerek és esetleges beavatkozási lehetőségek kialakítását. A további részletekről Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
2: Volt egy 17 ország részvételével tervezett kérdéves felmérésünk, ami pont arról szólt, hogy a közösség társadalom értesült-e arról, vagy tud-e arról, illetve mit tud arról, hogy édesvízeinkben élnek medúzák. Mindenképp szögezzük azt le, hogy nem őshonos fajról van szó, hanem egyetlen egy invazív faj, illetve annak több genetikai formájáról van szó, ami kínai származású, tehát semmiképpen sem őshonos, viszont Magyarországon sem először fordul elő, hanem már régóta jelen van vizeinkben.
1: De honnan kerülnek ide? Tehát ezek is akvaristák által kerülnek be hozzánk, vagy teljesen más útvonalról?
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, az első észlelés az 1960-as évekből van, drága menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó hisztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőle.
1: De valamilyen más élőlénnyel jönnek be, mert ugye a kínai Yangtze vízrendszeréből származnak ezek a medúzák leginkább. De most a kínai Yangtze vízrendszer az jó messze van a magyar vízrendszertől.
2: Igen, a terjesztés az többféleképpen lehetséges, és ugye azért mondtam, hogy az első behozatal az nagyjából 1900-as évek közepe lehetett. Ugye ennek többféle életciklusa van ennek a medúzának, van egy ilyen kitartó képletszerű formája, egy podotisza nevű képlet, illetve van neki egy polip formája. Úgy kell elképzelni, hogy az ajzathoz egy kis lerögzült nyúlvány, igazából aki sohasem látta, az belenyez a mikroszkóp, akkor sem gondolná, hogy egy medúza formáról van szó. Mert ez az a két képlet, ami valószínűleg alkalmas arra, hogy messzebb távra is terjeszthető legyen, tehát minden bizonnyal, vagy feltétlenül nem a medúza törékeny formája lesz az, amelyik terjesztő.
1: Ugye az önök számára, a tudósok számára teljesen ismert ez a medúza, de a lakosság tudja egyáltalán? Mert ha jól tudom, egy nagyon rejtetten terjedő fajról van szó.
2: Igen, a média azért most már egyre gyakrabban posztol arról, vagy ad hírt arról, hogy magyarországi vizekben is előfordul. De számomra az meglepő egyébként, hogy Magyarországon még mindig van olyan, aki nem hallott az édesvízi medúza magyarországi jelenlétéről. Pontosan ez a felmérés arra vonatkozott, hogy mit tudnak az emberek, fölismerik-e, mit párosítanak a medúzáról megmutatott képpel kapcsolatban, tudják-e a tudományos nevét. Igazából az derült ki, hogy nagyon nagy százalékban, tehát közel a megkérdezettek fele nem volt tisztában a fajjal, nagyon sokan tengeri élőlényként jöttek le, nagyon sokan veszélyesként tekintettek rá, kifejezetten akkor, hogyha olyan képet mutattunk, ahol tömegesen fordult elő.
1: Igen, mert ugye a filmekben sokszor azt lehet látni, hogy medúza csípés történik. Gondolom a laikusok ebből indultak ki, hogy veszélyes a medúza.
2: Igen, ebből indultak ki, tehát nagyon sokan azért kecsesnek írták le, tehát olyan szavakat társítottak a fajhoz, ami nem jelent veszélyt. Ez egy nagyon pici medúzafaj, nagyjából aki fejlett egyet is 100 forintos, 200 forintos maximum méretű. Hogyha valaki vizeinkben látja, ez jobbára nyáron fordulhat elő, nyugodtan megpróbálhatja egyébként kiemelni kézben, tehát ilyen szempontból abszolút veszélytelen.
1: Invazív fajnak számít, de ha jól tudom, van pozitívuma is annak, hogy a vizeinkben megtalálható a medúza.
2: Én közvetlenül pozitívumot nem tudnék kiemelni. Invazív fajról van szó, tehát terjedő fajról van szó. Ami egyébként a tudomány számára ismert, hogy a polip formából a medúza formára való váltásnak vannak környezeti feltételei. Az egyik alapvető feltétel egy bizonyos hőmérséklet, tehát 23-24 fok alatt, tehát hogyha a vízhőmérséklet ez alatt van, akkor a polip formából nem alakul ki a medúza forma. És ugye itt egyből gondoltunk arra, hogy ahhoz, hogy társadalom számára közismert legyen, ahhoz azt kellene, hogy sok helyen előforduljon a medúza forma, és ha jelen van a vízben, akkor is ugye észrevegyék. És itt amire még gondolnunk kell, hogyha mondjuk egy víztesten belül él medúza, de nincsen a felszín közelében, akkor sem biztos, hogy észreveszi a társadalom, illetve sok vízben jelen lehet, és egyébként ez még mindig egy feltételezésünk, hogy a polip forma egyébként sokkal elterjedtebb lehet, mint a medúza forma.
1: Azért mondtam a pozitívumot, mert hogy olvastam olyan cikket, ahol azért tekintenek a jelenlétére pozitívnak, mert hogy a vizek minősége könnyen kikövetkeztethető belőle, mert hogy az édesvízi medúza az kizárólag kristálytiszta vizekben képes megélni. Akkor ezek szerint ez nem igaz?
2: Én nem mondanám, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízben tud megélni. Nekünk is voltak olyan tapasztalataink, hogy előfordult úgynevezett terheltebb, eutrófabb voltágakban is. Tehát az, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízű, Magyarországon egyébként kifejezetten a bányatavak ilyenek, nagy átláthatóságú bányavizek, tehát nem csak abban fordul elő. Itt inkább valami olyasmire lehetne gondolni, hogy bizonyos feltételek meg kell, hogy történjenek ahhoz, hogy észrevegyük a medúzát, illetve a medúza forma kialakulás lehet inkább a limitáció, nem pedig maga az, hogy milyen annak a víznek például az átláthatósága vagy a tisztasága.
1: Ha mondjuk el szeretnénk menni medúza lesre, akkor hova mehetünk? Tehát merre induljunk? Hallottam a Budapesttől nem messze fekvő mesterséges tóról, mint a Palatinus tó, vagy az Omszki tó, de ugye a bányatavakat mondta, hogy ott általában előfordulnak.
2: Igen, ami észlelésünk, például a Győrői falu, Abda környéki bányatavak voltak, de ha jól emlékszem, a Hegyeshalmi bányatóban, vagy az Árpándi bányatóban is előfordulnak, azt azért szögezzük le, hogy a legtöbb bányató nem közvetlenül látogatható. Igazából az, hogy hol fordulnak elő, egyre gyakoribbak egyébként, tehát a dunamenti voltágokban is, illetve dunamenti állóvizekben is egyre gyakoribb előfordulás tapasztalható, azért visszakereshető, hogy éppen hol látták utoljára a medúzát. Nekünk pontosan ennek az észlelési adatok gyűjtésére indult egy közösségi tudományos programunk, amit úgy hívnak, hogy DÖME. A DÖME rövidítés a Dunamenti ökoszisztémák megfigyelését és elemzését jelenti. Tehát, hogyha valaki rákeres a DÖME, illetve a medúza szóra, akkor meg fogja találni azt a honlapot, ahol megpróbáljuk összegyűjteni ezeket az észlelési adatokat.
1: Ugye mondta, hogy invazív fajnak számít. Van valami, ami miatt tarthatunk? Tehát, hogyha mit tudom én, túlságosan elszaporodik, akkor okozhat-e valami problémát az ökoszisztémában, a környezetében? Tehát például táplálék konkurencia van-e?
2: Igen, tehát a probléma az pontosan ez a medúza előfordulástól, hogy konkurenciát jelent. Tehát az ő táplálkozása az a pici mikroszkopikus állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, és hogyha ennek a fogyasztása ugye bekövetkezik, akkor ők, mint fogyasztók nem tudják fogyasztani a mikroszkopikus növényi szervezeteket, a fitoplanktont, és ennek lehet egy olyan hatása, hogy a medúza jelenlét elősegíti az algák felszaporodását, és algavirágzás gyakrabban fordul elő medúza jelenlét mellett. Tehát egy ilyen közvetett negatív hatása lehet a medúzának.
1: Tehát magyarán akkor a biológiai egyensúlyt azt föl tudják borítani, nem kicsit?
2: Igen.
1: Mit tudnak önök tenni? Rejtett életmódot folytat, nehezen lehet észrevenni.

0: például melyik folyómenti kikötőben fordul elő, miért abban a kikötőben fordul elő, tehát igazából lekövetni tudjuk a jelenléti terjedését, illetve utaltam már arra, hogy maga a rögzült poliformából a medúza forma kiváltása az egy kulcs lehet az észlelésben. Az egyik fő probléma napjainkban a klímaváltozás, felmelegedés, egyre gyakrabban előforduló nyári hőhullámok, tehát ezek biztosan szerepet játszanak abban, hogy a vizek felmelegedése kiváltja a medúza forma gyakori előfordulását, és valószínűleg ezért is nő az észlelések száma egyébként Magyarországon is.
1: Európában egyébként hol találkozhatunk medúzával?
0: Európában, tehát ugye 17 ország részvételével zajlott ez a felmérés. A legtöbb aktív Németországból, hozott egyébként Magyarország környező országaiból is, tehát Horvátországból, Szerbiából. Tehát én azt mondanám, hogy az európai vizekben általánosan előfordulhat.
1: Tehát, hogyha jól értelmezem, és itt a beszélgetésünk elejére is a tartalmára visszautalva, önöknek, kutatóknak az a legfontosabb feladata most jelen pillanatban, hogy a lakosság ismerje az édesvízi medúzát, és fölismerje. Mert hogy akkor önök látják, hogy hol található, mennyire terjed ez az invazív faj, és hogy be tudjanak avatkozni, hogyha mondjuk valahol nagyon nagy mértékben elterjednek, mert akkor ott ugye, ahogy beszéltük, a biológiai egyensúlyt fel tudják borítani.
0: Igen, tehát a legfontosabb válasz még egyébként az előző kérdés az lenne, hogy tehát Európában mindenhol előfordul, Olaszországtól teljesen Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig, tehát általánosan előfordul a faj. Itt a beavatkozási lehetőséget ugye nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit tudnánk tenni mondjuk a medúza hatásának kiküszöbölésére. Egyrészt nem véletlenül jelenik meg, tehát hogy azt azért ne felejtsük el, hogy már önmagában egy megbillent ökológiai egyensúlyt jelezhet a fajnak a jelenléte. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy teljesen stabil, változatlan rendszerben megjelenik egy medúza, hanem lehet, hogy pontosan azért jelenik meg, mert az a rendszer változik. Ebből a szempontból is nézhetjük, viszont azt tudatosítani, hogy jelen van a medúza és hatással van a vízi ökoszisztémáinkra, ehhez szükséges az, hogy igenis tudjunk az előfordulásáról, a társadalom tudjon róla, hogyha látja, akkor felismerje, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha a közösségi tudományos programokon a domain keresztül elérnének minket, rögzítenék az előfordulás helyét, és mi a későbbiek folyamán ezeket az adatokat tudományos szempontból fogjuk tudni tovább elemezni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Most egy ilyen nagyon banális dolog jutott eszembe, mert ugye vannak azok a medúzák, amelyek meg sós vízben élnek, ugye tenger, óceán, stb. Körülbelül egy éve készítettem, vagy másfél éve egy interjút arról, hogy egyre sósabb a Balaton víze. Természetesen itt nem olyan sóságra kell gondolni, mint a tengerek vagy az óceánok. De hogy ez előfordulhat 100-150 év múlva, hogy mondjuk Magyarországon olyan medúza megéljen a vizeinkbe, ami mondjuk a tengerekben és az óceánokban?
2: Én nem tartanám ezt valószínűnek, tehát azért a sósvíz koncentrációja az nagyon jelentős, és itt azért nem csak egy-egy paramétert emelnék ki, nem csak a vízmérsékletet, nem csak a sótartalmat, hanem például maga az a közeket nem véletlenül fordul elő csak állóvízben, vagy nagyon-nagyon lassan folyó vízben, mert ez a fizikai környezet nagyon fontos ahhoz, hogy a medúza pumpáló mozgását végezni tudja, aztán a csápjait kitárva és igazából mozdulatlanul süllyedjen a víztérben, és úgy tudja az állati mikroszervezeteket elkapni. Tehát én nem tartom valószínűnek, hogy tengeri medúzák lepnék el a magyarországi vizeket.
1: Ha az európai előfordulását nézzük, és Magyarországot nézzük, akkor Magyarország milyen helyzetben van édesvízi medúzák elterjedése szempontjából? Tehát vannak olyan európai országok, ahol sokkal nagyobb mértékben vannak elterjedve ezek a fajok? Vagy ez a faj?
2: Igazából akkor észleljük a fajt, amikor tömegesen fordul elő. A tömeges előfordulás az időnként megjelenik Magyarországon is, más országokban is. Azt tudjuk, hogy mindenhol, minden országban jelen van, természetesen nem minden vízben, de nagyon sok vízben jelen van, és azt is feltételezzük, hogy a polipforma például sokkal elterjedtebb, mint a medúzaforma. Tehát így összehasonlítani az országot, hogy itt medúzásabb a bakavizek, máshol nem, ezt így nem tudnánk közvetlenül megtenni.
1: Gyorsan szaporodó lényről van szó? Tehát, hogy egyáltalán el lehet-e tüntetni a vizekből? Mert ugye vannak olyan inváziós halfajok, amelyeket már képtelenség lenne eltüntetni. Tehát biztos, hogy nem tudják a vizeinkből teljesen eltüntetni őket.
2: Én is biztos vagyok benne, hogy a medúzát sem tudnánk teljes egészében eltüntetni. Nagyon-nagyon tipike, mikroszkopikus pár milliméternyi kis polipformát kellene keresni. Például a tavakban lógó fák gyökérzetén, például tipikusan előfordul a medúza, vagy sokszor ott érdemes keresni. Nem ismerek jelen pillanatban olyan beavatkozási lehetőséget, amivel specifikusan a medúzát lehetne csökkenteni. Ugye nem véletlenül fordul elővizeinkben, és igazából itt a vele való együttélés lehet az egyik megoldás.
1: Döbbenetes egyébként. Találtam olyan cikket, ahol kifejezetten ajánlót írnak, hogyha szeretnénk medúzavadászatra indulni, akkor hova menjünk? Mely helyekre menjünk, ahol biztosan találkozhatunk medúzákkal, és mondjuk együtt is úszhatunk velük?
2: Én örülök, hogyha ilyenek vannak, és egyébként az a mi szempontunkból is lehet egy cél ezeket célirányosan összegyűjteni, ezeket a posztokat. A Döme felületén az észlelési adataink elérhetőek. 2024-ben indult a Döme projekt, és igazából a tavalyi évben készült el a honlapja. Az idei nyári szezon lesz az első, amikor már él a honlap, és aktívan feltölthetőek az adatok. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy nőnek az előfordulási adatok. A honlap egyébként nem közvetlenül gyűjti az észlelési adatokat, hanem a természetbúvárok által nagyon jól ismert iNaturalist oldalra fog átirányítani, és ott a szükséges licenszbeállítások után lesz lehetőség arra, hogy a társadalom által feltöltött adatok megjelenjenek a mi adatbázisunkban is, és utána pedig a honlapon a térkép elkészülhessen.
1: Én akkor csak azt tudom ajánlani az embereknek, hogy keressenek rá, és menjenek el akkor azokra a helyekre, ahol édesvízi medúzákkal találkozni lehet, és utána viszont ezt jelezzék önök felé. Tehát, hogy bővüljön az a térkép, hogy minél több adatuk legyen.
2: Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát a Döme projektnek ugye Facebook oldala is van, ami megint csak most fog aktivizálódni. és szeretnénk, hogyha nem csak az adatokat rögzítenék, hanem ezeket a posztokat, tehát hogy hol fordul elő, vagy mik voltak az észlelés körülményei, ezeket nyugodtan a tömének a Facebook oldalára például töltsék fel.
1: A felelős állattartás az hagy némi kívánnivalót maga után Magyarországon.
2: A szerencse egyébként még, hogy azért tartani nagyon nehéz a medúzát, és laboratóriumban próbálkozunk a polipformának a keltetésével, tehát hogy változzon át medúzává. Ha valaki egyébként összegyűjti a medúzákat, akkor egy pár napig fogja tudni életben tartani, mondjuk egy akváriumban, de hosszan nem fogja tudni életben tartani őket. Még hogyha kapnak zooplankton táplálékot, tehát akkor is maga ez a nagyon pipi akváriumi környezet nem alkalmas arra, hogy bárki otthon tart a medúzákat.
1: És a kerti tóba tartaná?
2: Hát ha megjelenik magától, akkor az élőhely az alkalmas arra, hogy a medúza előforduljon. Egy nagyobb kerti tóba egyébként el tudom képzelni, hogy előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az édesvízi medúzákról hallhattak.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
3: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat ideig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okoztam, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglebezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, De természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért az az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
1: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
3: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint máshogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játékszenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
1: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
3: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
1: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
3: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett volna a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám. Pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal, de a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírűs nincs minden esetben, korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
1: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
3: Tulajdonképpen mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
1: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
3: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett abstinens. Az abstinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. Ahogy kiderült, hogyan felsőoktatási intézményekbe jelentkezők közül kit vettek fel a választott szakokra, a fiatalok elkezdtek megfelelő és megfizethető lakhatást keresni. A Debreceni Egyetem kollégiumaiban összesen mintegy 5000 férőhely áll rendelkezésre, ezek negyedét tartják fenn a szeptembertől érkező új hallgatóknak. Az első évesek augusztus 11-ig adhatják be kollégiumi jelentkezésüket. Náluk a szociális szempontokat veszi figyelembe a döntéskor a kollégiumi felvételi és szociális bizottság. Aki első körben nem kap ágyat a kollégiumokban, még jelentkezhet újra méltányossági alapon, vagy feliratkozhat a várólistára. Borbás József, a Debreceni Egyetem kollégiumi igazgatósága pedagógiai programvezetője tájékoztatta rádiónkat.
2: A kollégiumi rendszernek bőven több mint a fele jelentős felújításon esett át, és általában kétágyas, belső vizes blokkos szobákkal rendelkezik, jó állapotú épületek vannak. Az első éves hallgatók szociális alapon tudnak jelentkezni kollégiumban. A kollégiumok.unitep.hu honlapon keresztül kell kitölteniük egy pályázati lapot. Csatolni kell hozzá minden olyan releváns szociális igazolást, ami a családszerkezetre, jövedelmekre, esetleges rendkívüli egészségügyi helyzetre vonatkozik, és ezeket együttesen egy postai küldeményben kell úgy beküldeni, hogy az augusztus 11-ére határidőre beérkezzen. Az összes férőhely, ami nagyjából 5000 férő az egyetemen. Az első évesek részére annak a negyedét különítettük el, 1250-1300 férőek. Tehát az elsősök tulajdonképpen preferálva vannak valamelyest, hiszen nem 20, hanem nagyjából 25%-át kapják a férőeknek. Az első fokú határozatot követően augusztus 19-én terv szerint ugye kikerülnek. Ezt követően van mindazoknak lehetőségük, akik nem nyertek felvételt, méltányossági kéremet benyújtani, rövid idő, nagyjából egy héten belül, még a tanévkezdés a szeptember 7-i tényleges szorgalmi időszak kezdete előtt eldőlnek ezek a méltányossági kéremek, és sokan, bőven több mint 100-an be szoktak kerülni ebben az eljárásban is. Az egyetemmel kurszfelvételibe kerültek, és mindazok, akik akár a már elsőfokú eljárásban, akár a méltányosság eljárásban nem kerültek be, ott a lehetőségük a várólistára jelentkezni. A várólistára rögtön azt követően fog rajtolni a jelentkezési lehetőség, amint az első éveseknek a elsőfokú határozata kikerül. Ide értelemszerűen nem csak elsősök jelentkeznek, az a tapasztalat, hogy a bennem költözők, időközben lemondók, stb. Helyére is egy nagyjából 200-300 fő közötti bekerülő szokott lenni szeptember első két hetében, vagy akár hóvégéig.
1: A hőségben nem csak magunkra, hanem a házi állatainkra is jobban oda kell figyelni, erre hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az udvaron vagy lakásban tartott kedvencekről a gazdáknak kell gondoskodniuk. Elsősorban hűvös, árnyékos helyet és bőséges ivóvizet kell biztosítani számukra. További jó tanácsok Serez Zoltántól, az Egyesület elnökétől.
3: Nagyon fontos leszögezni, hogy a házi kedvenceket minden esetben a gazda a felelős, tehát önálló életre teljes mértékben képtelenek, a megóvások mindig a gazda, az ember feladata. A lakásban tartjuk a házi kedvencet, és elmegyünk otthonról, mindenféle formában érdemes leárnyékolni, lehúzni a redőnyt, elhúzni a függönyt, ugyanis kisebb lakásokban üvegházhatás állapot jöhet létre, mint akár egy személygépjárműben. És hogyha mondjuk egy díszmadár egy kalitkában van az ablak mellett, ugyanúgy hőtorlódást, hőutást kaphat akár egy lakásban is, mint hogyha autóban, csak akkor itt teszem, hogy szigorúan tilos férő állatot otthagyni akár néhány pillanatra és gépjárműbe. Nyilván ezek is olyan állapotot tudnak eredményezni, ami az élettel össze nem egyeztethető. És hát a folyadékotánpótlás az egy életbe vágóan fontos dolog. Naponta ilyenkor többször adjunk vizet az állatoknak, mindig friss, tiszta ivóvízzel lássuk el őket. A nagyobb sétákat, ha lehet, kora reggeli, késő délutáni órákban iktassuk be. Nagyon fontos ilyenkor is a megfelelő testmozgás, mind a gazda, mind pedig az állatok számára. A kutyáinkat olyan helyen vigyük, ahol az aszfalt nincs fölforrósodva, ugyanis a forró aszfalton néhány perc alatt akár hólyagosra tud égni az állatnak a tappancsa, és az is egy súlyos fertőzéses állapot. Az udvaron tartás kapcsán nyilvánvaló, hogy biztosítani kell azokat a helyeket, ahova szabadon el tud húzódni a házi kedvenc, bokros, hűvös terület, vagy éppen kinyitjuk a árnyékolót, illetve akár a garázsajtót, hogy a hűvösebb területekre be tudjon húzódni. Sokan egyébként láncon tartják a házi kedvenceiket, ez mindenféle formában elítélendő dolog, csak mindenkit arra buzdítunk, minden jó érzésű embert, hogy tartsák be az állatjóléti alapvető minimális követelményeket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Augusztus 1-én szombaton a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy csónakkal kellett menekülniük az agyűi reformátusoknak a 18. században. Mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Agyűn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az agyűi reformátusok történetéhez talált érdekes adalékokat, forrásokat Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával beszélgetünk majd, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagyhalász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isteni igéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján, Pál apostol Titushoz írt levele 3. részének 8. verséből. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egyszer egy idős lelkipásztort megkérdeztek arról, melyik volt a legjobb prédikáció, amit valaha hallott életében. Elmosolyodott, és ezt válaszolta. A legjobb prédikációt nem a szószékről hallottam, hanem egy hívő ember életében láttam. Ez a válasz elgondolkoztató. Mert az emberek sokszor figyelik, hogyan beszélünk, hogyan bánunk családunkkal, hogyan dolgozunk, hogyan reagálunk a nehézségekre, hogyan viselkedünk akkor is, amikor senki sem lát. Pál apostol pontosan erről beszélt Titusznak. Az előző versekben elmondta az evangélium lényegét, Isten szeretetéből, kegyelméből üdvözített bennünket, nem a mi érdemeink miatt. Most pedig azt mondja, ha ez igaz, akkor annak látszania kell a mi életünkön. A hit nem csupán egy meggyőződés, a hit életforma. A megváltás nem csak a mennyre készít fel, hanem a hétköznapokat is átformálja. Ma 3 gondolatot szeretnék kiemelni ebből az egyetlen versből. Az első az, a hit biztos alapra épül. Pál így kezdi, igaz beszéd ez. Ez nem emberi vélemény, nem egy filozófiai elképzelés.

él, és kegyelméből üdvözít. Erre lehet építeni. Jézus maga mondta, hogy aki az ő beszédére épít, olyan, mint az az ember, aki sziklára építette a házát. Jöhet az eső, a szél, az árvíz, a ház megmarad. Ma is rengetegen keresik a biztos pontot. Pénzben, karrierben, emberi kapcsolatokban, sikerekben. De ezek mind bizonytalan alapok. A hívő ember alapja Krisztus. És ha az alap biztos, akkor az élet is szilárd marad. A második, az igaz hit mindig láthatóvá válik. Pál ezt mondja. Akik hívőké lettek Istenben, igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni. Figyeljük meg a sorrendet. Nem a jó cselekedetek tesznek hívővé, hanem a hívő ember tesz jó cselekedeteket. És ez óriási különbség. A fa sem azért él, mert gyümölcsöt terem, hanem azért terem gyümölcsöt, mert él. Ugyanígy a jó cselekedetek nem a megváltás gyökerei, hanem a megváltás gyümölcsei. Mit jelent előjárni? Nem azt, hogy dicsekedni, nem azt, hogy feltűnően vallásosnak lenni, hanem példát mutatni. A munkahelyen, az iskolában, a családban, a gyülekezetben, a szomszédságban. Ma az embereknek nincs szüksége újabb vitákra a hitről. Arra van szüksége, hogy lássa Krisztust a hívők életében. Amikor valaki türelmes a türelmetlen világban, amikor valaki megbocsát, ahol mindenki bosszút akar, amikor valaki segít anélkül, hogy viszonzást várna, amikor valaki becsületes akkor is, amikor csalással többet nyerhetne. Ez már prédikáció. Lehet, hogy rövid, de annál hangosabb. A harmadik gondolat, hogy a jó cselekedetek mások javát szolgálják. Pál a vers végén ezt mondja. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Ez a keresztény élet egyik legszebb ismertetőjele. Nem önmagunk körül forgunk. Nem azt kérdezzük, mit kapok én, hanem kinek lehet ma áldás az életem. Jézus egész élete erről szólt. Ő mindig észrevette az embereket, a vakot, a beteget, a gyászolót, a kitaszítottat, a bűnöst. És ma is ezt tanítja nekünk. Egy kedves szó, egy telefonhívás, egy látogatás, egy tál étel, egy őszinte bátorítás, egy imádság. Néha egészen apró dolgok, de Isten kezében ezek hatalmas áldássá válhatnak. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy nagy dolgokat kell tenniük Istenért. Pedig lehet, hogy ma éppen az a legnagyobb szolgálatunk, hogy türelmesebbek vagyunk a családunkkal, hogy meghallgatunk valakit, hogy nem bántunk meg senkit a szavainkkal, hogy észrevesszük azt, amit mások észre sem vesznek. A keresztény élet nem csak a templomban történik, hanem hétfő reggel kezdődik igazán. Érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Ha valaki csak az életemet látná, vajon észrevenné-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látják-e rajtam a családtagjaim a kegyelmet, munkatársaim a becsületességet, a szomszédaim a segítséget?

0: őkészséget, a gyermekeim a hitelességet. Nem tökéletességet vár tőlünk Isten, hanem hűséget. Nem hibátlan embereket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy napról napra formálja őket. Minden reggel kérhetjük. Uram, mutasd meg, hogy ma kinek lehetek áldására. Lehet, hogy csak egyetlen embernek, de annak az egynek talán éppen arra lesz szüksége. Pál egyetlen versben összefoglalja a keresztény élet lényegét. Az evangélium igaz, ezért kapaszkodjunk bele teljes szívvel. Hívő emberek vagyunk, ezért éljünk másként, és tegyünk jót. Nem azért, hogy Isten szeressen, hanem azért, mert ő már előbb szeretett bennünket. A világ talán nem figyel a beszédünkre, de mindig figyeli az életünket. Adja Isten, hogy amikor emberek találkoznak velünk, ne elsősorban minket lássanak, hanem Krisztust, aki bennünk él. Legyen a hitünk nem csak a szavainkban, hanem a mindennapi tetteinkben is látható. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te igaz és örökké érvényes ígédért. Köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket, hogy a hit, amelyet tőled kaptunk, nem maradhat láthatatlan, hanem jó cselekedetekben kell gyümölcsöt teremnie. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeink alapján fogadtál el bennünket, hanem Jézus Krisztus kegyelméért. Ez felszabadít bennünket arra, hogy ne kényszerből, ne megfelelési vágyból, hanem szeretetből szolgáljunk neked és embertársainknak. Urunk, bocsásd meg, amikor hitünk csak szavakban mutatkozott meg, amikor könnyebb volt beszélni a szeretetről, mint szeretni, könnyebb volt tanítani az irgalomról, mint irgalmasnak lenni. Kérünk, formáld a szívünket, hogy életünk összhangban legyen hitvallásunkkal. Adj nyitott szemet, hogy észrevegyük a szükséget szenvedőket. Adj érzékeny szívet, hogy ne menjünk el közömbösen a fájdalom mellett. Adj készséges kezet, hogy örömmel segítsünk, ahol tudunk. Adj bölcs szájat, hogy szavaink építsenek, vigasztaljanak és reménységet adjanak. Segíts bennünket, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és a hétköznapok minden helyzetében Krisztus szeretetét tükrözzük. Hadd legyen életünk csendes bizonyságtétel arról, hogy te valóban megváltoztatod az embert. Kérünk, őrizd meg bennünk azt a vágyat, hogy minden nap megkérdezzük. Uram, ma kinek lehetek áldására? És adj bátorságot ahhoz is, hogy amikor megmutatod a feladatot, örömmel engedelmeskedjünk. Dicsőség legyen neked ezért, hogy te nem csak megmentettél bennünket, hanem el is hívtál arra, hogy a te világosságodat vigyük ebbe a világba. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdúbihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban. Év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehet a 2000. január 1-e előtt kiadott személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A testület azért kezdeményezte a személyi igazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket veszítik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a 2000. január 1-e előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárás során. Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Csónakkal kellett menekülniük az agyúi reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Agyűn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az agyúi reformátusok történetéhez érdekes adalékokat, forrásokat talált Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni, de akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, hogyan kapcsolódik az agyói reformátusokhoz.
3: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos jog is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott. De magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
2: Ami
3: az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem,
2: igen, aztán mondtad az elén, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. B-kérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
3: Ez egy elég régi intézmény a koronaőr. Hát nyilván a feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. Kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsált a Erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró, tehát hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
2: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken. Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
3: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az Erdődi György?
2: A
3: török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az Erdődi család is, és egész pontosan az Erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak, tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéi. Ez jóval ezután jön létre, tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéi mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az Erdődinek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indíts el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzek az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet. És ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pákászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés mezőgazdaság normálisabb legyen, földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
2: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
3: Igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték még a századok, de Algyő lakossága kontinuus megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy a 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát, aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szeged azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu, tehát ez pár tucat családot jelentetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg mennyien élhettek?
3: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
2: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek a reformátusok?
3: Igen, most Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az Erdődi család megszerzi a falut.
2: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
3: Nem, igen.
2: És akkor van egy homogén református oldjunk, megérkezik a katolikus Erdődi György, és az feltérképezhet, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
3: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A Erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus, tehát a Károlyiak, a Hárukken család, a Rudnyászki család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Hárukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szeretem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az Erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az Erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesúrat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá két vagy három évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kálvinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
2: De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen, már csak pusztán azért, mert tudja, hogy Algyőn homogén református társadalom
3: van. De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergessel, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus élet a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és Algyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepedésüket, és két vagy három nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan, betelepít őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyai reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másút is ez történt, hogyha a katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz. És ez a konkrét konfliktus, ami algyőn is elindul.
2: És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mi lett, hol temették el, ha csak ez az egy temető volt algyőn?
3: Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
2: A református
3: temetőben, ugyanis megtörtént a foglalás. A mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dóm téren van egy templom torony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, már pedig a középkori templom akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na, akkor innentől kezdve intézkedünk.
1: Csónakkal kellett menekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az algyői reformátusok történetéhez érdekes adalékokat, forrásokat talált Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdúbihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsony vizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművi blokkokhoz, a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alapmester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. A hőség fokozza, a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyiség a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti ország részben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő várható erős UV-sugárzással. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. 7:30-kor hírekkel jelentkezünk. Azt követően arról szólunk, hogy a vese átültetési program 35 éves Debrecenben Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdezzük.
2: A várólista Magyarországon egy központi eurotranszplant várólistáról beszélünk. 7 ország alkotja ezt a közösséget. Magyarország az egyike, Németország, Horvátország, Szlovénia, Benelux államok mellett, Ausztria még ide tartozik, és tulajdonképpen 70 valahány transzplantációs centrum, ugye ez egy több százmilliós, százvalahány milliós közösség.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket augusztus 1-én, Boglárka és Alfonz neve napján, Isten értesse valamennyiüket. Ha a kalendáriumban nézek, akkor az események között látom, hogy 768-ban ezen a napon IV. István pápát megválasztják, 1658-ban első Lipót magyar királyt, német-római császárrá koronázzák, 1664-ben Raimondo Montecuccoli császári hadvezér győzelmet aratott törökök fölött Szent Gotthárd. 1739. augusztus 1-én pedig felszentelik a szegedi Szent Rozália kápolnát. Ezen a napon kezdődött 1849-ben a nyergestetői csata, a székelyföldi Termopülé. Aki még nem járt arra, annak mondom el, hogy Csíkszeredától délre található a nyergestetői csata, érdemes ellátogatni oda. 1866-ban megindult az első pesti lóvasút, 1914-ben a német birodalom hadat üzen az orosz birodalomnak. 1919. augusztus 1-én pedig elbukik a Magyar Tanácsköztársaság, Pejdül Gyula alakít kormányt. 1941, és ez már a második világháború időszaka, megszűnik a Nyugat című irodalmi folyóirat. 1944-ben kirobban a varsói felkelés, melynek célja a náci elnyomás megtörése. 1946-ban bevezetik az új magyar fizetőeszközt, a forintot, augusztus 1-én. 1947-ben létrejön a Gazdasági Vasutak Igazgatósága a gazdasági vasutak kezelésére. És 1948. augusztus 1-én megindul a forgalom a Szabadsághegyi úttörő vasúton a főváros környékén. 1949-ben államosítják a magyar színházakat, George Harrison segélykoncertje pedig 1971-ben lesz a bangladesi háborús menekültekért. 1975. augusztus 1-én Helsinki-ben aláírják az EBE konferencia zárásaként a helsinki záróokmányt. 2008-ban pedig ezen a napon az ORTT engedélye alapján a Magyar Televízió megkezdi az M2 földfelszíni HD minőségben való sugárzását, ezzel egy időben pedig leáll a fenti adó analóg szórása.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Tubikám. Egy vasárnap, amikor végre sétára is jut idő, erő. Nagyváradon, Románia zöld fővárosában, betonrengetegben keressük a zöldet, a természet jeleit. Ám mindenütt a beton erődemonstrációja riasztja vissza a zöldet kereső szemeket. Kampány van, ilyenkor betonból is több jut. A folyópart is bőven kapott belőle. A körösparti sétányon idős bácsi tipeg velünk szemben, arra leszünk figyelmesek, hogy galambok csatlakoznak hozzá. Egyre több. 1, 2, 3, 4, 5. Szemmel láthatóan ismerik is egymást. Sétálnak. Amikor nincs társ, valaki, aki belékaroljon az emberbe, Isten galambokat küld társaságul. Az öreg apó lassan, komótosan lépeget, botra támaszkodik, nehezen halad. Aztán megáll. Tubikáim, most nem hoztam semmit. Elfelejtettem. De a galambok csak kísérik, megszokásból, mind a 4, 5. Az öreg apó lassan arra szól a betonba öltöztetett folyóparton, de kicsiny, szürke ruhájú délceg madárhuszárok nem tágítanak. Ismerik egymást, talán minden nap találkoznak. Talán naponta beszélgetnek, talán a sokaknál szegényebb apó nekik is szokott juttatni pár morzsát a maga szegénységéből. A vénember lassan távolodik, s valamit még motyorászik az orra alatt. A galambokkal beszélget. Valakit mindig talál az ember, aki meghallgathatja. Valakit mindig rendel Isten, aki feloldja az egyedül létet. Nos, az öreg apónak népes családot rendelt.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-el kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-el szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban. Év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehet a 2000. január 1-e előtt kiadott személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A testület azért kezdeményezte a személyi igazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket veszítik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a 2000. január 1-e előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárás során. Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a vese átültetési program 35 éves Debrecenben. Magyarországon mind a 4 orvostudományi egyetem székhelyén működik a transzplantáció. Debrecenben 1991-ben nyílt meg a központ. Azóta 1335 vese átültetést végeztek, évente 35-40 betegen segítenek, a várakozási idő 3,5 év. Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdeztük, a riporter Pap Beatrix.
2: 35 évvel ezelőtt Asztalos László főorvos úr kezdte el ezt az egész programot. Az első műtétet az a Járai Jenő doktor asszisztálta, aki nekem egyébként Budapesten még főnököm, vezetőm, tanárom is volt, és egyébként abban az időben, a 90-es évek elején ez az egész transzplantációs közösség leginkább egy családhoz hasonlított, amelynek a nagy öregje Berner Ferenc professzor volt. Ő hozta haza Magyarországra a vese átültetést, ő készítette elő, ő kezdte el a programot. Noha az első műtétet Szegeden végezték, tehát historikusan ők az elsők, de program jelleggel Budapesten 73-ban indult, és fokozatosan nyíltak meg az egyes központok, a második Szeged volt, a harmadik 91-ben Debrecen. És ebben az időben Perner professzor úr nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mindenütt, ahol nem budapesti centrum van, személyesen vagy ő, vagy valaki kollégája menjen, segítsen. Így került Járai is ide. Valahogy így indult, bár én a kezdeteknél nem voltam itt, de nagyon sok történetet hallottam róla, fényképeket is láttam, és ez a történet szép fokozatosan épült föl, mindig néhány ember komoly erőfeszítése és elhatározása révén, és az elődöm ebben múlhatatlan érdemeket szerzett.
3: Ön miért kezdett el ezzel foglalkozni?
2: Én orvostanhallgató koromban kezdtem ezzel foglalkozni, tulajdonképpen 1990 körül harmad-negyedéves hallgatóként Budapesten a Semmelweis Egyetemre jártam, és a patológiai intézetben kezdtem TDK-zni egy Lázár Norbert nevű kedves patológus barátom, kollégám, aki egyébként profi orgonaművész is mellette, megsebész lett és patológus volt, és Norbert vezetett bele engem ebbe a klinikopatológiai részébe, szövetteni mintákat elemeztem, és az az érdekesség volt, hogy abban az időben alakult, alapult, épült újjá a transzplantációs és sebészeti klinika Budapesten, ami gyakorlatilag akkor nyitotta meg a kapuit vadonatúj, amikor én végeztem. És ez egy történelmileg is érdekes korszak volt, a rendszerváltozás kora, a transzplantáció hajnala, a világon is egyébként, Európában is nagyon sok minden újdonság volt, és olyan szerencsés volt, hogy abban az időszakban voltam én végzős orvos, Werner professzor engem ismert, Járai is odavettek, és fiatalként így kezdhettem el dolgozni némi tudományos előzménnyel, ez vonzott be annak idején.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mely betegek azok, akiknek szükséges a vese átültetés.
2: Veseelégtem betegekről beszélünk, de ennek különböző fokozatai vannak. Laikus közönség felé úgy lehet mondani, hogy a GFR alapján mérik, illetve a vese által termelt vizeletben, ha megjelenik a fehérje, azt szokták még hozzáfűzni. Néha észrevétlenül kezdődik ez a betegség, sokféle oka lehet, magas vérnyomás, cukorbetegség, nagyon sokszor nem tudják, hogy mi ez. Népbetegségnek kell ma már tekinteni, nagyon sokan vannak, akik ettől szenvednek. Elsősorban népegészségügyi probléma az eredete, az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a nem és a nem megfelelő alapellátási hálózat. Tulajdonképpen akik eljutnak oda, hogy visszafordíthatatlan maga a folyamat, ott ők valamennyien várakozók lehetnek egy idő után. Vannak ennek szakmai mérőpontjai, 15-ös GFR fölött nem ajánlják még a veseátültetést, de ez általában időleges, mert egy idő után sajnos elromlik. Úgy is lehet valakit várólistára helyezni, hogy még nincs művese kezelésen, vagy hasidiolízisen, úgynevezett prédialitikus állapotban van. Ez a legmodernebb a világon nagyon sok helyen, mert a beteg nem is kerül bele abba a dialízis körbe, aminek nagyon sok mellékhatása is van, és természetesen, aki művese kezelésen van, azoknak pedig mindenkinek föl kell ajánlani Magyarországon, és inkább azt kell megkeresni, hogy van-e kizárók egyáltalán.
3: Van várólista? Gondolom igen hosszú lehet.
2: A várólista Magyarországon egy központi eurotranszplant várólistáról beszélünk. 7 ország alkotja ezt a közösséget. Magyarország az egyike, Németország, Horvátország, Szlovénia, Benelux államok mellett, Ausztria még ide tartozik, és tulajdonképpen 70 valahány transzplantációs centrum, ugye ez egy több százmilliós, százvalahány milliós közösség, amelyen belül egy közös komputerizált várólista van minden szervre, szívre, tüdőre, májra és vesére is. Akik itt várakoznak, azok egy bizonyos elv szerint várakoznak, mert az allokáció, így hívjuk azt, hogy a donorszerveket hogyan osztják el, meghatározott elvek, pontszámok alapján megy, úgyhogy a várólista hosszúságát nehéz megmondani, mert az, hogy hányan várnak, az csak egy szám, az az érdekes, hogy valaki mennyi ideig vár, átlagosan Magyarországon 3,5 évet vár valaki vesére.
3: Van olyan, hogy SOS műteni kell valakit, mert nem tör halasztást a problémája?
2: A vese esetében ez nagyon-nagyon szűk, erről nem is nagyon mondanám, mert igazán minimális. Szív és máj és tüdő esetében lehet az olyan sürgető. Májnál az akut májelégtelenség, tehát nem az, amikor nagyon romlik valakinek a ismert betegségen, amikor a derültékből lesz májelégtelen. A szívnél a romlásnak az a mértéke, amikor már a különböző pótlóeszközök, mert ilyen is van, különböző szívpótlóeszközök sem tudják tartani. A vesénél ez egy nagyon-nagyon minimálisra redukált kör. Elsősorban azoknál van így, akiknél semmiféle művese kezelést valamin oknál fogva nem lehet végezni. Elsősorban érsebészeti ok miatt, tehát nem lehet fisztulát képezni náluk. Nagyon kevés az ilyen beteg, ők külön engedéllyel az Eurotranszplantnál kaphatnak elsőbséget, de ez valójában minimális esetszám.
3: Magyarországon egyébként hány ilyen centrum központ van, ahol vese átültetést végeznek?
2: A 4 egyetemhez kapcsolódóan Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged.
3: Itt Debrecenben évente hány ilyen átültetésre kerül sor, illetve arról tudunk beszélni, hogy a 35 év alatt megközelítőleg hány betegen segítettek?
2: 1335 vese átültetést végeztünk a 35 év alatt, úgyhogy pontos adatot tudok mondani. Abból 35 élő donoros vese átültetés volt, ami lehetne több. Évente 35-40 volt, 60 is, de a korábbi Covid előtti időszakban volt több. Nagyjából ez a nagyságrend Debrecenben.
3: Kik lehetnek donorok, illetve ha nincs donor, akkor mi történik?
2: Hát az egyik a halottból származó vese átültetés, a másik az élő donor. Én talán egy pár szót a halott, ugye itt ennek jogszabály alapjai vannak, az agyhalálról beszélünk. Ha valaki utána akar ennek nézni, akkor az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján rengeteg adat van erről. Ezeket tulajdonképpen tanítjuk egyetemen, intenzív terápiás osztályokon, és Magyarországon ezt jogszabály, egészen konkrétan parlamenti törvény szabályozza, ami különleges a világon, mert a legtöbb helyen nem országgyűlés szavazza meg az ezzel kapcsolatos törvényt, hanem csak szakmai irányelvek. Halottból származó donornál ez történik. Az élő donor, ami talán érdekesebb lehet bizonyos szempontból, mert ezt befolyásolni tudjuk jobban, ott bárki lehet egyébként a jogszabály szerint vérrokon, nem vérrokon, és úgynevezett érzelmi rokon is. Az érzelmi rokon tulajdonképpen a jogszabály megfogalmazása a barát ismerősnek, aki önzetlenül segíteni akar. Ennek megvannak a maga lépései, közjegyzői nyilatkozat, egyebek, etikai bizottság, aki egyébként teljesen egészséges. Itt ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az élő donorra jelentkezőnél a szándék tisztázása után és ennek a tisztában helyezése után valójában arról szól a vizsgálatok első fejezete, hogy ő egészséges legyen. Úgy szoktam mondani a betegeknek, hogy ilyenkor az ördög ügyvédjét szoktam játszani. Először azt nézzük meg, hogy biztos nem szenved bármi olyan betegség, amik neki személyesen, mint donornak később problémát jelenthet, mert ha lezárul ez a fejezet, azzal a mondattal tudjuk lezárni, és úgy lehet igazán jól elmondani, hogy kedves hölgyem vagy uram, ha eltávolítjuk az egyik vesét, amit nagyszerű, hogy felajánlott, akkor önnek egy vesével is teljes értékű élete lehet majd élete végig. Ha ezt a mondatot el tudjuk mondani, akkor jó helyen járunk, és utána akkor ő adhatja a vesét.
3: Gyakori az ilyen eset, hogy rokonok, barátok adnak vesét?
2: Az általam említett 35-ös szám az 170 felajánlásból lett, ugyanis nagyon sokan alkalmatlanok valami oknál fogva, vagy pedig visszalépés van menet közben, vagy menet közben történik egy halottból történő transzplantáció, ami megelőzi ezt. Immunológilag az alkalmatlanság nem úgy értendő, hogy emberileg, hanem immunológilag nem egyezik a kettőjük valami szempontból, vagy olyan anatómiája van, ami bonyolultá teszi a szervkivételt. De volt már olyan, akinél a jelentkezőnél találtunk olyan még nem felfedezett vérnyomás problémát, cukorbetegséget, egyebet, ami miatt az önállal nem javasoltuk. Tehát azért van kiesés ebből a szempontból. Újdonság Magyarországon az, hogy ma már a vércsoport különbözőség nem jelent problémát, nem azért, mert direktbe beültetjük a B-st az A-snak, vagy az A-st a B-snek, hiszen ezt azért a legtöbben tudják a vérátömlesztésnél is, nem lehet vércsoportot téveszteni, hanem ennek van egy nagyon intelligens, kulturált európai megoldás, ez a tulajdonképpen az élő donoros vesecsere program. Ez országosan működik, Magyarországon is most már, hogy akik így jelentkeznek, akkor ők egy közös várakozó területre kerülnek, hogy így mondjam, angolul poolnak hívnánk, ahol sok pár van, és a párok közül időnként egy szoftveres programmal megfelelő alapelvek szerint párosításokat tudunk tudunk végezni. Így megtalálja mindenki a maga BBAA-ABAB párját. Nyilván, hogy ez nem automatikusan megy, itt orvosi megbeszélések, konzíliumok is vannak. Röviden, attól, hogy valakinek a vércsoportja nem egyezik azzal, akinek a vesét szeretné adni, vagy kapni, ez nem akadály ma már.
3: Mennyi az esélye a kilöködésnek? Gondolom ez azért fontos kérdés egy ilyen műtét után.
2: A válaszom meglepő lesz, nem annyira központi a kérdés, mint amennyire sokan gondolják. Valószínűleg azért nem. Ennek a hajnalán a 90-es években, amiről elkezdtünk beszélgetni, mások voltak az immunszupresszív gyógyszerek. Talán ebben nagy a változás, nem annyira a sebésztechnikában. Abban az időben nagyon sok volt a kilöködés, a gyógyszereink folyamatosan fejlődtek. Egyáltalán, amit a világon ismertek, és azon belül, amit Magyarországon befogadott a társadalombiztosító. Ma már a gyógyszeres palettánk elég széles, tulajdonképpen személyre szabottan tudunk gyógyszerést adni, és elég erősek a gyógyszereink. Tehát a kilöködésnek a korai időszaka, ami régebben azért én még fiatal orvosként sokat láttam, ilyet, az gyakorlatilag megszűnt, vagy alig van. Egy bizonyos típusú kilöködés, ami inkább évek múlva jön, az előfordul. Ennek a diagnosztikája nagyon komolyan fejlődött. Minél többet tudunk róla, annál nehezebben tudjuk jól hova osztályozni, annál a több tudást rendszerezni kell. Ennek a gyógyszerelése is kezd testet ölteni, ez sokkal bonyolultabb, de ez összesen a betegeknek talán egy 10%-át érinti. És ha még elmondhatom itt, hogy mert ez nagyon lényeges üzenet, hogy át is menjen azoknak, akik már kaptak vesét, vagy erre várnak, hogy a nagyobbik része annak, hogyha nem működik később egy vese, az azon múlik, hogy milyen életformát él az illető, mennyire tartja be a játékszabályokat, és mi, mint orvosok, szakdolgozók, nővérek, szociális munkások, családorvos, mindenki, mennyire tudjuk kézben tartani ezt az ügyet, mennyire tudjuk elmondani jól, hitelesen, érthetően azt, hogy a vérnyomás, a vércukor, az életmód, a folyadékfogyasztás, a napfény, a meleg, az ehhez kapcsolatos sport, az életmódi változás, az mennyire nagyon sokat számít. Én azt gondolom, Debrecenben büszkék lehetünk rá, hogy az országos összehasonlításban is az 5 éves, tulajdonképpen agregált adatoknál a vesék 80%-a működik, ami európai szinten is nagyon magasan kiemelkedő adat, a brit adatoknak megfelelő, hogy az Egyesült Államokban mérnek ilyeneket, és ennek az egyik oka az, hogy mi nagyon igyekszünk kézben tartani a pácienseinknek a hétköznapi problémáit, amikről az előbb beszéltem. Ezen nagyon sok múlik.
3: Hányan dolgoznak itt a programban önöknél?
2: Két transzplantációs koordinátorunk van, jó lenne egy harmadik, mert úgy lehet jól ügyeletet kiállítani, vagy készenlétet. Transzplantációs sebész velem együtt hatan vagyunk most, és két fiatal van, akik a képzés egy bizonyos fázisában tartanak, ami nagyon jó. Országosan talán a legtöbben itt vagyunk egyébként. Én erre nagyon büszke vagyok. Ez egy iskola, ők egymással is jól kijönnek, és merem remélni, hogy tőlem tanult dolgokat is viszik és fejlesztik is. Tovább is ennek látom is a jeleit. A vesetranszplantációs ambulancián két szakdolgozónk van, 11-13 ápolónk van, szakdolgozónk a vesetranszplantációs osztályon, akiket a főápoló vezet, és azt gondolom, hogy még sokakat lehetne sorolni, nefrológusok, radiológusok, intenzív terápiás kollégák, mindenki, aki ebben részt vesz, műtősnök, műtős segédek, de tulajdonképpen a központi csapat, akik fizikailag ezt kivitelezik. Ők, illetve, ami még Debrecenben talán különleges, vagy újdonság, vagy jó, hogy mi a utógondozást is több lépcsőben végezzük, tehát nálunk vannak azok a betegek itt a transzplantációs osztályon, illetve ambulancián, akik az első 3-4 évben frissnek számítanak, és ugyancsak Debrecenben a belgyógyászat nefrológián van egy transzplantációs szakgondozás, nagyon kiváló minőségben, ők pedig viszik hosszú távon. Amit az előbb mondtam, az egyik oka ez, hogy több orvos, több szakdolgozó, több ember, több irányból is segíti ezeket a betegeket, ezért jók az eredmények. Ez egy csapatmunka abszolút.
1: Kedves hallgatóink, a vese átültetési program 35 éves Debrecenben. Ennek kapcsán Nemes Balázs tanszékvezetőt, a debreceni program vezetőjét kérdeztük az imént. A riporter Pap Beatrix volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki a Duna vízszintje miatt a paksi atomerőműnél. Ezt Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes közölte pénteken Pakson. A tájékoztatáson részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. A vezérigazgató helyettes elmondta, hogy ezt a helyzetet a statisztikákból nem lehetett előre kiolvasni. Hozzátette, hogy az időjárás előrejelzések sem mutatták ezt a rendkívüli állapotot. Igyekeznek a leállást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni. Mindezt azután teszik meg, amint azt a Duna vízszintje újra lehetővé teszi. Kedden vagy szerdán olyan alacsony lehet a Duna vízszintje, hogy teljesen le kell kapcsolni a paksi atomerőmű utolsó blokkját is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette szintén Pakson a kialakult rendkívüli helyzet miatt. Mínusz 134 cm-nél következik be az a kritikus szint, amikor az erőmű működését teljesen le kell állítani. A legfrissebb előrejelzések szerint a vízállás akár a mínusz 144 cm-t is elérheti, és a következő két hétben nem várható jelentős csapadék. A paksi atomerőmű az ország áramtermelésének 40%-át adja, és 1982-es indulása óta még nem volt példa teljes leállásra. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az erőmű leállítása egy előzetes biztonsági protokoll szerint nukleáris veszély nélkül zajlik. A szakemberek a leállítást a lehető legkésőbbre tolják, az újraindítást pedig a vízszint emelkedésekor azonnal megkezdik. A helyzet kezelésére a kormány felajánlásokat vár a nagyfogyasztóktól, amelyek közül a MOL és a MÁV is jelentős energiavisszafogást vállalt. Nem készült fel a hőség és az aszály nyomán bekövetkezett energiakrízisre a kormány a Fidesz értékelése szerint. Bóka János frakcióvezető pénteki videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a vízállás előrejelzésekből ez előre tudható volt. Szerinte a kabinetnek az lett volna a feladata, hogy idejében és hatékonyan felkészüljön ezekre a kihívásokra. A politikus bírálta a kabinet intézkedéseit, és haladéktalan, valamint felelősségteljes kormányzást követelt. Kiemelte, hogy Magyarország energiabiztonsága nemzeti ügy, amelynek kárát nem fizethetik meg a magyar emberek. Azonnali intézkedéseket és a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk a paksi helyzet miatt. A párt felszólítja a kormányt, hogy egy független műszaki bizottság igazolja a blokkok leállításának indokoltságát. Meglátásuk szerint a teljes leállás rávilágít a magyar energiapolitika gyengéire és a vízgazdálkodás elhibázottságára. Úgy vélik, az ország nem lett volna eszköztelen, ha lennének gyorsindítású erőművek a kieső termelés pótlására. A lőrinci, a litéri és a sajószögedi olajtüzelésű erőművi blokkokat már egy-két héttel ezelőtt fel lehetett volna készíteni a várható rendkívüli helyzetre, hiszen az aszály nem váratlanul jött. Ezek 400 megawatt gyorsindítású csúcskapacitást jelentenek a csepeli és a kelenföldi gázturbinák mellett. A Mi Hazánk közleménye szerint ezek csúcsra járatásával lehetne enyhíteni a paksi termelés kiesés hatásait. Tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók az ország több vármegyéjében az extrém hőség és a szárazság miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Csongrád, Csanád, Fejér, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is riasztották az egységeket. Balástya és Forráskút között 6 hektáron égett a száraz legelő és egy erdősáv, de a tanyák közelében sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. Ráckereszt, Túr és Martonvásár között lakóházakat is veszélyeztetett az aljnövényzet tüzének másfél hektáros területe, amit sikerült megfékezni. Pákozd térségében egy személygépkocsi égett teljes terjedelemben az M7-es autópályán, míg Jászberényben 5 hektáron pusztított a tűz. Pilis-Szent Lászlónál 15 hektáron égett az erdő, ahol a tűzoltók a tuskók és a lábon álló fák beizzását szüntették meg. Érd és Százhalombatta között kedd óta zajlanak a munkálatok a tarlón, körbálákon és 30 ezer köbméternyi komposzton.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan kezeld a félelmet? Velem van az Úr, nem félek. Zsoltárok könyve 118. fejezet 6. vers. Attól, hogy vezető pozícióban vagy, még nem leszel bátor, de ha bátran viselkedsz, azzal vezetőként tűnhetsz fel mások szemében. Larry Osborne a következőt állapította meg. Az a legdöbbenetesebb az igazán hatékony vezetőkben, hogy milyen kevés bennük a közös. Amire az egyikük esküszik, attól óvva int a másik. Egy tulajdonságuk mégis szembeötlő. Bátran vállalnak kockázatot. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az, hogy megteszed, amitől tartasz. Hogy van merszed szakítani a megszokottal és ismeretlen új területre lépni. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Vallotta a zsoltáros. A római történetíró Tácitus így írt. A biztonság utáni vágy szembe megy minden nagy és nemes vállalkozással. A bátorság éppen ellenkező hatást vált ki, ajtókat nyit meg. Ez az egyik legnagyszerűbb gyümölcse. John Henry Newman, brit teológus a következőket mondta. Ne attól félj, hogy véget ér az életed, hanem hogy sohasem kezdődik el. Ha nincs bátorságod megtenni az első lépéseket, jövőd sincsen. Ironikus, de igaz, akiknek nincs merszük kockázatot vállalni, és akiknek van, ugyanannyi félelmet élnek át az életük során. A különbség csak az, hogy míg a félősek visszavonulnak, a bátrak előre törnek. Te hogyan kezeled a félelmet? Elébe állsz, vagy megpróbálsz kitérni előle? Szoktad-e magad olyan helyzetbe hozni, ahol növelned kell a hitedet, vagy visszahúzottál a komfortzónádba, ahol soha nincs mitől félned? Válaszold meg ezeket a kérdéseket, mert azután kezdhetsz csak felülemelkedni a félelmeiden. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában beszámolunk arról, hogy nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem az erdőket is. Töltfa Gáborral, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettesével beszélgetünk.
2: A legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások kárt szenvednek. Ugye nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell.
1: Ezt követően szólunk arról, hogy Fehérgyarmaton tölti segédlelkészi évét Sárközi Márton, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatója. Sárközi Márton lesz a vendégünk.
3: Hosszú folyamat ez, amíg kiérlelődik az emberben az, hogy lelkipásztor legyen, hogy lelkipásztorrá váljon. Egy elhívással kezdődik, egy belső elhívással, amit vagy korábban az életben, vagy pedig kicsit később, már idősebb korban érez meg az ember. Én ezt valamikor 12-es korosztályban, tehát a gimi végén éreztem, hogy milyen pályára szeretne engem elhívni az Úristen. Szoktam ezt mondani, még a legációk alkalmával mondtam, hogy engem az orgonapadból hívott el az Úr. Ongán éltünk a családommal, és onnan ott voltam kántor, onnan hívott el az orgonapadból a szószékre tulajdonképpen a mindenható Isten.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem azokat a földterületeket is, amelyekről kevesebb szó esik, az erdőket is. Hogyan mutatkozik meg mindez, milyen válaszaik léteznek erre az erdőgazdálkodóknak? Gál Tamás beszélgetését hallják.
2: A vonal túlsó végén Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
3: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Azért telefonáltunk, illetve azért beszélgetünk, mert hát bizony van egy aktuális helyzet, ez pedig nem más, mint az aszály. Arra kérem önt, hogyha lehet, akkor egy körképet mondjon nekünk, hogy mennyire sújtja az erdőt, az erdőket, a Nyírerdő ZRT fenntartásában működő erdőket az aszály.
3: Hát ugye ez nem ez évi történés, hogy aszállyal kell szembenéznünk, hanem azért az elmúlt időszakokban már egyre gyakrabban. Illetve hát inkább úgy fogalmaznám, hogy az aszálynak a mértéke az, ami erősödik és kritikussá válik, mert hát ugye régen is voltak azért aszályos nyarak, meg aszályos időszakok, de sokkal ritkábban. Most már ha egy évben nincs is olyan mértékű aszály, amivel nagyon-nagyon nagy probléma lenne, a következő évben már valószínűleg lesz. Illetve hát a tendencia az, ami nagyon rossz irányba megy, ugye, amit nem feltétlenül aszálynak hívunk, hanem mondjuk klímaváltozásnak, és ebbe ugye nagyon-nagyon sok minden belefér, és nem olyan nagyon hosszú idő alatt, nem olyan óriási értékekben, de a adatok, tehát a meteorológiai adatok, azok sajnos azt mutatják, hogy probléma van, problémával kell szembenézni, és a jövőbe úgy kell tekinteni, hogy ezt mindenképpen figyelembe venni. Az erdőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag plasztikus, tehát tudja tompítani azokat az időjárási szélsőségeket, amit esetleg más vegetáció nem. Tehát itt azért, ha van egy aszályos időszak, az erdő az, ami még mind a talaj kiszáradásában, mind a növényzetnek a túlélő képességében azért egy elég erős plasztikus tulajdonsága van, de azért ez sem végtelen. Gyakorlatilag egyre gyakrabban nézünk olyannal szembe, hogy akár már idős erdők is más képet mutatnak, mint amit mutatni kéne neki.
2: Ebbe bele is kapaszkodnék ebbe a szóba. Milyen képet kellene mutatni? Tehát azt mondja, hogy ez most már egy tendencia. Igen. Hogyan mutatkozik ez meg akkor az erdőkben?
3: Nagyon nehéz ezt ugye egy mondattal, két mondattal megfogalmazni, mert ugye erdő is... Erdő.
2: Nem is kell, mert van időnk.
3: Erdő és erdő között azért van óriási különbség. Más a helyzet egy fiatalosban, más a helyzet egy idős erdőben. Ugye a legkomolyabb probléma és a legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások, amik kárt szenvednek, ugye, ilyenkor mi nincs zárt erdőállomány, viszonylag az a plasztikusság, amit az előbb említettem, az kevésbé érződik, és kritikusabb. Nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, erdőfelújítást, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell, vagy nagyon nagyobb arányban kell pótolni, vagy esetleg szélsőséges esetben újra kell erdősíteni, újra kell csemetével ültetni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala mondjuk az idős erdők, amik ugye egy kicsit plasztikusabbak tudnak lenni, de ott is azért egyre jobban elválnak azok a termőhelyek, amik kevésbé tudják tolerálni ezt a időjárás változást, és ott legyengül az állomány. Növekedésben visszaesés történik, illetve ami egy ilyen kárláncolatot indít el. Tehát nem érzi jól magát az erdő, mert mondjuk kevesebb a víz, vagy mélyebben van a talajvíz, vagy a nyári hőségnapok száma nagyobb, és legyengül, sokkal kitettebb lesz más károsítóknak esetleg, más kórokozóknak. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, aminek az a szélsőséges esetben a vége, hogy esetleg egy idős erdős elpusztul, vagy kipusztul.
2: Térjünk akkor egy kicsit vissza a fiatal erdősítésre, amit említett. Önök tudnak ez ellen védekezni, akkor az aszály ellen, hogyha fiatal erdősítésről van szó, tehát itt gondolok konkrétan az öntözésre, tehát hogy akár napról napra öntözni, vagy már lehet látni ilyen megoldásokat a városban, amikor egyfajta ilyen zsákokat tesznek a fák tövéhez.
3: Hát nálunk ez üzemi körülmények között nem megoldható. Tehát öntözésben nem tudom gondolkodni, sem vízmennyiség, sem technológia nincs erre. Itt a tervezésnek van óriási jelentősége. Ugye amikor egy erdő felújítást hajtunk végre, előtte egy tervezési folyamat zajlik, az adott termőhelyen számban

0: ütülünk, és amit mondjuk a kezelési metódusokat úgy választjuk meg, hogy egy picit visszafogjuk a kellemetlen hatásokat. Gondolok itt arra, hogy egy fiatal erdősítést, itt az Alföldön mesterséges erdőfelújításra gondolok, mondjuk a sor közét, azt tárcsázni szoktuk gépi erővel, azért, hogy a gyomot visszaszorítsuk. Nem biztos, hogy tárcsázást kell választani, mert a tárcsázás egy nyers talajfelszínt hozunk létre, ahol ezek a homoktalajok akár 50-80 fokra is felmelegednek, és az nagyon kellemetlen egy mellette lévő kis csemetének. Tehát egy növényzetet hagyunk meg a sor közben, és még százúzással szorítjuk vissza a gyomkonkurenciát. És vannak még ilyen kezelési módok, amiben lehet választani. Én egyre tenném fel a hangsúlyt, hogy a fafaj megválasztás és a jövőbeni szenárióknak a ismerete. Elég komoly tudomány foglalkozik ezzel ma manapság már, mert sajnos ez a klímaváltozás, amiben benne vagyunk. Ez már nem az a kategória, hogy elhiszem vagy nem hiszem. Tehát az adatok, a térfogat egységre eső széndioxid molekulák száma, ez már fix. Tehát ez nem fog megváltozni.
1: Amit mondott, akkor ez azt jelenti egyébként, és hogy ugye akkor más fajtákban is kell gondolkodni, hogy ezek szerint akkor meg fog változni az erdőink jellege hosszabb távon?
0: Hosszabb távon igen. Tehát meg fog változni a fafaj állomány, vagy a faállomány típusoknak az eloszlása. Nyilván ez nagyon hosszú táv, tehát azért ez nem 10 év, hanem mondjuk 30-50-70 év, amiről beszélünk. Tehát nehéz úgy megfogni, tehát mi erdészek, ehhez azért hozzá vagyunk szokva, hogy amit ma elkövetünk, azt nem feltétlenül a holnapért, hanem a nagyon-nagyon holnap utánért tesszük.
1: Van azért itt nálunk a nyírségben egy olyan invazívnak nevezik faj, amellyel megkötötték még annó eleink a homokot, és hát azért eléggé sikerrel jártak. Ennek egészen pontosan ugye az akácról van szó. Az akácnak kedvez ez a klíma?
0: Ez a klíma semmi nem kedvez, de megél az akác ebben a klímában. De nem növekszik úgy, mint egy jobb klímában, vagy egy jobb termőhelyen. Tehát klímaváltozás nem csak azt jelenti, hogy megélek vagy nem élek meg, hanem hogy megélek és milyen növekedést produkálok. Ugye az akász az egy idegenhonos fafaj, kultúraerdőket alkot, elsősorban gazdasági jelentősége van. És nyilván ilyen szempontból számít az, hogy milyen fahozama van egy adott területen. Ez nyilván kevesebb lesz, de még mindig meg fog tudni élni, úgy gondolom, az akác. De továbbra is, ahol az akácon kívül más, mondjuk honos fafajokból alkotott erdőállomány létrehozható, ott azért még mindig abban kell gondolkodni, úgy gondolom. De itt a nyírségben, amikor a erdeink fele, több mint fele akácos, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, meg nem foglalkozni vele. Nagyon-nagyon szélsőséges esetben lesz olyan hely, ahol az akác sem fog már megélni. Ezt is el kell tudni fogadnunk, hogy esetleg olyan erdeink lesznek a jövőben, ami nem alkott teljesen zárt állomány, tehát ilyen felnyíló erdőnek hívják az ilyet, vagy pedig adott esetben nem erdős vegetáció lesz rajta, hanem gyep vegetáció, vagy már füves vegetáció. Tehát ezt is el kell fogadni. Nehéz elfogadni, mert azért a magyar erdőtörvény is olyan jellegű és olyan irányultságú, hogy ahol erdő volt, meg van, ott hosszú távon is annak kell lenni. Ez egy picit biztos fog változni.
1: Az elmúlt időszakban, és akkor ha már így részben az erdőterületet szóba hozta, csökkente egyébként az erdőterület nagysága az aszály következtében?
0: Nálunk nem jellemző. Vannak azért délebbre lévő erdőgazdálkodók, meg erdőgazdaság, ahol sokkal komolyabb problémát jelent ez, itt a Szeged környéki, más Kiskun megyei területekre gondolok, de összességében Magyarországon nem csökkent az erdőállomány, hanem még mindig növekszik. Hát ugye már ez több mint 2 millió hektár, és a 22%-a hazánknak erdővel borított, és ugye ez azért Trianonban 11% volt.
1: Beszéljünk egy kicsikét a központi intézkedésekről, meg egy kicsikét a tapasztalatokról is, mert hogy nem régen volt a vándorgyűlése az erdészeknek, és itt azért a minisztérium is megjelent. A kérdésem az lenne, hogy mennyire volt nyitott, mennyire voltak nyitottak az önök problémájával kapcsolatban, van-e esetleg valamilyen megoldási lehetőségük, vagy olyan fajta dolog, amit ők nagyon támogatnának?
0: Azért ennyire konkrétumokról nem volt, gondolom szó a vándorgyűlésen. A vándorgyűlés ugye az az Országos Erdészeti Egyesületnek egy éves rendezvénye, már 156. alkalommal volt az idén, és most mi voltunk ennek a házigazdája itt a Nyírségben, Nyíregyházán. Két részből áll a vándorgyűlés, és mi kezdjük visszafelé a kronológiában. Hát volt egy nap, amikor a terepi programok zajlottak, itt a mi működési területünken 7 szakmai programot kínáltunk a ideérkezőknek, ami ránk jellemző problémák, sikerek, mi hétköznapjainkat mutattuk be, legyen az akácgazdálkodás, legyen az a Szatmár-Berény térségnek a tőlgazdálkodása, vagy a természetvédelmi megfontolások a nagy erdőben, vagy éppen a világhírű Ruti Dán gazdálkodást mutattuk be.

0: színesen, meg nagyon tisztán és nyíltan, úgy gondolom, ezek voltak egyébként a visszajelzések is, tehát ez egy ilyen telepi program. És akkor előtte nap csütörtökön volt a ünnepi közgyűlésünk, ami minden évben szokott lenni. Ez egy hivatalosabb az adott időszak. Hát nyilván a házigazda szeméből is, illetve adott időszakba jellemző medicinai politikának a lényegét, a aktualitását hozzuk ide, és nagyon nagy örömünkre Gajdos László miniszter úr nyitotta meg az egész ünnepi közgyűlést. Örültünk neki, ugye óriási változás történt a erdőgazdálkodók, az állami erdőgazdálkodók tekintetében, hogy a tavaszi választások után a minisztériumok átrendezésével a élő környezeti minisztériumhoz tartozunk most már. Eddig ugye az Agrárminisztérium volt a tulajdonosi jogoknak a gyakorlója.
1: Mennyiben változtatja meg az önök életét? Mondta, hogy óriási, de mennyiben változtatja meg?
0: Azért óriási, mert más, ugye is eddig nem így volt. Az, hogy mennyiben fogja megváltoztatni, azt szerintem a jövő, a közeljövőt fogja megmutatni. De azt kinyilatkoztatta a miniszter úr, hogy számít az erdészekre, és az erdők erdőkezelésében mindenképpen az erdészek tudására, tapasztalatára, gyakorlati érzékére van szükség, és erre számít. Ez szerintem nagyon fontos volt.
1: No, még egy kérdés így visszakanyarodva a témánkhoz, az eredeti témánkhoz, hogy itt a megyénkben, illetve hát az önök által kezelt erdő területeken lehet különbséget tenni, hogy hol van a száj jobban, a száj sújtott a terület, és hol van kevésbé, ugye említette Szegedet, ahol ott azért már komoly problémák vannak, de mit lehet mondani a tekintetben a megyénkről?
0: A mi működési területünk Szabolcs-Szatmár és Hajdúbihar, vármegyék a délnyírségi területeink, tehát a Debrecentől keletre, Vámospért, Csalápi területek az, amelyek a legkritikusabbak a száj meg szárazság szempontjából, és hogy észak felé haladunk egy picit talán jobb, de nem lehet ezt ilyen élesen elvárni. Talán ott kevésbé rossz, de ott sem tündöklő már a helyzet.
1: Köszönjük szépen a rendelkezésünkre.
0: Én köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, nem egyik napról a másikra jött az aszály, hanem ez egy tendencia. Bár az erdő leginkább ellen tud neki állni, mégis évről évre tapasztalható, hogy egyre jobban sújtja az erdőt is az aszály, mondta rádiónknak az iménti percekben Töltfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese. Hozzátette, inkább a fiatal erdősítések, illetve az idős erdőrészek a veszélyeztetettek. Az aszály ellenállóbb fafajták telepítését igényli, valamint az ültetési technológiákon is változtatni kell. A riporter Gál Tamás volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegye elnöksége mindig örömmel fogadja a fiatal lelkipásztorokat, hogy a szatmári gyülekezetekben szolgáljanak. Ugyanilyen lelkesen fogadták a legutóbb Sárközi Mártont is. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatóját, aki Fehérgyarmaton tölti segédlelkészi évét, melynek révén gyakorlati tudást kap, mint Smithus gyakornok, Dajka Csaba és Szabó Béla lelkipásztoroktól. A fiatal teológus legfőbb vágya, hogy az egyetemi tanulmányait követően egy szatmári gyülekezetben szolgálhasson. Sárközi Mártonnal a tanulmányairól, szolgálatairól és a jövőbeni terveiről Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegye örömmel fogad mindig fiatal lelkipásztor jelölteket vagy lelkipásztorokat, akik a szolgálataikat itt kezdik el az egyházmegyén belül. Ilyen fiatal Sárközi Márton is, aki immár 6. évesként fogja folytatni tanulmányait, mint exmisszus gyakornok, ezt mondjuk segédlelkész évnek, és itt van a Szatmári Református Egyházmegyében, azon belül is Fehérgyarmaton, mint segédlelkipásztor. Korábban beszélgettünk mi már arról, hogy miért is választottad a lelkipásztori pályát, de egy picit újra rávilágítunk arra, hogy hogyan válik egy fiatalból lelkipásztor, mi vezéli arra, hogy teológiát végezzen, és teológus lelkész szakon fejezze be tanulmányait. Egy picit világítsunk rá erre újra, hogy a rádió hallgatókban felelevenítsük ezeket a gondolatokat.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, egy hosszú folyamat ez, amíg kérlelődik az emberben az, hogy lelkipásztor legyen, hogy lelkipásztorrá váljon. Egy elhívással kezdődik, egy belső elhívással, amit vagy korábban az életben, vagy pedig kicsit később már idősebb korban érez meg az ember. Én ezt valamikor 12-es korosztályban, tehát a gimi végén éreztem, hogy milyen pályára szeretne engem elhívni az Úristen. Szoktam ezt mondani, még a legációk alkalmával mondtam, hogy engem az orgonapadból hívott el az Úr. Ongán éltünk a családommal, és onnan ott voltam kántor, onnan hívott el az orgonapadból a szószékre tulajdonképpen a mindenható Isten.
2: A családodban volt a lelkipásztor?
3: Nem volt lelkipásztor a családban előttem. Én vagyok az első, reméljük, hogy majd utánam lesz még lelkész a családban. Alapvetően nem egy egyházi vallásos család voltunk, mindannyian meg vagyunk keresztelve, az öcsém is és a húgom is, illetve szüleim is, de tulajdonképpen rajtam keresztül jutnak közelebb az egyházhoz, a hithez a családom.
2: Említetted, hogy 12-es korodban jött az elhívás, ami arra vezérelt téged, hogy majd a teológia irányába folytasd a tanulmányaidat. Nem volt semmilyen más opció? Tehát ez egy akkora erős elhívás volt, hogy akkor elgondoltad azt, hogy érettségi után te oda fogsz menni tanulni.
3: Igen, semmilyen másik opciót nem írtam be. Gondolkodtam még a honvédtisztképzőn, de aztán azt elvetettem, amikor otthoni lelkipásztorommal beszélgettünk az elhívásomról, és azt mondta, hogy ő szerinte ne nagyon gondolkodjak tovább, hogy engem az Úristen odaszánt, akkor odaszánt, imádkozzam ki ezt, és ki is imádkozva, kielmélkedve tulajdonképpen úgy jutottam, hogy nekem ott Debrecenben kell elkezdenem a tanulmányaimat.
2: Mit szólt hozzá a családod? Említetted, hogy korábban ti nem voltatok nagyon vallásosak, de mindenki meg van keresztelve. Hazamentél és elmondtad, hogy te teológiára fogsz menni. Mit szóltak hozzá?
3: Maximálisan támogatták. Örültek neki, hogy megtaláltam az utamat, hogy megtalálom az utamat. Örültek, boldogak voltak, azt mondták, hogy mindenben támogatnak, és hogy ez egy nagyon-nagyon szép hivatás, ők úgy gondolják, nagyjából így.
2: Kellett ehhez az, hogy az egyháznál zenéjél? Tehát ugye neked van egy zenei múltad is, és valahogy ott jöhetett az a gondolat is, hogy a teológia irányába menjél tovább.
3: Természetesen ez együtt járt vele, hiszen valószínűleg, hogyha nem kezdek el kántorkodni, orgonálni, akkor nem jutok közelebb az Úrhoz, illetve hát nem tudjuk, ezt az Úristen formálja ki az embernek az útját, de ez mindenképpen nagyon meghatározó volt az én életemben, az, hogy vasárnapról vasárnapra, hétről hétre én ott hallgattam az Isten igéjét, és ez vezetett. Én hiszem, hogy ez vezetett, ezen az úton keresztül kellett nekem ide jutnom.
2: A teológián immár 5 év van mögötted, mondhatjuk azt, hogy a nehezén már túl vagy?
3: Mindenképpen, hosszú ez az 5 év, és még van egy 6., de a nehezén már túl vagyok, ahogy mondtad, a vizsgák megvannak, káploni szigorlat megvan, tulajdonképpen ez a hatod év már erről a gyakorlatról, a lelkipásztor testvérekkel töltött időről fog szólni, illetve a szolgálatról, amit majd itt Fehérgyarmaton fogok végezni.
2: Itt van egy nagyon fokós kérdés, hogy miért pont a Szatmári Református Egyházmegye? Talán egy pici kulisszatitkot el lehet árulni a magánéletedből, hogy nem régen nősültél. Nagyon-nagyon friss házas vagy.
3: Így van, most, amikor beszélgetünk, pont egy hete volt az esküvünk a menyasszonyommal, most már feleségemmel, még szokni kell ezt a szót, hogy ezt a szót használom. Igen, ő Kisari, Kisarban élnek a szüleivel, ott tanít immár, most kezdi majd a harmadik évét a Kisari általános iskolában, mint tanítónő, osztályfőnök, és tulajdonképpen az ő ráhatásával, illetve az Úristennek az elhívásával éreztem azt, hogy nekem itt kell kikötnöm Szatmárban, a Szatmári Református Egyházmegyében, és nagyon örülök, hogy fogok jönni, hogy itt kezdhetem el a lelkipásztori szolgálataimat. Vannak itt barátok is, lelkész kollégákkal is, már megbarátkoztam, jóba vagyok velük, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt, hogy én ide kerüljek, de igen, a most már feleségemmel nagyon nagy hatással volt az rám, hogy itt legyek, hogy itt kezdjem el, hiszen itt ők is közel vannak, az ő családja is.
2: Olyannyira sikerült megbarátkozni, hogy az egyházmegyei zenekarban is a zenei tudásodat viszed tovább, tehát a Hirdest az igét zenekarban, ott vagy te is, és a szolgatásaiddal zenélsz. Ez is egyfajta kapcsolódás a múltadhoz, amit a jelenben is tudsz folytatni.
3: Igen, most is a Szirt éppen most lett vége ezen a héten. Az esküvő után nehezen volt időm eljutni a Szirtre, de szerdán, a szerdai alkalommal, illetve a csütörtöki záró alkalommal ott voltam, tudtam kahunozni, dobolni, és nagy öröm ez, hogy itt Szatmárban van egy ilyen lelkész zenekar is, ritka az ilyen, és úgy gondolom, hogy egész profik vagyunk, ha már csak mondjuk úgy inkább félprofik, de nagy öröm, hogy van egy ilyen lehetőség bekapcsolódni, nekem is van egy ilyen lehetőségem, illetve a szatmári régióban élő embereknek is van egy ilyen lehetősége, hogy egy ilyen dicsőítő csapatot tudjanak hallgatni, és úgy gondolom, hogy egész jól csináljuk. Igen, az is öröm, hogy a zenei múltamat tudom kamatoztatni, bár nem azzal a hangszerrel, amit tanultam, hegedültem, illetve orgonáltam eddig, és most már egy ideje dobolok is, hát a ritmus érzékkel hozzá, az meg a zenészeknek általában megvan.
2: A teológián eltelt 5 év megerősített téged a lelkészi szolgálatban? Hogyan érzed, nem volt rossz választás ez? Tehát jól döntöttél 18 évesen.
3: Igen, a teológián eltöltött idő alatt sok minden átmegy az emberen, sok mindent átgondol, megfontol, és van, akikben úgy csapódik le, hogy lehet, hogy nem jól döntött, és hogy neki egy törést jelent. Én nem ezek közé tartozok, hál' Istennek, engem megerősített a teológián eltöltött idő, a sikeres vizsgák, az ott megszületett kapcsolatok, barátságok, az elmélyült hit engem mind-mind arra irányított, hogy jó helyen vagyok, hogy a helyemen vagyok, illetve ez a szolgálat is, amit tudok végezni, ez is megerősített engem abban, hogy nekem ezt folytatnom kell, és örülök, hogy gyülekezeti lelkipásztor lehetek majd, amikor ez a hatod év is eltelik.
2: Nagyon sok fiatal azt mondja, hogy szeretnének még tanulni, doktorizni, maradni a teológián, akkor te mindenképpen ki akarsz idézőjelbe jönni a frontra, tehát egy gyülekezeti lelkipásztor szeretnél lenni.
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy fiatalként ne tulajdonképpen maradjunk, ragadjunk bent valahol, vagy ne legyünk nagyon elkényelmesedve, hanem vállaljuk azt a feladatot, amit az Úristen nekünk szánt. Lehet, hogy valakinek tényleg azt a feladatot szánja, sőt biztos, hogy ott maradjon a közelben, hogy Debrecen közelében, hogy tanítson, oktasson, de én úgy hiszem, hogy akinek az az elhívása, vagy az a feladata, a küldetése, hogy egy gyülekezetben legyen az akár kicsi, vagy kicsit a nagyobb gyülekezet, az menjen és hirdesse az igét. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a legfőbb feladata is. Tulajdonképpen erre tanítottak, erre neveltek bennünket ott a teológián is, és az ott megszerzett tudást kell igyekeznünk kamatoztatni kint terepen, hogy úgy mondjam.
2: Nézzük meg ezt a terepet. Mit vársz a gyakorlati évettől? Ugye exmisszus gyakornok, a segédlelkészi év, ezt így nevezik. Hogyan képzeled el ezt az évet, ami még előtted áll?
3: Mindenképpen nagyon-nagyon sok tanulással képzelem el. Ugye már régóta szolgáló lelkipásztorokkal fogok tudni együtt dolgozni, Dajka Csaba tiszteletes úrral és Szabó Béla tiszteletes úrral, akik ugye nemrég kerültek be Fehérgyarmatra. Nagyon várom ezt az elkövetkezendő évet, úgy gondolom, hogy nagyon sokat fogok tőlük tudni tanulni, mindenféle tekintetben, prédikáció, a szolgálatok, ugye most már lehet palástos szolgálatokat végezni, úrvacsorát osztani, lehet a temetéseken részt venni, mint szolgáló lelkipásztor, a keresztelés, sákrament dokumentumát lehet kiszolgáltatni, tehát innentől kezdve válik komolyabbá a dolog ez a segédlelkész évvel. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fogok tudni tanulni Fehérgyarmaton, két szerintem nagyon felkészült lelkipásztortól, úgyhogy én hálás is vagyok, hogy tőlük fogok tudni tanulni, és velük együtt fogok tudni szolgálni, de ugyanígy a gyarmati közegben is nagyon sokat tud az ember szerintem fejlődni.
2: Hogyan látod fiatalként, mi a nehézsége most egy lelkipásztori pályának?
3: Ugye ez nagyon-nagyon nehéz tud lenni, hogyha az embernek nincsen kapcsolata. Úgy értve, hogyha egyedül marad a fiatal lelkipásztor jelölt. Nem párkapcsolatra gondolok itt elsősorban, hanem a lelkészi társakkal, teológus társakkal megszűnik a kapcsolata, mert nagyon-nagyon be tudja szárni magába egy közeg, nagyon el tud magányosodni. Erre szerintem figyelni kell egy fiatal lelkésznek mindenképpen, hogy ne kezdje túlterhelni magát, hanem tartsa meg a kapcsolatot a társaival, a barátaival, a lelkésztársaival, azokkal, akikkel úgy biztonságban és jól érzi magát, illetve az is nagyon fontos, hogy legyen egy támogató párkapcsolata is, ugye ez nekem hál' Istennek megvan, de vannak olyanok, akiknek sajnos még nincsen megértük. Imádkozom, hogy minél hamarabb ez meglegyen, mert nagyon-nagyon sok erőt tud adni az, hogyha támogató kapcsolat van az ember háta mögött, és ez lehet az egyik legnagyobb kihívás egy fiatal pályakezdő lelkésznek, hogyha neki meg ott kell elkezdenie keresni, és jól választani. Ez az egyik legnehezebb dolog.
2: Azt mondják, a másik nagy kihívás a fiatalok megszólítása, és te, mint fiatal, valahogy talán könnyebben meg tudod szólítani, hogy érzed a szatmári fiatalokat?
3: Igen, ez is egy nagy nehézsége az egyházunknak, nem csak itt Szatmárban, hanem nagyon-nagyon sok helyen, hogy a fiatalokat hogy tudnánk jobban elérni. Ugye büszkék vagyunk a múltunkra, büszkék lehetünk sok helyen a jelenre is, de a jövő az mindig kérdéses, és ez Szatmárban hál' Istennek úgy látszik, hogy van jövő. Szirten is 55 fiatal vett részt hús segítővel. Nagy öröm ez szerintem, hogy ilyen sok fiatal össze tud jönni, még így is, hogy nyáron, a jó időben, a nyaralás, a kikapcsolódás közben tudtuk megszervezni ezt a szirtet. Hál' Istennek voltunk elegen, voltunk sokan. Fontos munka az ifjúsági munka, és úgy gondolom, hogy sokat-sokat is kell beletenni minden lelkésznek, minden gyülekezetben. Ugye Szatmárnak az elnéptelenedése az egy ok, hogy fogyatkozóban van a gyülekezet látogatóknak a létszáma, illetve előregedőben van a társadalom, ez mindenhol megvan, de akik itt vannak fiatalokat, azokat igyekezni kell megszólítani, és szerintem fiatal lelkipásztorként erre nagyon-nagyon jó esély van, még valahogy közelebb állunk a mai fiatalabb generációkhoz, és ha már csak, én azt szoktam mondani, hogy ha már csak egy magot elültetünk bennük, akkor azt lehet, hogy nem fogjuk mi ott helyben megélni 10-20 év múlva, de a utánunk következőknek biztos, hogy nagy öröm lesz, hogyha az a mag, amit elültetünk egy fiatal szívében, például a szirten, az 10-20 év múlva szárba szökken és terem 30-60 vagy 100 annyit.
2: Ez egy ilyen közhelyes kérdés lesz, de azért fel kell tenni így a beszélgetésünk vége felé, hogy hogyan tetszik Szatmár, a Szatmári Református Egyházmegye, hiszen nagyon sok minden elmondható a szatmári vendégszeretetről, meg arról, hogy nagyon sok gyülekezetünk van, és ezáltal nagyon nagy a lelkés család is, tehát sokan szolgálattevőként itt dolgoznak, szolgálnak, viszont a magunk nehézségei mellett megvan a szatmári tájnak, az itteni embereknek az a helyi kulturális értéke, ami szerintem máshol az országban nem fedezhető fel.
3: Ez így van, én is most már sok ideje, hogy ide udvaroltam Szatmárba, és én is érzem, hogy errefele, mintha másabb lenne az embereknek a beállítottsága. Én, hogyha egy szóval kéne jellemeznem az itt élő embereket, akkor azt mondanám, hogy becsületesek. Tehát, hogy amit itt még él, úgy érzem, itt még él az a jó magyar szokás, hogy amit mondtam, ahhoz tartom magamat, és ez szerintem nagyon sajnos kihalóban lévő hozzáállás a másikhoz. Itt még hál' Istennek ez megvan. Én ezért is szeretek ide Szatmárba járni, és ezért is szeretnék itt maradni, mert itt egyszerűen a közeg, a társaság, a lelkészi közösség is olyan családias, bár sokan vannak, de mégis ez a családiasság, az egymás segítése, ez hál' Istennek megvan, és úgy érzem, hogy a gyülekezetekben is ez fennáll, és a gyülekezetekben is megvan ez a egymáshoz való szeretettel teli hozzáállás, és a becsületesség, ami nagyon-nagyon fontos a mai világban.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánjuk azt, hogy a Szatmári Református Egyházmegyében akár egy élethosszig nagyon hosszasan szolgáljál, és teremts kapcsolatot az emberek között, mert szerintem az a legfontosabb a mai világunkban.
3: Köszönöm szépen, és Isten áldjon téged, és Isten áldja a hallgatókat is, és Szatmár népét.
1: Kedves hallgatóink, Sárközi Mártont, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkészszakos hallgatóját hallották, aki Fehérgyarmaton tölti a segédlelkészi évét, amelynek révén gyakorlati tudást kap, mint ex-missus gyakornok. A riporter Széles Szabolcs volt. Nélkül

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 7. és 8. versei alapján hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgál fel nekem, még eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Fáradhatatlanul az Úr szolgálatában akkor is, ha néha megfáradunk, ha néha megbotlunk, megingunk, de fáradhatatlan lélekkel élni jól, élni szépen. A Biblia világosan beszél arról, hogy még a legkülönbek is megfáradnak, és érezzük ezt mi magunk is. Ám akik az Úrban vannak, azoknak ereje megújul. Szárnyalnak, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus itt a tanítványokat kiképezi, felkészíti arra, hogy szolgálatukért elsősorban ne jutalmat várjanak, hanem úgy teljesítsék örömmel azt, ami reájuk van bízva, mint amely parancsot az ő uruktól kapták. Magunk előtt lehet az antik, ókori világban a házi szolgának vagy a rabszolgának a példája. Az ő szolgálatára készülő tanítványok számára példaképpen adja azt a szolgát, aki hazajöve a mezőről az aznapi szántásvetés, legeltetés munkájából nem fogja hallani vagy kapni az urától, hogy na most már kedves szolgám, ülj le, egyél, igyál, hanem felövezi derekát és kiszolgálja gazdáját fáradhatatlanul. A napi munka után még este is szorgalmasan végeznie kell azt, ami az övé. Így vagyunk mi is ezzel sokszor. A munkahelyi idő után jön az otthoni szolgálat, a családban való szolgálat. És ne csak a férfiakra, családfőkre, de gondoljunk az asszonytestvérekre. Bizony mennyire sokrétű lehet ez a szolgálatuk. Jó, ha ez jellemzi az Isten országában, az anyaszentegyházban fáradhatatlan szolgálókat, a minden korban és minden helyen élő tanítványait az Úrnak. Legyenek férfiak vagy asszonyok, idősek vagy fiatalok. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede Köröstárkányi lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összehívták péntek estére a védelmi munkacsoport ülését a MOL Dunai finomítójában a víz és energiahelyzet kezelésére. Magyar Péter elmondta, már több tucat településen, köztük Nógrád, Zala és Hajdú-Bihar vármegyében korlátozni kellett a vízhasználatot. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyszínen pedig a honvédség biztosít ivóvizet. A Pilisi medence 14 településén, például Tahitót faluban, Pomázon és Budakalászon péntek reggel óta harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. A Dunamenti regionális vízmű mobileszközökkel és megerősített szolgálattal próbál segíteni, de a lakossági fogyasztás drasztikus mérséklését kérik. A kialakult energetikai és aszályhelyzet miatt elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi rendkívüli ülése is. Újpesten péntek délután megdőlt a fővárosi melegrekord, miután 39,4 Celsius fokot mértek a meteorológusok. Várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában mondta ezt. A kormányfő elmondta, hogy a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, így helyreállhat a termelés. Hozzátette, hogy a kritikus időszak továbbra is este 5 és 10 óra között van a legmagasabb terheléssel. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a paksi atomerőmű a rekord alacsony vízállás miatt csökkentett teljesítménnyel üzemel. Figyelmeztetett, hogy a Duna vízszintje a mínusz 134 cm-es kritikus határ alá is süllyedhet. Kifejtette, hogy a MOL 65 megawatttal csökkenti a villamos energia felhasználását a kritikus időszakokban. Jóval a környező országok átlagára alatt van a magyar benzinkutakon az üzemanyagok ára. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta pénteken Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában. A kormányfő rámutatott, hogy Magyarországon az uniós összevetésben a harmadik-negyedik legalacsonyabb a kiskereskedelmi ár. Hozzátette, hogy Európa szerte jóval magasabb árak tapasztalhatók, még a hatósági áras országokban is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hazai üzemanyagára kedvező alakulása kiemelten fontos a lakosság számára. Sorra érkeznek péntek estétől a bejelentések, hogy több nagyvállalat is csökkenti az energiafogyasztását a hazai energetikai helyzet miatt. Az Aegis gyógyszergyár ZRT mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát használ, és augusztus első három hetében mérsékli a hatóanyaggyártást. A debreceni Seattle szintén felülvizsgálta a működését és a termelést nem érintő fogyasztások. Például a hőmérséklet szabályozás csökkentésére készül. A Budapest Airport az elkövetkezendő 10 napban mérsékli energiafelhasználását, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. A repülőtéren az utasforgalmi területeken is csökkentik a légkondicionálás intenzitását a 2-es terminálon. A Magyar Telekom augusztus 3-a és 17-e között otthonról végzett távmunkát tesz lehetővé munkavállalói számára. A telekommunikációs cég emellett lekapcsolja budapesti székházának digitális kijelzőit, valamint az üzlethálózatban is korlátozások lesznek. A JET-tel Magyarország szintén egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el augusztus 3-a és 10-e között. Újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be a Nemzeti Sportügynökség ZRT a fenntartott létesítményeiben. A döntésről Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatott közösségi oldalán pénteken. A tervek szerint augusztus 9-éig teljesen kikapcsolják az épületek díszkivilágítását. A délutáni csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a szaunák sem üzemelnek, és a légkezelőket is leállítják. Az irodákban a klímákat legfeljebb 27 fokra állítják, de a személy- és vagyonbiztonság zavartalan marad.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Első vendégünk Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy a magyar kormány által nyújtott iskolakezdési támogatás mellett van-e még szükség arra, hogy a református szeretetszolgálat is támogassa a nélkülöző családok gyermekeinek beiskolázását.
2: Tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak. Ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretetszolgálat adományára.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy térképre kerültek az ország szabadon szüretelhető közterületi gyümölcsfái. Bognár Levente, a gyümölcs térkép ötletgazdája, egyik alapítója lesz a vendégünk.
3: Összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen. Senki rá sem bagózik, ugye? És tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négyszázezer család kap 100 000 forint értékben iskolakezdési támogatást a Tisza kormánytól, ennek első felét még augusztusban megkapják az érintettek. De mindez befolyásolja-e a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtését? Kevesebb iskolatáskára, tolltartóra és ceruzára van-e így szükség, vagy ugyanúgy folytatódik a gyűjtés és az adományozás? Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője az Európa Rádió kérdésére azt mondta, azokban a családokban, ahova eljut majd az állami támogatás és az MRS támogatása is, bőven van szükség mindkettőre. Szerinte nem kell attól tartani, hogy az a család, ahol a gyermek kap például egy tanszercsomagot a református szeretetszolgálattól, ott az állami támogatást fölösleges dolgokra költenék. Példaként említi, hogy az iskolakezdéskor sokszor új ruhák is kellenek a gyerekeknek, amelyet az MRS nem tud a program keretében adni, vagy az is lehet, hogy a plusz forrásból például téli tüzelőt vesz majd a család, ami ugyanúgy a gyermek javát szolgálja. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. A beszélgetésünk apropója most túlmutat önmagán a Református Szeretetszolgálat gyűjtésén, amivel ugye az arra rászoruló családok gyermekek iskolakezdését szeretnétek támogatni. Beszéltünk már erről, és mindjárt beszélünk is, de most azért jutottatok eszembe, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan befolyásolja a ti kezdeményezéseteket az, hogy a kormány döntése szerint 400 000 arra rászoruló gyermek kaphat, illetve a családja kaphat 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, és ugye ennek az első részletét 50 000 forintot augusztus végéig meg is fognak kapni. Érinti ez a ti gyűjtéseteket, vagy minden megy tovább?
2: Tulajdonképpen nem érinti, tehát nálunk abszolút minden megy az eddig meghirdetettek és eltervezettek szerint. Azt mindenképp le kell szögezni, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a kormány döntést, és nagyon jó gondolatnak tartjuk, hogy a nehéz helyzetben élő családok anyagi támogatást is kapnak két részletben a tanévkezdéshez, de ez nem befolyásolja a mi tanszergyűjtésünket. Egyrészt azért, ha a számokat összevetjük, ugye a hivatalos döntésben az áll, hogy ez az előzetes statisztikák felmérések szerint körülbelül 400 000 családot érint. Ugye nyilván itt van átfedés azokkal, akiket mi is támogatunk, hiszen az egyszülős családok, több gyermekes családok, rendszeresen támogatást kapó családok, azok ugye ők szerepelnek nálunk is kiemelten a támogatottak között. Viszont hát egyrészt a mi számaink az szervezett 1000-1500 támogatandó család, az nyilván elenyésző ahhoz képest, akik az anyagi támogatásban fognak részesülni, és nem gondoljuk, hogy kettő kizárná egymást. Egyrészt azért, ha belegondolunk, hogy mivel jár a tanévkezdés, nem csupán az iskolatáskával és a tanszerekkel, nagyon sok diáknak azért ilyenkor kellene új ruhát venni, új cipőt venni, akár a hétköznapokra, akár a tornaórákra, vagy éppen tankönyveket most már lehet választani, beszerezni. Tehát vannak ott még olyan egyéb kiadások, amelyeket mi a tanszergyűjtő akciónk során nem szoktunk adományozni a családoknak, tehát úgy gondolom, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatban is van helye augusztus végén, akár ennek az 50 000 forintnak gyermekenként, amennyiben az az áldásos állapot áll elő, hogy a mi megtöltött iskolatáskáink az minden rendelkezésre áll, akkor pedig ismerve a családokat ezt őszintén és teljes bizonyossággal tudom mondani, hogy ennek az összegnek van bőven helye a háztartásoknak a gazdálkodásában.
1: Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy összefoglalva egy mondatban, hogy azok a családok, akiket támogattuk, azoknak még ez a további 50 plusz 50 000 forint is elköltésre tud kerülni jó szívvel és jó helyre, és ettől nem lesz 12 plusz piros ceruzája a gyermeknek fölöslegesen.
2: Ezt teljes bizonyossággal és hittel így gondolom. Most egy személyes példát is tudok hozni. A legelső iskola táskák és tanszercsomagokat már átadtuk az elmúlt hetekben is, leginkább azért, hogy a tanszergyűjtő akcióra ezek által is fel tudjuk hívni a figyelmet. És például ennek a családnak, akire én most itt emlékezek, átadtuk a gazdagon megtöltött iskolatáskát, de az édesanyja például épp elmesélte, hogy a közmunkaprogram augusztusban lejár, és egyelőre nem tudja, hogy lesz-e vajon folytatás számára, tehát az egyetlen bevételük is kérdésessé vált, valamint megmutatta azt az elektromos rezsót, amin tud jelenleg fűzni a gyerekeinek, mert éppen a gázpalac megtöltésére már nincsen keret. Tehát akiket mi támogatunk, ilyen helyzetekben élnek. És nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, hogy mennyire hétköznapi kiadások is megterhelőek a támogatott családok számára. Tehát úgy gondolom, hogy bőven van egyéb olyan hely, ami szintén a családnak a komfortját, a biztonságát tudja szolgálni ezzel a plusz anyagi bevétellel és forrással.
1: Vagyis akkor a hallgatóinkat továbbra is bátoríthatjuk, hogy segítsék a Református Szeretett Szolgálatot, mert így tudtok ti is segíteni, és van hova segíteni. Tudsz egy-két konkrétabb dolgot mondani már az előző beszélgetéshez képest, akár áruházi gyűjtéseket megemlíteni, akár mást látva a gyűjtés folyamatát, hogy mire van szükség, mi az, ahol, vagy mi az a konkrét termék mondjuk, ami tekintetében szükség lenne az adományozásra?
2: Ami egészen biztos, hogy augusztus első és második hétvégén tartjuk országszerte az áruházi gyűjtéseket, és ezekre az adománygyűjtésekre például már elkezdődött az önkéntesek toborzása, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen módon szeretné segíteni a tanszergyűjtésünket, akkor látogasson el az önkéntes.jobbadni.hu felületre, hiszen ott már láthatóak azok a helyszínek és dátumok is, ahol még segítségre lenne szükségünk az áruházi gyűjtéseken. A tárgyi adományokat augusztus végéig továbbra is várjuk országszerte, nem csak az áruházi gyűjtéseken, hanem irodáinkban, jelenlétpontjainkon. Minden évben az a jellemző, hogy az iskolatáskákat a legnehezebb összegyűjteni, hiszen azért azok elég komoly értéket képviselnek, de minden adománynak nagyon hálás szívvel örülünk, gondolok akár a toltartókra, füzetekre, belevaló ceruzákra, vízfestékre, zsírkrétára, illetve külön a hallgatók szívére helyezem, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolás diákokat is támogatunk, tehát hogyha valaki számukra megfelelő táskát, spirálfüzetet, körzőt vagy vonalzókészletet tud adományozni, az is rendkívül jó helyre fog kerülni. Ha pedig valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud bennünket személyesen felkeresni, akkor anyagi felajánlással is támogatható a tanszergyűjtésünk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha valaki felhívja a 1358-as adományvonalat, így már is hozzájárult 500 forinttal ehhez a célkitűzéshez, de tetszőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül is, és ezt valóban mindenkit tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott családokat jól ismerjük. Nem csak feltétlen azért, mert régi a kapcsolat, hanem mert az adománykérelem mellett mindig ott áll egy lelkészi ajánlás, vagy pedig egy családsegítői igazolás, tehát tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatástát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, úgyhogy jó szívvel biztatom a hallgatókat, hogy ez ne befolyásolja a döntést, és ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretett szolgálat adományára, mert bizony-bizony sokat jelent számukra, hogyha erre már nem kell külön áldozniuk.
1: De most, hogy ezt szóba hozod, mint érvelés, ebből jól gondolom, hogy azért vagy tapasztaltatok a gyűjtés során visszaesést, vagy nem olyan arányú időponthoz kötött beérkezett támogatási mennyiséget, mint az elmúlt években, vagy legalábbis ott van benned ez a félelem, hogy esetleg az emberek hallják hírekből, hogy most 400 ezer család kap ilyen támogatást, na akkor nekem most nem kell a református szeretett szolgálatot segítenem.
2: Visszaesést, hála Istennek, mindez idáig nem tapasztaltunk, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindig az augusztus hónap szokott lenni az igazi döntő a tanszergyűjtés szempontjából, egyszerűen azért, mert a családok saját gyerekeik számukra is jellemzően augusztusra szokták halogatni a bevásárlást, és így az áruházi gyűjtések is nem véletlenül a nyár utolsó hónapjára vannak időzítve, tehát ténylegesen kézzelfoghatóan akkor tudnánk meglátni, hogy érezhetünk-e visszaesést. Most ez a júliusi hetekben egyelőre, hála Istennek, nem tapasztalható, viszont ez tény, hogy kérdésként már kaptunk ilyet, hogy hát, hogyha minden gyermek után jár a 100 ezer forintos számogatás, abból mindent meg lehet venni, miért kell pluszadomány, és tényleg csak ezt tudom elmondani, hogy minden egyes látogatás, minden egyes személyes beszélgetés során kiderül az, hogy nagyon örülnek az iskolatáskának, tanszertámogatásnak, de az életükben ezeknél a családoknál nem ez az egyetlen nehézség. És véletlen sem kell azt gondolni, hogy hát hogyha a szeretett szolgálattól megkapják a tanszercsomagot, akkor biztos olyan dologra fogják elkölteni a pénzt, ami nem a gyermekek javát szolgálja. Ez egyáltalán nem így van. Ismerjük a családokat, és az, hogyha a gyermekeknek a ruháztatását tudják elősegíteni, vagy éppen az otthon melegét tudják most megalapozni, ennek a plusz támogatásnak, állami támogatásnak köszönhetően, az is messze menően a gyermekek jövőjét és életszínvonalát szolgálja.
1: Visszaugorva a záróházi gyűjtésekre, most azt a három helyszínt és néhány időpontot elmondom, ami az Európa Rádióvétel körzetére vonatkozik. Debrecenben augusztus 7-én, 8-án, 11-én és 12-én a Malom Park bevásárlóközpontban lesz ilyen gyűjtésetek. Máté Szalkán a Tesco Hypermarket Ben augusztus 11 és 12-én, illetve Sátoraljaújhelyen szintén a Tesco-ban, szintén augusztus 11 és 12-én. És hagyjuk orjak oda-vissza, hogy mondtad az önkénteseket, hogy vártok még. Egy-két mondatot mondanál arra, hogy mi a feladata egy önkéntesnek egy ilyen áruházi gyűjtésen. Most kicsit ilyen direkt provokatívan mondom, hogy hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak, ki van téve egy standoda, aki akar, leteszi, amit akar, akár ember se kellene oda, mondom ezt tényleg provokatívan. Tehát, hogy mi a feladatot egy önkéntesnek? Kicsit bátorítani kell az embereket, hogy vásároljanak a szeretett szolgálatnak, hogy aztán ti tovább tudjátok adni?
2: Az információ átadása mindenképp egy fontos feladat, tehát amikor áruházi gyűjtéseket tervezünk, azt minden esetben úgy szoktuk megvalósítani, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban a bejáratnál egy-két önkéntes, ahányan összegyűlnek az alkalomra, ők szórólapokkal hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy már a belépés előtt tudjanak róla, hogy tanszergyűjtést tart itt a szeretett szolgálatunk. Ezen a szórólapon egyébként fel is soroljuk, hogy mikre van a legnagyobb szükség, és a pénztáraknál a kijárati oldalon pedig ott van a felállító gyűjtőpultunk, ahol fogadjuk az adományokat. Tehát egyrészt a szórólapok átadásában, másrészt pedig az adományok fogadásában is tudnak segíteni az önkéntesek, de azért semmiképp sem úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki kiállna egy főtérre, és szó nélkül csak kézbe kell nyomni a szórólapot. hiszen nagyon is jellemző, hogy a vásárlók vissza szoktak kérdezni. Egyrészt megkérdezik, hogy melyik szervezet részéről vagyunk itt, és akkor képviselni kell a Magyar Református Szeretetszolgálatot. Nagyon gyakori, hogy megkérdezik, hogy mégis kiknek segítünk, milyen családokhoz, hová fognak kerülni ezek az adományok. Erről is jó, hogyha tudunk néhány gondolatot mondani, de arra is volt már példa, hogy egy áruházi gyűjtés során valaki arra érzett elhívást, hogy legközelebb ő is szeretne csatlakozni és segíteni önkéntesként, és akkor pedig erről lehetett mesélni, hogy hogyan lehet önkéntesként belépni a szeretetszolgálathoz. Tehát mindenképp az adományok fogadása és a szórólapozás az elsődleges feladat, de ezeket kiegészítik ezek a beszélgetések, amelyek azért nagyban tudják ott a helyszínen befolyásolni a tanszergyűjtésnek a sikerét, mert hogyha valaki ott a bejáratnál megtapasztalja, hogy itt van egy hiteles szervezet, amely valóban már 20 éve segíti a rászorulókat hazánkban és Kárpát-medence szerte, el tudjuk mondani, hogy kikhez, milyen gyerekekhez fognak kerülni ezek az adományok, akkor nagyon jellemző, hogy ott a helyszínen születik meg az a döntés, hogy akkor a vásárlás során plusz két írószercsomagot vagy toltartót betesznek a bevásárló koszorúkba, úgyhogy nagyon is fontos a személyes jelenlét az áruházaknál is.
1: És hát akkor visszatérve a beszélgetés végére, a beszélgetés kiinduló pontjához, hogy biztos vagyok benne, hogy most az is szóba fog majd kerülni ezeknél a gyűjtéseknél, hogy annak ellenére, hogy érkezik ez a 100 ezer forint a családokhoz, miért van szükség arra, hogy az önkéntesek ott álljanak, és hogy a szeretetszolgálat célba jutassa ezeket az adományokat?
2: Mindenképp lehet számítani ilyen kérdésekre. Egyrészt, hogyha a tanszergyűjtéssel kapcsolatban gondolkozunk, akkor azt is tudni kell, hogy mi ugye a beérkezett adományoktól függően tudunk segítséget nyújtani a családoknak. Tehát ami ott van a raktárunkban, irodánkban, abból töltünk meg minél több iskolatáskát,

0: jellemzően augusztus utolsó hét hetében fogjuk átadni tanszeradományainkat, tehát addigra látni fogják az iskolatáskát, mi az, amit még meg kell venni, és nagyon jó, hogy legalább gyermekenként 50 ezer forint egy biztonsági tartalékként ott lesz a családoknak. Én úgy gondolom, hogy a kettőből együtt már ez valóban valósággá válhat, hogy a saját bevételeikhez akár hozzá se kelljen nyúlni a szeptemberi tanévkezdéshez, és hát ugye a legfontosabb, amiről a mi egész tanévkezdő adománygyűjtésünk szól, a legfőbb cél, hogy radírozzuk ki a különbségeket, és gyermekeknek ne kelljen úgy beülni az iskolapadba szeptember 1-én, hogy azt érzik felszerelések láttán, hogy ők kevesebbek lennének a társaiknál. Ez a legfontosabb, hogy ettől az érzéstől, ettől a kisebb rendűség érzésétől megkíméljük a gyermekeket, és amivel csak tudjuk, akár tárgyi adomány, akár állami támogatás formájában, de segítsük a hazánkban élő nélkülöző családokat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.

0: Alacsony lehet a Duna vízszintje, hogy teljesen le kell kapcsolni a paksi atomerőmű utolsó blokkját is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette szintén Pakson a kialakult rendkívüli helyzet miatt. Mínusz 134 cm-nél következik be az a kritikus szint, amikor az erőmű működését teljesen le kell állítani. A legfrissebb előrejelzések szerint a vízállás akár a mínusz 144 cm-t is elérheti, és a következő két hétben nem várható jelentős csapadék. A paksi atomerőmű az ország áramtermelésének 40%-át adja, és 1982-es indulása óta még nem volt példa teljes leállásra. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az erőmű leállítása egy előzetes biztonsági protokoll szerint nukleáris veszély nélkül zajlik. A szakemberek a leállítást a lehető legkésőbbre tolják, az újraindítást pedig a vízszint emelkedésekor azonnal megkezdik. A helyzet kezelésére a kormány felajánlásokat vár a nagyfogyasztóktól, amelyek közül a MOL és a MÁV is jelentős energia visszafogást vállalt. Tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók az ország több vármegyéjében az extrém hőség és a szárazság miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Csongrád, Csanád, Fejér, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is riasztották az egységeket. Balástya és Forráskút között 6 hektáron égett a száraz legelő és egy erdősáv, de a tanyák közelében sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. Ráckereszt, Túr és Martonvásár között lakóházakat is veszélyeztetett az aljnövényzet tüzének másfél hektáros területe, amit sikerült megfékezni. Pákozd térségében egy személygépkocsi égett teljes terjedelemben az M7-es autópályán, míg Jászberényben 5 hektáron pusztított a tűz. Pilis-Szent Lászlónál 15 hektáron égett az erdő, ahol a tűzoltók, a tuskók és a lábon álló fák beizzását szüntették meg. Érd és Százhalombatta között kedd óta zajlanak a munkálatok a Tarlón, körbálákon és 30 ezer köbméternyi komposzton. Összehívták péntek estére a védelmi munkacsoport ülését a MOL Dunai finomítójában a víz- és energiahelyzet kezelésére. Magyar Péter elmondta, már több tucat településen, köztük Nógrád, Zala és Hajdúbihar vármegyében korlátozni kellett a vízhasználatot. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyszínen pedig a honvédség biztosít ivóvizet. A Pilisi medence 14 településén, például Tahitót faluban, Pomázon és Budakalászon péntek reggel óta harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. A Dunamenti regionális vízmű mobileszközökkel és megerősített szolgálattal próbál segíteni, de a lakossági fogyasztás drasztikus mérséklését kérik. A kialakult energetikai és aszályhelyzet miatt elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi rendkívüli ülése is. Újpesten péntek délután megdőlt a fővárosi melegrekord, miután 39,4 Celsius fokot mértek a meteorológusok. Várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában mondta ezt. A kormányfő elmondta, hogy a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, így helyreállhat a termelés. Hozzátette, hogy a kritikus időszak továbbra is este 5 és 10 óra között van a legmagasabb terheléssel. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a paksi atomerőmű a rekord alacsony vízállás miatt csökkentett teljesítménnyel üzemel. Figyelmeztetett, hogy a Duna vízszintje a mínusz 134 cm-es kritikus határ alá is süllyedhet. Kifejtette, hogy a MOL 65 megawatttal csökkenti a villamosenergia felhasználását a kritikus időszakokban. Újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be a Nemzeti Sportügynökség ZRT a fenntartott létesítményeiben. A döntésről Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatott közösségi oldalán pénteken. A tervek szerint augusztus 9-éig teljesen kikapcsolják az épületek díszkivilágítását. A délutáni csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a szaunák sem üzemelnek, és a légkezelőket is leállítják. Az irodákban a klímákat legfeljebb 27 fokra állítják, de a személy- és vagyonbiztonság zavartalan marad.
1: Az időjárásról.
0: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el, legalábbis eddig. Mindezt úgy, hogy a megy ára például az elmúlt 4 évben 178%-kal drágult. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente azt mondja, nyilvános adatokból több mint 21 ezer gyümölcsfát sikerült térképre tenni, vizualizálni, és további 1500 fát már lelkes internetezők tettek hozzá az adatbázishoz. Volt olyan felhasználó, aki egyedül 162 szabadon szüretelhető gyümölcsfát rögzített a portálon. Bár a legtöbb fa Budapesten van megjelölve, vételkörzetünkből is találunk megyfákat, csüngőeperfákat, fügefákat, diófákat és még kajszibarackot is. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítót kérdeztük.
2: Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
3: Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan, nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, hát nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi érdeklődés miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, elkezdtem dolgozni, kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit ugye az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül egy 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem. Itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, mentem aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább így dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és odaültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jól lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a célra, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
1: Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
3: Igen. Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép, ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van, az országban vannak adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor oké, akkor mi az, amivel most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető, az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsen vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor utána jött az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem be a térképre.
2: Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes, anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
3: Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni. 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell ahhoz, hogy csatlakoznak sokan. Ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem. És ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyabb hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyien regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem, és igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
2: Ez elárult, hogy melyik városból volt a 160?
3: A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölt az összes fáj, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
2: Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
3: Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
2: Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
3: Igen.
2: Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
3: Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen mondjuk pár év múlva hozzáadva, és igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
2: És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
3: A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szeredegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-at már hozzáadtak, szerintem az egy egyetemi jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne veszten kárba, és más is megtalálja ezt.
2: Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
3: Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot, közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték a fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog, mozgalom.
2: Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
3: Ez eléggé szürkezonás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez egy a fő célja a projektnek. Most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon, nem a állami, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amire nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikussá tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót a weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Úgyhogy ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdést, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
2: Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy légy szíve, vegyétek le?
3: Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ezt ne kerüljön be, mert akkor nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adaptálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyet a jelölni, tehát hogy ha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
2: Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy olyan...
3: Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és lényegében ennyi a megoldás.
2: És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
3: Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható és bevételem is van belőle akár.
2: És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
3: Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop, tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
2: És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
3: Abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben azért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé válik az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképp egy cél.
2: És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjárás. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
3: De 300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat, de hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy mindenképp nagyon sokat segít.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezésről hallhattak, amelyet önök is böngészhetnek a gyümölcstérkép.hu honlapon. Beszélgetőtársam pedig Bognár Levente, alapító ötletgazda volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elmarad az országgyűlés jövő hétfőre és kedre tervezett ülése a hőségriasztás és az energiaválság miatt. A rendkívüli ülés összehívását a kormány visszavonta, miután Magyar Péter miniszterelnök ezt kérte a Tisza frakció nevében. Az intézkedés célja, hogy az állami szervek is példát mutassanak az energiatakarékosság terén, az ellátás biztonság megőrzése érdekében. A kormányfő bejelentése szerint legkésőbb hétfőn valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják. Fontos szerepet játszik a lakásépítések fellendülésében az Otthon Start program elemzők szerint a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján. Az első fél évben valamivel több mint 6200 új lakás épült, ami 22%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma eközben túllőtt a 16500-on, ami 29%-os bővülést mutat. Molnár Dániel, a gazdaságfejlesztési ügynökség elemzője szerint a kereslet élénkülését a jövedelmek javulása és az Otthon Start program eredményezte. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő közgazdásza kiemelte, hogy a kedvező trendben a kamatkörnyezet mérséklődése is szerepet játszik. Balogh László, az ingatlan.com szakértője hozzátette, hogy a program kedvező hitelei jelentősen növelték a beruházási kedvet. A szakértők várakozásai szerint az idén összesen 15-17 ezer új lakás épülhet fel Magyarországon. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Elfogadta Gleden Papinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását a külügyminiszter. Orbán Anita pénteki bejegyzésében rámutatott, hogy a Tisza kormány megalakulásával az intézet újra a külügyminisztérium irányítása alá került. Kiemelte, hogy ebben a keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal. A külügyminiszter megköszönte Gleden Papin elkötelezett munkáját, az új vezetésről pedig hétfőn adnak tájékoztatást. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen, két olyan utcában, ahol nem volt bekötve vezetékes ivóvíz. 8 család került nehéz helyzetbe. Számukra a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segít palackozott vízzel és hétvégi ügyelettel. A budapesti raktárból hétfőig elegendő ásványvizet juttattak el a faluba, és a mozgáskorlátozott lakóknak külön is segítenek. A helyi jelenlét ponton nem csak ivóvizet biztosítanak, hanem mosási és fürdési lehetőségeket is kialakítottak az érintett érintetteknek. A hosszabb távú megoldást az Észak-Magyarországi Regionális Vízműek ZRT által ígért zacskós víz, illetve a vezetékes víz kiépítése jelentheti. Új időszaki kiállítás nyílt a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban a forint bevezetésének 80. évfordulójára. Az Aranyvonat öröksége, a Magyar Pénz újjászületése című ingyenes tárlat a hazatérő aranytartalék történetét mutatja be. A megnyitón köszöntötték a múzeum 500 ezredik látogatóját is. A kiállítás közel 80 műtárgyon, vasúti enteriőrön és filmhíradókon keresztül idézi fel a hiperinflációt és a forint születését. A látogatók megtekinthetik egyebek mellett az 1946-os pénzverő vendégkönyvét és egy 1 milliárd billpengős bankjegy ívet is. Az eseményhez kapcsolódóan kerekasztal beszélgetést is tartottak Járai Zsigmond volt jegybank elnök részvételével.
0: Az időjárásról.
2: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisvanti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval, a szélsőséges időjárás miatt szükséges nyári, réteges öltözködésről beszélgettünk.
2: Tehát lazán, kevesebb, több elvével, de mégis egy kicsit ilyen maximalista hatást kelt, néha akár kaotikusat is. Tehát azért óvatosan kell ezt az egymásra halmozást vagy rétegezést végezni.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, a nyári kelt egyik kedvenc növényéről, a levenduláról, annak ápolásáról és gondozásáról kérdeztem.
3: Nálunk Magyarországon kétféle levendula fajta él meg, a francia levendula és az angol levendula. Van még többféle, tehát van az olasz, a spanyol, de ezek igazándiból nálunk nem bírják az itteni klímát. A francia levenduláról azt érdemes tudni, hogy annak jobb minőségű az olaja, de kevesebb olajat ad.
1: Adásunk végén Tanisló Bertalan séffel, ízutazásunk következő állomása a lengyel konyha lesz.
4: De ugyanakkor nagyon sokféleképpen használják fel például a tésztákat, tehát hogy nem csak köretként, hanem mondjuk gombócot készítenek belőle, töltött tésztát, ugye nagyon híres például az a pirog, ez a lengyel töltött tésztaétel.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kisvonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Az időjárás azért elég szélsőséges oldalát mutatja nap mint nap. Beszélnünk kell arról, hogy rétegesebben kell öltözködnünk, mert hogy a reggeli 11 fok után délután 32 következik, és nyilván ugyanazt a ruhát nem tudjuk viselni, mert reggel még fázni fogunk benne. Szóval erről a nyári rétegesebb öltözködésről ejtünk most néhány szót.
2: Igen, ez abszolút így van, én is megtapasztalom, sokat utazok vonaton mostanában. És kora reggel, és napközben meg itt van ez a 30 akárhány fok, szóval ember legyen a talpán, aki bírja ezt, és követni tudja. Na, de ellensúlyozhatjuk ezt igen a réteges öltözködéssel, és egyébként ez nagyon divat is most 2026-ban. Divat szakértők is ezt hirdetik, tehát látjuk az ilyen különböző párosításokat, extra rétegeket a kifutókon, toppot, blúzra, ingre, pólóra, egymásra pakolva rá, ugye még egy inget, vagy egy hosszú kabátot, egy kaftán, tehát hogy a trendnek a kulcsszava most egy kicsit ilyen eklektikus rétegezés. Tehát lazán, kevesebb, több elvével, de mégis egy kicsit ilyen maximalista hatást kelt, néha akár kaotikusat is, tehát azért óvatosan kell ezt az egymásra halmozást vagy rétegezést végezni. De még ez sem teljesen igaz, mert hogy abszolút amikor így megnézek egy-egy divatbemutatót, így online, azért bőven lehet találni őket, tehát hogy valóban ilyen kaotikus hangulat is uralkodhat, egy ilyen vizuális túlcsordulás néven mondanám ezt, hogy a színek, a minták, a rétegek különböző válfajai megtalálhatók. Na de hát a rétegnek van egy ilyen hármas felépítése, hogyha rétegezni akarunk, és akkor ezek mentén érdemes végig gondolni az öltözködés, hogy van egy alapréteg, ez többnyire ugye a fehér nemű, tehát minden, amit a blues alatt viselünk, vagy kis vékony trikók. Van egy középső réteg, maga a ruházat, az öltözködés, és a külső réteg, ami kiskabátok, pulóverek, kendők, hasonló megoldások. Tehát egy ilyen hármas szabály szerint öltözködünk. De nincs amúgy helyes vagy jó megoldás, tehát itt nagyon nehéz valamire azt mondani, hogy hú, hát ez most nem divat, ezt nem így csináljuk, mert pont ez a lényeg ennek, hogy egy nagyon kreatív öltözködés. És igen, most, hogy ilyen nagyon fura nyarat élünk, hogy éjszaka meg hajnalban ilyen 10 fokok vannak, igen, napközben meg 30 akárhány, tehát nagyon-nagyon szélsőséges, és érdemes kihasználni ennek a divatnak most az előnyeit. Tehát látszólag ilyen ellentétes irányzatok is vannak, hogy egy kifinomult, kényelmes szabásvonal. Ugye nem olyan régen beszéltünk erről a kényelmi öltözködésről, ugye, hogy nem a struktúrát, hanem hogy miért öltözködünk ilyen különösen mostanában. És ugye pont itt az adás előtt említettük is azt, hogy amilyen a külső világ, hogy ilyen kaotikus és gyorsan pörgő és változó és háborúkkal teli, tehát minthogyha olyan, hogy az ember magát ezzel nyugtatná le. Tehát, hogy minél inkább a saját magán alkotott kép az egyszerűsödik. És valahol ez tükröződik ebben a réteges öltözködésben, hogy a szabásvonalak és az anyagok minimalisták, tehát, hogy nyugalmat közvetít, magabiztosságot, és utána inkább ezek a rétegek adják a különlegességét ennek az öltözködési stílusnak. Ugye a fehér nemű, tehát az alapréteg, az a legkényelmesebb. Tehát ott mindenképpen most a divat szerint a kényelem a legfontosabb. Nem mondhatjuk azt, hogy most csak a ilyen, hogy mondjam, ilyen sport fehér neműket viseljünk, vagy pamutokat, tehát lehet az csipke bármi, de hogy nem merevek, nem szorítanak, de csinosak, tehát kényelmesek, de megtartják azért a nőies vonalat, a nőies stílust. De vannak olyan univerzális alapdarabok, amelyek abszolút ehhez a rétegezett öltözködéshez passzolnak, a pólók. Az egyszerű fehér, vagy egyszínű pólók. Ezek minden mennyiségben. A fehéring, itt kifejezetten maga a fehéring, vagy a világos pasztelingek, pasztelrózsaszín, világos kék, halványzöld, sárga, de mindegyiknek ez a nagyon visszafogott világos árnyalata, ezek a szinte fehérrel kevert árnyalatok, és ide tartozik még egy bármilyen kardigán, ami ugye itt a gardróbunkhoz passzol, és blézer, vagy blézerek. Ezek pedig inkább hosszúak, és oversize, túlméretesek, vagy akár ilyen kabátszerű kis blézerek is hordhatók. Ugye a fehéringről mindig visszatér a divatba, vagy soha nem is megy ki, mert nagyon jól variálható. Akár túlméretezett férfi hatású ingek formájában, hölgyeknél, és nagyon sok oldalúan viselhető, mert akár egy farmer kabáttal ugye sportossá tehető, de egy metálfényes hosszú blézer kabáttal pedig elegánsá is varázsolható. Tehát itt a rétegezésnél ugye nyilván már alkalmazkodunk azért a stílusunkhoz, hogy ki mit akar magáról tükrözni, hogy egy kicsit ilyen lazább, kényelmesebb, sportosabb, hétköznapi, vagy egy elegánsabb, vagy egyszer ilyen, egyszer olyan, mert hát ugye ez sincs kőbevésve, hogy mindig ugyanazt kell viselni, vagy a stílusunk az nem változhat, mert hogy a különböző eseményekhez ugye azért látogatjuk a megjelenésünket. Az őszire meg itt tartozik még a garbó, ugye most nyáron azért ezt nem szeretjük viselni, jogosan, én sem, mert hogy minden, ami a nyakra közelébe már feljön zárt, az nagyon melegít, de egyébként magához a minimalista, vagy a réteges öltözködéshez a garbó is benne van. Azért ugye mondtam azt, hogy ne legyünk túlöltözöttek, vagy túl kaotikusak, tehát valahol meg kell találni ezt a fajta egyensúlyt ebben a rétegezésben, hogy vagy a színfelépítés, a mintafelépítés, szűkre a bővet építeni, vagy az alsó rész, a szoknyák, a farmerek, azok bővek, és a felső rész az, ami egy kicsit szűkebb, vagy éppen fordítva. Tehát valahol azért az arányokat, a harmóniát ebben a rétegezett öltözködésben is meg kell tartani. Látszólag könnyű, tehát ránézünk egy képre, akkor hú, hát ez tök milyen laza, ezt én is meg tudom csinálni, vagy kifutókon is, hogy mindent magára dobál valaki egy modell, de azért azok nagyon gondosan egy megalkott jelenség, egy tényleg egy ilyen vizuális megjelenés, vizuális művészet, ugye, egy-egy alkotás lehet, egy megjelenés, ugye a kifutókon. Tehát azért ezt házi formában is meg kell tartani, tehát nem úgy van, hogy csak bármit így magamra dobálok. A rétegezés az oké, de meg kell találni benne ezt a kis összhangot.
1: Tényleg úgy néz ki, mintha bármit összethetnénk és magunkra vetnénk, de legalább mondjuk a színben legyen egy vezérfonal, tehát legyen egy fűszín, amit mindegyik rétegbe visszakötön.
2: Én úgy gondolom, nyilván a saját vélemény, hogy igen, tehát vannak úgynevezett bázis színek, amikor színtanácsadást is csinálok, akkor mindig vannak bázis színek, amelyek attól függen, kinek milyen jól, hogy ők hűvösebbek, melegebbek, ugye bézs, homok, teve, szürkének a különböző árnyalaték, ezek nagyon jó bázis színek, és akkor ehhez, hogyha valaki szereti a színeket, akkor már nagyon jól lehet illeszteni mindenféle színes darabokat, akár mintásakat is a rétegeknek megfelelően. De igen, én a mai napig is szeretem azt, hogyha valahogy ezek a színharmóniák megvannak egy öltözködésen belül. Ez az én véleményem, de egyébként fiataloknál, ugye most, hogy én is sokat járok Budapestre, ott egy kicsit többet látni ilyen extra megjelenéseket, főleg a fiataloknál, ő mondjuk azt, hogy nekik minden jól áll. Tehát valóban néha olyan, mint hogy csak egy gyársa dobáltak volna különböző rétegeket. Haskint póló kategória, nagyon bőnadrágokkal és egy óriási blézerrel. Nyilván ezt egy kicsit kulturáltabb formában egy idősebb hölgy is megteheti, egy szűke pólóval, lazafarmerrel és egy bő blézerrel, vagy egy óriás méretű kardigánnal például, vagy akár csak egy kendővel, egy nagy sállal a nyakában, vagy a vállára terítve. Tehát minden alkalmazható a jó ízlés határain belül. Tehát ez számomra mindig fontos, hogy ott legyen azért az a kis de ezt én így hogyan tudom magamra érvényessé tenni.
1: Ha csak sima nyári ruhára veszünk valamit, itt is a mintásra azért, ha lehet, bárhogy elmondtad, most már mindent lehet, de azért, hogy a mintásra ne tegyünk mintásat, hanem valahol azért próbáljuk már meg tartani magunkat ehhez a, hogy kompozíció jellege legyen, ahogy te említetted.
2: Igen, régen az volt, hogy ne keverjük a csíkosat a kockással, pöttyöset a csíkossal, tehát hogy, de ha már ezek legalábbis ilyen kifutók világában, ez teljesen elmosódnak, nagy minták, kis mintákkal vegyesen, de alapjaiban igen, a hétköznapokban ez még mindig azért tartja magát, hogy a mintásat másféle mintával ne, ruhákra, blúzokra nagyon egyszerű dolgunk van, mert itt vannak a farmerkabátok, akár színes farmerkabátok, pirostól kezdve fehéren, kekin át, mindenféle van, nagyon jól használhatók, és gyakorlatilag univerzálisak. Tehát egy farmer blazer, az bármire ráhúzható. És akkor jöhetnek mellé a kiegészítők, amikkel tudjuk variálni. Vagy még erre még hűvösebb van, akkor magára a farmer blazerre még dobhatunk egy óriás kendőt, egy poncsót. Tehát, hogy ez a rétegezésnek az elve, vagy a farmer blazerre még rámegy egy nagyobb méretű blézer, vagy egy nyári kabát. Tehát, hogy így lehet gondolkodni a rétegezésben. Nyilván az alsó testvélen ez nagyon nem működik, mert vagy nadrág, vagy szoknya, tehát ott nem nagyon tudunk mit rétegezni, de ez inkább ugye a felső rétegekre vonatkozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy próbáltál egy kicsit támpontot adni arra, hogy ebben a tényleg elég változó nyár

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Az elmúlt adásban hortenziáról beszélgettünk, mint kertünk egyik nagyon szép nyári virágzó növényéről. Most következik a második kedvenc, ez pedig a levendula lesz. Mit kell tudnunk a levenduláról, hogyan gondozzuk?
2: Hát a hortenziával ellentétesen a levendula az teljesen ellentétes igényekkel bír, méghozzá úgy, hogy a levendula az a tűző napot szereti, a kötött talajt szereti, enyhén meszes talajt kedveli, ráadásul a levendulánál az is van, hogy tápanyagban szegény talajt kell, hogy kapjon, még a hortenzia esetében tápanyagban gazdag talajra van szükség.
1: Ugye a levendulának is több fajtáját ismerjük, meg árulják a boltokban is. Mi a különbség egyébként ezek között, a növények között?
2: Nálunk Magyarországon kétféle levendula fajta él meg, a francia levendula és az angol levendula. Van még többféle, tehát van az olasz, a spanyol, de ezek igazándiból nálunk nem bírják az itteni klímát. A francia levenduláról azt érdemes tudni, hogy annak jobb minőségű az olaja, de kevesebb olajat ad. Még az angol levendula esetében több olajat ad, de rosszabb minősége van. Tehát elsősorban, ha levendula olajat akarnak készíteni, akkor a francia levendulából készítik a lepárlással az olajat.

0: az angol levendula esetében, mivel erősebb, intenzívebb az illata, ezért például illatpárnákat készítenek belőle.
1: Melyik ennek a kétféle levendula mindkettő fajta nevelhető a kiskertben?
0: Igazság szerint mind a kettő nevelhető, de egyszerűbb a gondozása a franciának, mint az angolnak. Mert az angol egy picit érzékenyebb, mint a francia.
1: Hogyan gondozzuk a levendulát, hogy ilyen gyönyörű, virágzó, illatos bokor legyen belőle?
0: Hát olyan túl sok titok nincsen ennél se. Az a lényege, hogy a levendulát azt virágzáskor le kell vágni, tehát le kell aratni a virágját, le kell metszeni a virágot. Ezt lehet utána szárítani, lehet mohírtóként használni a szárított levendula virágot, lehet fűszernövényként használni. Sokan például kísérleteznek azzal, hogy élelmiszerként lehet kapni már ilyen csokit, levendulás csokit, lehet kapni levendulás fagyit, vagy szörpöt például, tehát vannak ilyen kézműves termékek is, amik a levendulára épülnek, tehát ezek mind a francia levendulából készülnek. Az angol levendula, az körülbelül 2 héttel később virágzik, mint a francia levendula, és azt nem szokták élelmiszeripari célra felhasználni. A meccése a levendulának egy elég egyszerű dolog, igazándiból csak a nagyon öreg elfásult részeket kell kivágni belőle. Nem igazán szabad megmetszeni a levendulát. Attól függ, hogy az ember mit szeretne belőle csinálni, sövényt vagy szolitár növényt, akkor azt szerint lehet ültetni, illetve metszegetni. Ha sövényt, akkor egyértelmű, hogy néha a sövényt utána kell menni, utána kell igazítani, akkor azt le kell metszeni, hogy ez tényleg ilyen szép sövény legyen. Ha viszont valaki egy ilyen enyhén gömbformát szeretne, egy ilyen természetes gömbformát, akkor annyira nem kell metszeni a levendulát se.
1: Hogyan szaporítsuk a levendulát?
0: A levendulát is többféleképpen lehet szaporítani. Francia levendulát lehet magvetésről is szaporítani, de ezt nem igazán ajánlom senkinek, mert nagyon rossz a magoknak a kelése. Tehát nagyon gyengén kell a levendula, tehát marad ugyanúgy a dugványozás, vagy a bújtás, mint ahogy ezt a hortenzia esetében már elmondtam, hogy itt is le kell vágni a fásszál dugványnak valót, azt gyökeresztő porba berakni. A levendula az sokkal lassabban gyökeresedik meg, mint egy hortenzia, tehát itt több hónap alatt fog ez meggyökeresedni, míg a hortenzia az néhány hét alatt meggyökeresedik. Tehát itt például ez is egy ilyen probléma a levendula esetében, hogy nagy türelem kell ennek a meggyökeresztetéséhez.
1: Ez a klasszikus házi kertészek módszer, hogy levágok belőle egy darabot, és beteszem egy pohár vízbe, és kigyökeresedik, ez is működhet?
0: A levendula esetében nem működik, mert a levendula az a szárazságot kedveli, tehát nem szereti a vizet, nagyon könnyen elrothatna a gyökere, meg a szára, tehát ezért nem célszerű ezt vízben gyökeresztetni, bár lehet vele kísérletezni, de a kudarc sokkal valószínűbb, mint a siker. Mert érdemesebb ezt szintén, ha valaki gyökeresztetni akarja, akkor tudom ajánlani neki, hogy például egy homokos, aprós húderes cserépbe dugja be, mert az ott jól átengedi a vizet, és a levendula könnyebben meggyökeresedik egy ilyen közegben, mint hogyha vízben állna. Mert nem szereti ezt a vizes közeget, és amikor megvan az levendula, akkor lehet őt majd kiültetni kertbe esetenként, de ez azt jelenti, hogy tavasszal elkezdem a dugványt szaporítással csinálni, és őszre jó esetben akkor lesz a levendulám, hogy már ezt ki tudom ültetni, de a levendula nagyon lassan nő, tehát sok esetben 1-2 év, mire akkor állat tud megnőni, hogy ezt ki tudjam ültetni a kertbe. Tehát nagyon picik a levendula dugványok.
1: Érdemes a tápoldatozni, vagy maradjunk a sima hagyományos esővíznél?
0: Nem szabad a levendulát tápoldatozni, mert hát tápozom a levendulát, abban az esetben romlik a virág minősége, romlik az olaj minősége, gyengébb lesz, hamarabb eldobja a virágot, nem fog, tehát nem lesz tartós. Uh-huh. Tehát célszerű egy úgynevezett tápanyagban szegény közegben tartani a levendulát, ami enyhén veszes közeget jelentsen. Mert hogy a levendula az enyhén veszes tápanyagban szegény közeget kedveli, nagyon sok esetben például a sziklakertekbe is beültetik a levendulát, sőt, össze szokták ültetni rózsákkal, mert a rózsának is ugyanolyan napsütéses igénye van, mint a levendulának, és a levendula illata az viszont a különböző kártevőket riasztja. A levendula illata miatt kevésbé fognak a hangyák, tetvek fölmenni a rózsára, a rózsa kevésbé fog betetesedni, még a csigákat is jó esetben tudja riasztani.
1: Akkor egy bio rovarírtóként is működhet a kertben.
0: Bizonyos esetben igen, de bizonyos esetben rovarcsalogató, mert például a méhek szempontjából egy méhlegelő, tehát hogyha van olyan növényünk, amelyiknél fontos lenne az, hogy a beporzás elősegítsük, akkor célszerű a közelébe levendulát is ültetni, mert akkor az oda tévedő rovarok könnyebben átmennek arra a növényünkre is, amit szeretnénk beporoztatni.
1: Nagyon szépen köszönöm a levendula neveléshez, ápolásához adott jó tanácsokat. Remélem, hogy mindenki számára érthető és követhető volt, és hát tudják hasznosítani ezeket az ötleteket. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk. Viszont hallásra!

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk a gasztronómiai utazásunkat, a lengyel konyhával fogunk foglalkozni. Ugye a lengyel-magyar barátság az elég régi időkre tekint vissza, szóval mit kell tudnunk a lengyel konyháról?
2: Hát tulajdonképpen a lengyel konyha az egy, hát viszonylag egy összetett gasztronómiát mutat. Ugye a kulináris hagyományaikat azt egy ilyen nagyon összetett és külső hatások összessége alkotja. Nagyon sokféle nemzet és nagyon sokféle történelmi befolyás az, ami meghatározza. Főleg a török, a német, a magyar, a zsidó és az ehhez hasonló konyhák, főleg a szláv és az idegen, ettől egy picit idegenebb kulináris hagyományok alkotják. Tulajdonképpen nem sokban különbözik a miénktől, egy picikét annyiban talán, hogy kicsit egyszerűbb és letisztultabb, háziasabb konyhát visznek a lengyelek, de megtalálható náluk a török fűszerektől kezdve a magyar uborka salátán keresztül a német bécsi szeleten át a nagyon sokféle konyha. És hát igazából, amit elsősorban bárkinek mondunk, hogy lengyel konyha, mi jut eszébe először a káposzta, a hús, a különféle gombócok, az egytál ételek, a kiadós ételek, és nagyjából ez, ami meghatározza a lengyel konyhát.
1: Milyen alapanyagokat használnak előszeretet? A tejtermékeik is nagyon finomak, gondolom azért azzal sem spórolnak a főzéskor.
2: Így van, igen, de nagyon közkedvelt náluk a káposzta, a savanyú káposzta, abból nagyon sokféle ételt készítenek, akár köretként, akár leves formájában, illetve a sertéshús, amit nagyon kedvelnek, de ugyanakkor nagyon sokféleképpen használják fel például a tésztákat, tehát hogy nem csak köretként, hanem mondjuk gombócot készítenek belőle, töltött tésztát, ugye nagyon híres például az a pirog, ez a lengyel töltött tésztaétel, és hát igazából nálunk ugye régen biztos, hogy én még emlékszem, amikor anyukám ette az aludttejet például. Ugye náluk ez egy, nem csak hogy megeszik magát az aludttejet, hanem ezzel készítenek például savanyúságot, céklát, uborkát. Vannak olyan savanyúságaik, amit ezzel savanyítanak, ezzel tartósítanak. Aludttejes cékla, aludttejes uborka. Illetve hát nagyon közkedvelt egyébként, már most nagyon elterjedt, és lehet kapni a lengyel boltokban, akkor ezek a lengyel vajak, lengyel sajtok, lengyel tejtermékek, joghurt, ami nem olyan, mint a miénk, de mégis nagyon közkedvelt, igen.
1: Fűszerezés és konyhatechnika. Fűszerezésben hasonló fűszereket használnak, mint itt az európai fűszerezés, vagy hát a szláv konyhára vannak-e jellemző fűszerek, illetve konyhatechnikában mi az, amit előtérbe helyeznek?
2: A fűszerezésben egyébként gazdag és változatos. Nagyjából hasonló a miénkhez, tehát nagyon eltérő és nagyon kilógó, mit tudom, hogy mediterrán vagy egzotikus fűszereket nem használnak, de mindig erőteljes és gazdag fűszerezés jellemző rájuk, illetve hát a konyhatechnológiában az egyszerűség az, ami főleg jellemző, de vannak olyan dolgok, amik például több napot igénybe vesznek náluk egy étel elkészítésében, de tulajdonképpen a hagyományokat részesítik ők is előnyben, tehát túl nagy konyhatechnológiát nem varázsolnak ők sem igazából. A főzés, sütés, a közös grillezés, a közös sütőben elkészített ételek és egytál ételek és annak elfogyasztása, ami jellemző. Igazából lengyeleknél túl nagy technológiát nem igényel a konyhaművészetük. Az egyszerű, de kiadós ételeket szeretik, és az ételek élvezetét részesítik előnyben. Semmi olyasmi nincs, amit ekte úgy mondanánk, hogy na ez egy lengyel módra elkészített, vagy lengyel konyha technológiával elkészített dolog. Finom legyen, kiadós legyen, és együk meg együtt.
1: Rengeteg feldolgozott húskészítményük van. Gondolok itt kolbászra, szalámira, sonkára, füstölt dolgokra. Ezeket is nagyon-nagyon kedvelik, és szerintem nem csak reggelire, vacsorára, hanem a konyhaművészetbe is beépítik.
2: Igen, ugyanúgy, ahogy a magyar konyhában is náluk is nagyon sok ilyen feldolgozott élelmiszer megtalálható. Nagyon elterjedt náluk például a kolbászok, töltött húsok, vagy hát tulajdonképpen ezek a szalámik, disznósajt például. Nyilván ők nem disznósajtnak hívják, de hasonló, mint amit mi ismerünk, disznósajtot. Illetve savanyítanak ők is halat például, tehát van náluk ez a hering, ez szerintem ez ilyen szláv-lengyel dolog. Nem tudom, hogy náluk létezik a disznóvágás ektemi nálunk, de rengeteg feldolgozott húsuk van tényleg, és amit előszeretettel fogyasztanak, ugyanúgy, ahogy a magyarok, a németek, a szlávok, ugyanezek a feldolgozott szalámik, disznósajtok, ez náluk is nyilván megtalálható. Illetve hát a halak, náluk is szeretik a halat, de inkább ez a savanyított és feldolgozott tengeri élelmiszerek.
1: Szerintem térjünk rá a kedvenc műfajunkra, az édességekre. Én voltam Lengyelországban, mert egy sima élelmiszerboltban is rengetegféle édességet, és ezt most idézőjelben tettem, lehet kapni. Tehát itt a különböző ízesített, töltött piskótáktal, a fánkokig, a kalácsokig, és mindegyik nagyon-nagyon finom, és tényleg otthon készült volna. Szóval az édességek.
2: Igen, hát ugye a lengyel cukrászat ugye nem olyan, mint a francia, vagy a belga, vagy akár az osztrák cukrászat. Inkább ez a házias vonal, amit te is említesz, és igyekeznek ezt a pékségekben, cukrászműhelyekben is ezt megjeleníteni, főleg kalácsok, keltészták, különbözőféle ilyen mákos, diós és mindenféle ilyen házias desszertek. Bemegyünk mondjuk egy lengyel cukrászdába vagy pékségbe, akkor hasonló édességekkel vagy desszertekkel fogunk találkozni, mint hogyha otthon készítenénk, vagy ha egy házhoz mennénk el. Legyenek azok a lepények, a beigli például, ami nálunk ugye beigli, de náluk ez a mákos vagy diós tekercs, vagy például a kalácsok, vagy különféle ilyen töltött tészták, azokat nagyon kedvelik. Tehát nem ezek a, ahogy szoktam mondani, a habos-babos cukrás ütemények, hanem ez a házias és laktató desszertek, akár gyümölcsel, lekvárral és különféle asszalgyümölcsökkel nagyon szívesen dolgoznak, és ez jelenik meg a cukrászatukban is.
1: Ugye nem maradhatnak ki az italok sem. Mint tudjuk, hogy a Lengyelországban is kedvelik a vodkát, illetve a sörük is van többféle, amelyik tényleg nagyon finom.
2: Igen, hát mivel szláv és Közép-Európa, ezért ugye az alkohol az ugye nyilván jelen van, ugye, hogy a vodka, a sör. Igen, tulajdonképpen azt az oroszok, és az orosz, és ennek a behatása az, hogy a vodka az náluk is népszerű, illetve hát a sör, amit ugye majdnem, hogy minden európai ország főz és büszke rá, és igazából nem mondom, hogy nagyon alkoholfogyasztó nemzet, de nyilván a vodka és a sör az egy ilyen meghatározó. Illetve hát van egy ilyen barna kenyérből erjesztett ilyen, hogy is mondjam, alacsony alkoholtartalmú, de mégis sörnek mondják, van egy ilyen italuk. Illetve hát nem pálinka és nem is likőrnek mondanám, hanem ilyen gyümölcsből készült ilyen rövid ital jellegű, alacsonyabb alkoholtartalmú, mint a nálunk ismert pálinka, és ezeket fogyasztják még előszeretettel.
1: Uh-huh. Esetleg készítetek-e itt az étteremben olyasmit, ami a lengyel konyhára jellemző, és ha fogyasztottál, akkor neked mi a kedvenced?
2: Hát tulajdonképpen nem jártam még Lengyelországban, és nem is nagyon fogyasztottam még ekte lengyel ételt. Talán amit itt készítünk az étteremben, és úgymond idézőjelben hajaz a lengyel konyhára, az egy ilyen töltött tészta jellegű dolog, szoktuk készíteni, viszonylag ritkán, mert nem akkora rá a kereslet, hogyha egy tartalmas, gazdag húslevest akarunk adni, akkor abban szoktam készíteni egy ilyen hússal töltött tészta jellegű, olyasmi, mint a dereje, de mégsem az, mert ugye nem morzsába forgatva, hanem mint levesbetét készítem, abból a húsból, amiből a levest főzöm, és azt ugye kivesszük, és akkor a tésztába töltjük. Idézem, mint egy ravioli, ahogy az olaszok mondanák, de attól egy picit nagyobb. Ez, mint egy pirogi, így van, csak ez ilyen levesbetétként. Hogyha említenem kéne, akkor ez egy kicsit hajaz a lengyel konyhára, de igazából ekte lengyel ételt annyira nem szoktunk.
1: Hát azt hiszem, hogy a lengyel konyháról ennyit tudtunk itt nagy hirtelen elmondani. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ebben az utazásban. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, jövő héten újban beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Évtizedek óta nem látott mértékű energetikai beruházások indulnak Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormány döntése értelmében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejlesztenek magántőke bevonásával, a helyszínekről szóló dokumentumot pedig hamarosan társadalmi vitára bocsátják. Ezen kívül augusztus végén zárul egy 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési pályázat, és 2030-ig 3 gigawattnyi áramtároló kiépítését is tervezik. A kormányfő hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország energiabiztonsága az orosz importtól és a dunai vízszintől is minél inkább függetlenné váljon. Megköszönte a kritikus víz és energiahelyzetben megnyilvánuló nemzeti összefogást Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy a nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be az áramfelhasználás csökkentését. Hozzátette, hogy a lakosság is visszafogta a fogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávban. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és Paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen, két olyan utcában, ahol nem volt bekötve vezetékes ivóvíz. 8 család került nehéz helyzetbe. Számukra a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat segít palackozott vízzel és hétvégi ügyelettel. A budapesti raktárból hétfőig elegendő ásványvizet juttattak el a faluba, és a mozgáskorlátozott lakóknak külön is segítenek. A helyi jelenlét ponton nem csak ivóvizet biztosítanak, hanem mosási és fürdési lehetőségeket is kialakítottak az érintetteknek. A hosszabb távú megoldást az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT által ígért zacskós víz, illetve a vezetékes víz kiépítése jelentheti. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. A Roadpol Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Roadpol nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy a száguldozás visszatartásával mindenki épségben hazatérjen. Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olajnónak kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről
2: igen,
1: van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is bele tartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covid-nak még se híre, se hanva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ez az időseknek szólóan képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen fektetünk. Olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartást legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok, az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év, nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú, ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi gazdaság.

0: tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük, részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugati és nyugat-európai pedagógus képzőintézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
1: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat illik folytatni.
0: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének dísz doktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt. És most a tanév végén egy szintén oktatóból, hallgatóból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot. Nagy nyitottságot tapasztaltunk. Ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellierrel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
1: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
0: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána Sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam Sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási térben.
2: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának,

0: Kustál Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és több éven át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutás az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete, rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában. Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustál Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
1: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében, még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebbe egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
0: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
1: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem lévén az egyetemi lelkészség, a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
0: Személyiségfejlődés.
1: És megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
0: Pláne egy olyan intézményben, aminél mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemben, a tanítóképzésben, a világi szakon, ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne, de hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
1: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlást mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebbe az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatóban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó Isten tiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
0: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
1: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát az
0: oktatók... Ez egyébként elég általános.
1: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatókarnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
0: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetséggondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
1: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat, azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
0: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
1: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb két cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetés, a központi könyvtár kialakítása.
0: Tehát pár magas küszöböket kellett megugrani már akkor
1: feladat,
0: is.
1: Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának két református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetemvezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. Két egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a két kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a két legfontosabb, két nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így két ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le egy ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a három ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
0: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
1: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
0: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a három év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
1: Igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez előtte a két rektor helyettessége ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kálvin kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozásom több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétél után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol 2 pályázó közül engem választott a testület.
0: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
1: Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és 2 intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Barát Bérával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki a Duna vízszintje miatt a paksi atomerőműnél. Ezt Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes közölte pénteken Pakson. A tájékoztatáson részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. A vezérigazgató helyettes elmondta, hogy ezt a helyzetet a statisztikákból nem lehetett előre kiolvasni. Hozzátette, hogy az időjárás előrejelzések sem mutatták ezt a rendkívüli állapotot. Igyekeznek a leállást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni. Mindezt azután teszik meg, amint azt a Duna vízszintje újra lehetővé teszi. Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az EON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc-Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpont foglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál. Újabb alom születését várják, Malina, a tenyész szuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra. Emellett több adományozó programot is szerveztek alapítvány számára, és megrendezték a szokásos miskolci pikniket is. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallják.
2: Érdekes programok voltak, igazából mindegyik úgy alakult az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket, az a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyök kutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként is úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket, hogy ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van. Számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
1: Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. A Road Pulse Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Road Pulse nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy a száguldozás visszatartásával mindenki épségben hazatérjen. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A
0: Rosti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kovinyi ügyesen szabadkozott az iparosok előtt, jelöljenek más valakit, mert úgy veszi észre, a honorációr osztály egy része idegenkedik tőle, pusztán azért, mert az iparosoktól jön a gondolat. De már éppen azért nem engedik az iparosok, hiszen mi vagyunk többségben, s a kutyának parancsoljanak a hosszú kabátosok. A honorációrok közt ellenben e tisztes osztály jelöltjének gerálta magát, aki aggódik, hogy az iparosok nem akceptálják emiatt, mire a honorációrok kezdtek mennyre fölre fogatkozni, hogy ebben a városban az ész a diktátor. Kapott a szerencsés hangulaton a polgármester. Az igaz, nem minden csodálkozás és meghökkenés nélkül. Eddig is minden az ő kívánsága szerint történt körtvélyesen, de a gondviselés kerekén rendesen neki is csavarnia kellett egyet, néha kettőt is, most azonban a gondviselés kezdi magát hozzá alkalmazni, ami voltaképpen igen szép dolog tőle, de szinte sajnálta, szinte mellőzve érezte magát, hogy ne az ő hozzájárulásával legyen meg Kovinyi képviselővé. Bizony, nem engedné, ha nem a leendő vejéről volna szó, de már így csak, hát hadd legyen. S maga hozta elő alkalmas órában a főispánnak, aki nem valami nagy súlyt fektetett a személyekre, tehát szívesen egyezett bele a Kovinyi jelöltségébe. A személy előttem mindegy, Péter vagy Pál, egy kutya, négy darab mameluk a megyéből, egy a városból, ez összesen öt darab. Ha öten vannak, hát jó. Ha nincsenek öten, hát nem jó. Hogy kik, az smárn. Gőgös, sajátos észjárású arisztokrata volt, aki lelkében rettenetesen lenézte a parlamentarizmust és a népakaratot. Én rám még sohasem szavaztak, szokta mondani, és ilyenkor fölfújta magát, mint egy kakadú, és kevélyen ütögeti a mellét, mint egy spanyol grand. Különben kiváló főispán hírében áll, otthon azért, mert ebédjein valódi francia pezsgőt isznak a köztörvényhatósági bizottsági tagok, ott fönn azért, mert mindig beliferálja az öt mamelukot. Ami a közigazgatást illeti, abban az a rendíthetetlen nézete, egy jó főispánnak csibukozni kell, és nem avatkozni semmibe, csak mindig csibukozni és csibukozni. Elég, ha az emberek tudják, hogy valaki csibukozik, és nézi őket. Mindezeknél fogva ő méltósága Kovinyit proponálta ott fönn, jelöltnek körtvélyesre, s miután a magas kormány nem tett kifogást, a városházán tartott népes értekezlet kikiáltotta egyhangulag, öt tagú küldöttséget menesztvén érte a Röszkei Jégházához. A jelölt kevés vártatva zúgó éjjenek közt lépett a terembe, s elmondta programbeszédét szép, csengő hangján, mely hol ellágyult, mint a szívhez szóló pásztor furúja, hol mennydörgött, mint az ég villáma. A karzatról, hol a városka hölgyei nézték a nagy jelenetet, és hallgatták a szép beszédet, egy-egy virágcsokrot dobtak feléje valamely sikerültebb helynél, néhol tapsra verődtek össze a rózsás kis tenyerek. Csak egyetlen hölgy, akiről különben is az volt a hír, hogy hártyaival van viszonya, a szép özvegy minkeiné zavarta meg, a nagyszerű összhangot közbekottyanván, halljuk hártyait! Amit azonban nem tűrhetett megtorlás nélkül Galgóczi Márton fazekas, és felszólalt harsányan. A szoknya azonban nem szaval! De ez nem zavarta a nagyszabású beszédet, csak pillanatnyi derültséget keltett, gyönyörűen ömlött a szó a szónok szájából, mint a hegyi folyam vize, mely virágos partok közt haladván, szeszélyes kagyarodásban néha a sziklát is megcsapkodja. Floki! Kiáltja egy elkényszeredett nyafka hang, ez most helyest jelent. Úgy van úgy! Kurjantja száz torok, s a tetszés végig morajlik a gyülekezeten. Méz csurog a szájából, tör ki egész extázissal Hibli postamester. Az enyémről is méz folyna, replikázik az ellentmondási viszketegségéről híres Levinci fiskális. Ha a polgármester Minka csókolgatná? Nosza lett erre nyomban spektákulum. Pengő Laci városi aljegyző éppen ott állt, és nagy hirtelen pofon ütötte ezért a szóért. A pof nagyot csattant, és egy percre erre fordítá a közfigyelmet. Mi az? Mi történt? Nagy hullámzást támadt a tömegben. Mindenki tudni akarta a tényállást és az okot. Levinci vörösen, mint a paprika, ziháló mellkassal, hörgő, gyors szavakkal adta elő a körülte nyüzsgő csoportnak. Pofon ütött, mert azt mondtam, hogy az én szájamból is méz csepegne, ha röckei Minka csókolná. Pofon ütött a stréber kutya, mert azt gondolja, hogy két legyen, akarom mondani, két protektor szerez egy csapásra, a polgármester és a képviselőt, de meglakol érte a stréber kutya. A jelölt észrevette a szénát, s egy hirtelen kanyarodással, de természetes átmenettel gróf Széchenyi István prófétai lelkét kezdé magasztalni, azon Széchenyét, aki, és Kovinyi most arra a helyre nézett, ahol még mindig kavargott a sajnálatos incidens, aki így szólott egy ízben. Ne bántsuk egymást, mi magyarok! Ne kapjunk hajba minden csekéségért, mert oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Az idézet frenetikus hatást gyakorolt. Viharos taps és éljen reszkettette meg a városháza falait. Micsoda elme! Ordított föl Zadubán Vince számvevő. Némelyek soha se hallották még Széchenyi ezen szavait, némelyek nem is hitték, hogy Széchenyi mondta, van is egy grófnak annyi esze. Hogy mondta volna? Dehogy mondta. Hát látta ő a Levinci és Pengő közötti pofoszkodást. Akadtak olyanok is, akik el se hitték, hogy lett volna valaha olyan nevű gróf. De a hatás csak elméleti volt. Magyarországon általában elméletiek a hatások, mert már akkorra két fiatalember vert magának utat könyökével azon irány felé, amerre Pengő távozott a Virtus cselekedet után. A két fiatal úr, Palinat tűzoltó parancsnok és Kajton Józsi ügyvédjelölt, kik az imént még jámbor, odaadó arccal hallgatták a jelöltet, egyszerre átváltozának, tartásukon, arcvonásaikon csodálatos komolyság és fönnség tükröződék. Annyira érezték-e pillanatban saját fontosságukat, hogy mindenkinek látnia kellett ezt rajtok. A segédek, suttogták szerte, és borzongás futott végig a kisvárosi hátakon. Az apróbb városi tisztviselők, a kisfejűek, egy csoportba verődve irigy trécseléssel latolgatták, mennyit ér meg egy pofon. Mit fog jövedelmezni az élelmes pengő kollégának? A szónok ez alatt kényelmesen eljutott a messze múltakból a jelenre, sőt, azt is átugorva már a jövő esztendőben kalandozék fejtegetvén a kvótát. Hatalmas hangon tiltakozott a haza szent nevében, annak jogosulatlan fölemelés ellen, és két ujját az ég felé emelve ígérte, hogy jogosulatlan fölemelést nem fog megszavazni. Csak hogy minden fölemelés jogosult lesz. Dohogta hártyai, a hajdani képviselő bizonyos keserűséggel, azon ocsmány iszappal lelke fenekén, melyet a mellőzés lerak. Másrészt azonban, folytatta Kovinyi, a viszonosság azt követeli, hogy mi is tekintetbe vegyük a másik állam érdekeit. Két szerződő félnél, tisztelt polgártársaim, nem lehet sem az egyiknek, sem a másiknak csak kapni és nem adni, mert kettőn áll a vásár, és a paritás megkívánja. Mi az a paritás? Zúdult közbe egy tompa hang, mintha föld alól jönne. A szónok nem jött zavarba, elkezdte magyarázni, mi a paritás. A paritás, tisztelt uraim, hogy egyenlő mértékkel mérjünk. Ide egy font, oda egy font. Úgy! Akkor előbb ők közülük is akasztódjék föl 13 generális, azután lehet beszélni a többiről. Nagy derültség támadt. A Haolta pedig, veszedelmes vendég a frázisok közt, megeszi őket. Olyan, mint a tyúkolba beszabadult róka. Kovinyi megtántorgott egy másodpercig, mint Kinizsi Pál a nyergében, mikor egy gyermek egy bors

a bó, a muncikoma, kiabálták számosan. Templomi csönd támadt, hogy mi fog történni. Na most, János, most légy észtilkovinyi János. Elmosolyodott, és odaszólt szelit humorral. Rövidlátó vagyok, tisztelt uraim. A nagyon apró betűket és a nagyon apró embereket nem bírom jól kivenni. Ugyan méltóztassanak, kérem, fölemelni azt a kis urat, hadd lássam én is. Erre is nevettek, s most már a Kovinyi részén volt a derültség, ez a bolondos, csillogó-villogó fegyver. A csizmadiáknak több se kellett, egyszerre a levegőbe emelték Munci Szabót, aki harapolt, hadonászott a kezeivel és rúgott a lábaival. A csizmadiák úgy is dühösek voltak rá, hogy merő náluk különb hazafi lenni, egy közönséges kecske, bizonyosan jól meg is ropogtatták az oldalbordáit. Nem csodálkozom, folytatta Kovinyi, hogy az én tisztelt polgártársam olyan vérengző, mert egész életében gyilkos, hegyes végű dárdákkal dolgozik, azokkal döfködvén a posztót. Zajos és hosszas derültség. S amit összetüszköd, ha rosszul csinálja, könnyű kifejteni, de a politikában, lévén a politika az exigenciák tudománya. Úgy van, úgy, bólingatott Köntösi Mihály uram, a sarki pék. Ha valami elhibáztatik, számos emberöltők sínylik meg. Rendes medrébe tért vissza, innen túl az oráció folyamatja, s most már meg sem szakították, csak éljenek és helyesek. Mindössze a vége felé, midőn az önálló magyar bankot ígérné Kovinyi, mint kiküzdendő sine qua non-t, a lipóci szűcs, széles hátához támaszkodó Hatolyka György asztalos fölriadt egy persze szendergéséből, voltaképpen ez a szendergés volt a leghelyesebb kritika a két óráig tartó beszédre, fölriadt és halván, hogy az önálló bankról van szó, félálmosan belehújjantott: nem kell önálló bank! Rögtön nekiestek tizen is. Lehurrogták, lepisszekték, mire megadta magát Hatolyka György. Hát, legyék bank! Hörögte, újra behunyván a szemeit szendergésre. Így múlt el a nevezetes nap, melyet 300 terítékű vacsora követett a szegfűnél, számos szellemes tósttal fűszerezve. Egész éjjel a legfölségesebb hangulat volt, csak a párbaj segédek kászmálódtak korábban haza, néma jelekkel, arcfintorokkal és válhúzogatásokkal mutogatva a tartóztatóknak, hogy nekik korán reggel komoly dolgok van, tehát le kell feküdniük. Pengő Laci ellenben kutyába se vette a fenyegető végzetet, olyan kedve szottyant, hogy kabátját levetve ott aprózta imarogyásig a cigány előtt. Látván ezt Levinci, az úra terített asztal másik szárnyán, minthogy őt sem a gólya költötte, rálicitált ellenfelére a jókedvével, s elkezdte énekelni azokat a szép duhajnótákat az ő zamatos tempójával, betyárosan illegetve hozzájuk egész testét, beléjük öntve egész lelkét, hogy azt mondja: pestik a szárnya, repedj meg, ides rózsám, szabadíj meg, szabadságom be van zárva, most jön a szívgyurka Ferenc Jóska ládájába, stb. A dal és a tánc ikertestvérek összejönnek. A mámor, az édes köd nem útvesztő, mint a közönséges ködök, de híd közöttük. Nem lehetett más vége, mint hogy hajnal felé Levinci és Pengő némi unszolások közbejöttével kibékültek, kezet fogtak. A gyurka,
akinek a nóta

0: mennyeit jelezte előbb Levinci, hogy most jön a szép, szétütötte. Összecsókolóztak, mert mindeniknek egy-egy cimbora fogta és taszította a fejét, míg a két koponya összeért. A csók után örök barátságot esküdtek egymásnak, és hajnalpirkadáskor csak a négy segéd jelent meg a Szeplő nevű fenyőerdőben, s a derék gentlemanek fölötte csodálkozának, hogy a két ádáz ellenfél nincsen ott. Ugyanezen a reggelen, midőn a nap fölbukkant nyárias ragyogással és melegséggel, lobogó díszben látta Körtvélyest. A kovinyi zászlókat már kora reggel széthordozták a hajdúk, csak hamar feltűntek a házfedelek szelelőin és a homlokzatokon. A kisgyermekek három ágú tolbokrétákat tűzdeltek fel a kalapjaikra, s az egész város visszhangzott az éljen kovinyi kurjongatásoktól. Valóságosan dühöngött a kovinyi láz. Még a szurtos szolgálók is, akiknek az esze ott szokott keringeni egész évben a katona kaszárnya körül. Kovinyit magasztaló verseket komponáltak kender fillózás közben. Minden, de minden kovinyit dicsőítette a falak plakátjai, a kerítésekre krétával fölfirkált éljenek. Sőt, Kukucska Pál, a jókedélyű luteránus kántor megvilágított transzparentet tett ki még éjjelen át is a kapujára e fölirattal: Venum, Veni, Vivat, Kovini! S maga Kovini is jól csinálta. Folyton beszéltetvén magáról, különféle jelességeinél fogva. Egyszer mind a kilenc bábot leütötte a sörházi kuglizón, másnap elnyerte a kucséber kosarát extrátón a 28-as számon, 28-ára volt kitűzve a választás is, a harmadik nap pedig ott sétálgatván a Kemesebb partján, miután épp abban a percben szédült le a hídról egy öreg asszony, Botoska Mihály Vargának a neje, s a vízbe pottyant, a követ jelölt, utána ugrott, és kimentette. Szerencse, dicsőség és szerelem környezte Kovinyit. Az összes fővárosi lapok, még az ellenzékiek is azt írták, megválasztása kétségtelen. De, ami mindennél több, Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató nyilvánosan kijelentette: erre a mandátumra már a takarék pénztár is áld. És, amint tudom, Kovinyi mindjárt melegiben szaván is fogta egy nagyobb fajta kölcsönnel. Ötödik fejezet. Katángi kombinál. Gonosz vagy, kis ámor, hiába teszed magad, hogy a nyilat hegyén méz van és semmi egyéb, s hiába fogják rád, hogy csak úgy ész nélkül lövöldözöl jobbra-balra a vak esetlegesség szerint. Nem hiszek neked, te kis kölyök, nem vagy te olyan naív. Némelyik összehozatala a pároknak valóságos stratégiára mutat. Némelyik malíciára, sőt, bosszút is állsz, ha megharagszol. Ej, ámor, ámor, te megharagudtál Kovinyira. Na ugye? Eltaláltam. Engedd, hogy rátegyem az ujjamat az orrocskádra, lám, hogy nem mered tagadni. Igen. Megharagudtál Kovinyira, mert csúnya dolog, hogy mikor a te pártfogásod alatt van, s te egy kerten vezeted, mely tele van rózsákkal, jázminokkal, akkor ő a kerítésen kívülre is bandzsalít egy varangyos békára, akit politikának neveznek. Az istenek végre is nem vegyes kereskedők. Az ember nem vehet náluk egy ugyanazon boltban rózsaláncot és mandátumot. Rossz hírbe keverlek, kis Ámor, de mégis el kell mondanom az esetet, hogy a programbeszéd után negyed napra, miután a menyegzőt kölcsönös akarattal november 20-ára tűzték ki, Covigny rövid időre hazautazott. Röszkejék pedig a papa, a mama, meg a menyasszony elmentek Bécsbe a kelengyét megvenni. Visszajövet, összekerültek a kupéban egy csinos szőke urral, kit egy közös ismerős ezekkel a szavakkal mutatott be a családnak útközben. Íme egy eleven milliómos, Brandt Károly gyáros Bécsből. A milliómos nagyon is eleven volt, és elkezdett a minka körül forgolódni, és minthogy igen szép kék szemei voltak, csinos, nyulág termete, minkának igen hízelgett a szép tevése, s ábrándos pillantásainak perzselő sugarai szelíd pírt csaltak arcára. Ettől a pirulástól természetesen még szebb lett, és hogy ím, a minka szebb lett, a gyáros még jobban ittasodék meg a bájaitól. Így szüli az ok az okozatokat. Körtvélyesnél azonban le kellett szállania a familiának, mire az öreg úr a megkötött ismeretség folyamányaképpen szíves mosolygással nyújtá nagy szőrös kezét búcsúzásra. És ha majd egyszer erre jár, látogasson meg bennünket. Mikor? Kérdé Brand úr magát meghajtva. Akármikor. Köszönöm. Élek a szabadsággal, és mindjárt most teszem tiszteletemet. A csodálkozás halk sziszenését hallatta a mama, s ilyettében vagy örömében ki ösmerné az asszonyokat, elejtette a lornyettjét. A kupéülés alól kellett kiszedni, egyik üvege el is tört. Minka pedig piros lehet, mint a májva rózsa. De hisz önnek, mint mondá, sürgős dolga van Brassóban, szólt a királyi tanácsos úr némi zavarral. Igen, egy terminus, de ön tudja, mi a viszmajor? S jelentőség teljesen nézett a vén polgármester szemek közé. Az pedig valamely alkalmas mondat után kotorászott fejében, mely tudtára adná Brandnak, hogy minka már menyasszony. De végre is magyar ember volt. Még ha a józan ész kívánja, se szalaszt el a magyar egy kínálkozó vendéget. Márpedig ezt a józan észse kívánta, mert még két leánya van otthon pártában. Brand úr tehát kiszállott körtvélyesen. Az indóháznál ott várták már szüleiket az otthon maradt kisasszonyok, Ilona és Katalin. Brand úr mutatta be nekik a vendéget a nagyságos mama, kedves vendégünk, ez pedig az Ilona lányom, szakasztott más a minkának, az az arc, az a lélek. Ami a kis prücsköt illeti, a prücsök a Katica volt, ez még iskolába jár, gyere hát közelebb, ne légy olyan szégyenlős. De a Katicát sokkal jobban érdekelték a csomagok, amiket a kalauz lehaigált a kupéból, meg a tömérdek láda, melyeket a vasúti szolgák leraktak. Talán neki is kerül azokból valami. Minthogy két kocsi volt, egyik az uraknak, másik pedig a málhákra, a polgármester úr átült a málhás kocsira a két hamupipőkével, akik cirógatni kezdték út közben. Hát nekünk mit hoztál? Egy-egy ruhára való kelmét. Hát még? Nem mondom meg, nehogy irigykedjetek egymásra. Hát súgd meg. Na jó. A kis Katica volt a legkíváncsibb, ő tolta oda legelőbb az apja torzombor szakállához a fülecskéjét. Süvített bele az öreg, kötekedvén a kedvencével. A kocsizöreje elnyomta a hu-hu-hút, Csak abból lehetett megtudni, hogy valami tréfásat súgott az apja, mert hirtelen elkapta a fejét és nevetett. Most Ilonkám volt a sor. Hát nekem mit hoztál?
1: Egy kérőt,
0: súgta az öreg úr.
1: Aranypillangó, magától röpült ide, okos légy, ugyan apa.
0: Kigyúlt a szép arca, mint a fáklya. Szégyenlősen behúzta szemére az orgonavirágos szalmakalapját, hallgatott és félrenézett, mintha semmi sem érdekelne a világon más, csak az, hogy mind következnek egymás után a körtvéjesi házak. De hasztalan igyekeztek a szülők másfelé terelni Brandt Károly figyelmét, s föléleszteni Ilonkában a szikrát, mely szikrát csal, ámor nem hagyta szövöttjét szétfejteni, s fürgevetélőn átszövetni a vacsora után megtörtént, amit különben előre sejtettek az öregek. Brand megkérte a Minka kezét. Érdemes volna részletesen szólni a vacsoráról, ha regényt írnék egy keletkező szerelemről, és nem egyszerű választási riportot. Így meg kell elégedniük, tisztelt olvasóim, az egyszerű regisztrálással, hogy midőn a kisasszonyok elvonultak lefeküdni, Brand úr, kit meggyújtott gyertyával szobájába akart a királyi tanácsos úr kísérni, egy kicsinség visszatartotta a szülőket, és kinyilatkoztatá, hogy ő nem élhet Minka nélkül tovább. Röszkei úr nem jött zavarba, el volt készülve az esetre. Annyira el volt készülve, hogy már este felé sürgönyzött a Bécsben lakó sógorának, tüstén tudósítsa Brandt Károly nevű gyáros társadalmi és anyagi értékéről. Röszkei úr tehát ünnepélyes arcot vágott.
1: Bizonyára nagyon megtisztelve érezzük magunkat, de ön elkésett.
0: Ó, Istenem, milyen kár! A Minka leányunk éppen menyasszony. Lehetséges-e? Dadogta Brandt Károly elsápadva.
1: Miénk a hiba? Nekünk kellett volna szólani, de ki gondolhat ilyesmire, teringettét nem élünk a lovakkorban? A romantika az ördögé már, és nem vagyunk képzelődők, nem is álmodtunk ilyen szerencséről.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a Második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A gogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péter esernyője.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
7: És a gyerek.
9: A gólya kalifa.
10: Rosti fiú esete.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson naprakész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Előd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai magazin műsorunkban Vörös Marti Mihályról hallhatnak. 2025-ben Vörös Marti születésének és halálának évfordulóján indult regélő kisvonat, amelyen Jókai Vörös Martiról szóló megemlékezését hallhatták az érdeklődők. Nemrégiben pedig a Hímez Magyar Alapítvány Bocskai Kerti székhelyén rendezték meg a Hazádnak rendületlenül elnevezésű konferenciát és a Körbeölelt Szózat című szabadtéri kiállítást. Műsorunkban először Petrányi Szőr Annával, a Rekó Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk, majd a Vörös Martiról szóló előadást hallhatják. Hogyan jött létre a Vörös Marti Mihályról szóló regélő utazás?
2: 2025-ben Vörös Marti Mihály születésének és a halálának évfordulóján, mert 1800-ban született és 1855-ben halálozott el, Székesfehérvárot indítottuk el a Jókai Vörös Marti Mihályról szóló megemlékezését, azaz a kisvonatunk Jókai tollából Vörös Marti Mihályról regélt. Arra gondoltunk, hogy folytatjuk az 1836-os szózat megírása évfordulójának megfelelően 2026-ban is a regélő utazások sorozatunkat. Linka Ágnes forgatókönyvíró és Siposhegyi Zsolt, valamint Plaszkó Bence előadóművészek alkották meg azt a műsort, amit reményeink szerint rövidesen a Zsuzsi Erdei Kisvasút közönsége is meghallgathat.
1: És természetesen a rádióhallgatók.
2: És természetesen mielőtt regélne a kisvonatunk, vagy a Zsuzsi vonatunk, a rádióhallgatók is meghallgathatják. Ez az anyag volt a ráhangolunk a Március Idusán rendezett Bocskai Kerti Hazádnak rendületlenül című konferenciáknak, amikor is arról beszélgettünk Bardósz Orsolyával, aki Benedek Elek Vörös Marti Mihályról szóló gondolatait idézte a nagy magyarok életéből, hogy mit is jelent pontosan a Hazádnak rendületlenül. Ugyanis, ezt akkor is elmondtam a Bocskai Kerti beszédemben, hogy amikor felkért a Terézvárosi Kétannyelvéskola igazgatóasszonya Pál Zoltánné, hogy csináljak programot Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus lányának, akkor elmondta Wigner Jenő leánya, hogy az édesapja nagyon szeret de Vörös Marti Mihályt, a 2000-es évek elején már nem élt Wigner Jenő, a lányával találkoztam és beszéltem Vörös Marti Mihály költőnkről. Ugyanakkor, mint Amerikában élő magyar tudós, nehezen tudta feldolgozni az itt élned s halnod kell, és a Hazádnak rendületlenül közötti diszonanciát.
1: Kicsit beszéljünk akkor a konferenciáról, illetve a Bocskai Kerti rendezvényről.
2: A Bocskai Kerti rendezvényünkön a Furtai Juhász Erzsébet hagyományőrző egyesület, valamint Török Imréné névi hímző bihari motivumokkal körbeölelt szózatát láthatták az érdeklődők, illetve a kerítésmesterek ebből szabadtéri kiállítást is rendeztek alapítványunk a Hímez Magyar Alapítvány székhelyén a Bodai út 24 szám alatt.
1: Miért különleges ez a hímzés?
2: Különleges minden magyar hímzés, úgy tudom, hogy 135 féle népi motívumot ismerünk. Ugyanakkor a Bihar vármegyei hímzések talán egy picit mostoha gyermekei a népművészetnek. Úgy gondoltuk, hogy a Hungarikum Matyó után és a Beregi Keresztszemes, azaz a Beregszemes után egy picit talán összpontosítunk a Bihar vármegye Furta községének és akár későbbiekben Komádi községének hímzéseire is. Na de visszatérve Vörös Marti Mihályra és a szózatra, nemrégiben ellátogattam a Magyar Tudományos Akadémiára, megnéztem a 200. évfordulóról szóló kiállítást, ahol találkoztam Vörös Marti Mihály kéziratával, szózat kéziratával. Az 1836-ban letisztázott kézirat, hát mondjam azt, hogy tele volt áthúzásokkal, tehát Vörös Marti Mihály nagyon vívódhatott, mielőtt letisztázta a szózat című költeményét. Ami még érdekes volt a kiállításon, hogy őt mint sakk nagymestert is megismerhettük, úgyhogy ha kultúrtörténeti ínyenségekben gondolkodunk, felmerül a kérdés, hogy vajon sakkozott-e Erkel Ferenccel, aki szintén sakk nagymester volt, és nem tévedés, amit mondok, ő is megzenésítette a szózatot, nem kizárólag Egressy Béni, csak éppen ő 1843-ban a Bartai András vagy Endre, kétféleképpen mondjuk a nevét, által kiírt, a Nemzeti Színház által kiírt pályázatra nem jelentkezhetett, hiszen bíráló bizottság tag volt. Amikor 1844-ben a Kölcsey himnuszára írta ki nemzeti imádságunkra a megzenésítési pályázatot, akkor Vörös Marti Mihály bíráló bizottsági tag volt.
3: A mai műsor miről fog szólni?
2: Vörös Marti Mihály egyszerre volt drámaíró, hiszen a Nemzeti Színházban rendszeresen láthatjuk, azért mondom, hogy a mindenkori Nemzeti Színházban, nem csak a Vinyánszky Attila által vezetett Nemzeti Színházban, nem régiben láttam a Csongor és Tündét, hanem általában a Nemzeti Színházak műsorra tűzik a Csongor és Tündét, tehát a korábbiakról is beszélhetünk ebben a tekintetben. Tehát drámaíróként és költőként is jelentős, de a Kisfaludi Kör tagjaként Bajza Józseffel együtt kultúrtörténészként, irodalomtörténészként is jelentős.

Az 1800. december 1-én született Vörösmarty Mihály, költő, író, ügyvéd, táblaíró, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság rendes tagja korán elveszítette gazdálkodó édesapját. Családja hamar elszegényedett és komoly nyomorban éltek. Ezért tovább tanult és magántanítványokat is vállalt egyetemista korában, hogy sikerüljön kilábalniuk a szegénységből. Költői vénája is hamar kiviláglott.

0: szerelmedért feldúlnám eszemet, és annak minden gondolatját. S képzelmim édes tartományát, eltépném lelkemet szerelmedért. Szerelmedért fa lennék bércfején, feltölteném zöld lombozatját, eltűrném villám s vészharagját, s meghalnék minden évtelin szerelmedért. Szerelmedért lennék bércnyomtak kő, ott égnék föld alatti lánggal, kihalhatatlan fájdalommal is némán szenvedő szerelmedért. Szerelmedért eltépet lelkemet Istentől újra visszakérném, dicsőbb erénnyel égesítném, s örömmel nyújtanám neked szerelmedért. Vörös Marti házi tanítóskodott a három perccel fiú, Sándor, Móric és Miklós mellett, és közben beleszeretett a hugukba, Etelkába. A köztük lévő társadalmi különbség miatt azonban nem gondolhatott arra, hogy ez a szerelem beteljesülhet. Érzelmeit a lány iránt csak gyönyörű versekben fejezhette ki.
1: Szép Etelka, kit szívemben nem múlólag vettelek be, kit nem csalfa gondolattal, nem sebes lángindulattal, vesztem, így kedveltelek. Szép Etelka, halld utolszor, amit csóhajt a sekély sor, légy áldott, Isten veled. Nem szerelmet kérek, ó, már vége annak, más dolog vár, búcsút venni rettegek. Annak, aki évek óta várt, remélt, s hogy ez megcsalta kínos édes szenvedéssel, hasztalan hű érzéssel, mégis érted, érted ég, búcsút venni szabad annak mindenek, ha elmaradnak, búcsút venni nem tilos. Inkább válnám éltemtől, elszakadnék én szívemtől, poklot érted megkerülném, minden jómat eltemetné, inkább, mint elhagyjalak. Mégis el kell mennem én már, kedvedet nem lelhetem már, haldokol reményem is. Isten, hát veled szerelmem, légy te boldog én helyettem, boldogabb, mint én valék. Szép szemednek szép sugarán, jó szívednek gyenge halmán, bánatok ne üljenek. Mint kis parton szép virágszál, csinosan terül gyöpön áll, hol fejét a harmat árja, kis tövét futóhab járja, szellő játszik fürtjeivel, szép verőfény kebelével. Aképp folyjon életed. A vidámság, boldog érzés közt ne lepjen gyászos végzés. Bút ne szüljön örömed. Én, ki látom a jövendőt, érzem a búban vesztendőt, elfogadom sorsomat, s majd, ha élni már meguntam, halni mégis nem kívántam, s élni, halni nem tudok, és nem érdemlett bajomban, gyógyíthatatlan bánatomban, elvadulva bújdosom. Az lesz édes gondolatom, ha szívemből kívánhatom, hogy kit oly heven szerettem, százszor boldog légy helyettem, boldogabb, mint én valék.
0: Talán annak is igaza van, ki szőke lányt szeret.
1: De százszorta inkább, ha ki barnával fog kezet.
0: Milyen dicső egy alkotmány, így barna lány, ha szép.
1: Azt már csak látni kell, az egy valódi bűvös kép.
0: Hajának gyásza, mint az éj, fehér kebelre száll.
1: Szemének villanásira a szív s az ész eláll.
0: Hát még ha jó, hát még ha hív, az ám az isteni.
1: Azt bírni annyi, mint az ég üdvét megízleni.
0: Így barna nem, de tetszenék. Így szép, jó hű, mikár.
1: Ilyennel nem szolgálhatunk. A barna csapodár! vagyok, te csillag, fényes és hideg. Én sötét a bútól, s vágy miatt beteg. Általad homályom, fájva összereng. Még fölötte arcod, istensége leng. Szép sugáraitól el nem alhatom, mégis éber kínnal hozzád álmodom.
0: Jó hold, ki békén szenvedett kéretni sápat képedet, ki ez boldog-boldogtalan, sóhajtva járul untalan, hallgass meg egyszer engem is, nagy tisztelődet, igenis. Csak hogy még nem volt alkalom ezt így szemedbe mondanom, vagy jobban szólva, még soha nem szorultam úgy rád, mint ma. Kérlek tehát, ha majd leszállsz, holott fejérlik ama ház, tekints be kisded ablakán, megette ül egy borna lány. Talán éppen most vetkezik, a gyöngyöm, s rám emlékezik. Vagy mint ím szinte magam is, még asztalnál ül a hamis, és csintalansággal tele kezében nyugszik szép feje. Igen. Tehát, ha majd benéz, ajkán mely édes, mint a méz. Nevemben egy szűz csókot hagy. Egy csókot? Adni nem oly nagy. S mondd, hogyha már úgy is szeret, szeressen inkább engemet. Hisz az mélyébe sem kerül, s engem mulatna vég nélkül. S ha már szeretni fog talán, mondd, hogy szeressen igazán. Mert az már mégsem illenék, hogy végre szarva.

0: még Szent Mihály Viszellován. Mond, hogy forró szerelméért nyújtson szerelme méltó bért. Mond, hogy ne légyen változó, s hűségi esked csak puszta szó. Mosolygasz,
1: csintalan sugár.
0: Bolond beszédek, ugyebár? Alika úgy nem lesz nohát. Jó hold komám, csendes jó éjszakát.
2: Mit nem esküdött szó, nem sugott ajak, amit bánat ésé gondolhattanak. Felkívánom vinni gyászos arcomat,

0: csak egyszer, egyszer lángodat.
1: Erkel Ferenc Bánkbán című operájának bordalaként vált ismerté Vörös Marti Mihály Keserű pohár című verse. Ennek a költeménynek a kézirata magángyűjteményből került elő. Egy árverésen több millió forintért vásárolták meg a kéziratot, de eszmei értéke felbecsülhetetlen.

Vörös Marti és későbbi hitvese 1841-ben ismerkedtek meg, mikor Laura nővéréhez, Bajzánéhoz érkezett Pestre látogatóba. Bajza és Vörös Marti abban az időben egyházban lakott, és Vörös Marti gyakran étkezett náluk. Csajági Laura egy ilyen étkezés idejében érkezett.

0: Hová merült a szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, mint a csalódás könnyen engedez. Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár feléd, s nem bízhatod sorsodnak jóslatában, mert egyszer az csalódon keresed. Nézd a világot! Annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely koncsolul festett egekbe néz. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Legyen bármint özön, a tehetetlen elmerülhet benne. És nem fogja tudni, hogy van szív öröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket. A látni vágyó napban nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget. Csak a szerényeknek nem hoz vágya kint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti. Kit gőg, mohó vágy, fény el nem varázsolt, földön honát csak oly lelheti. Ne néz hát vágyai távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő, nagy tenger egy kebelnek. Megférhetetlen, oly kicsint anyán. Hullám, mint holdfény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magány. Ha van mihez bízhatnod a jelenben, ha van mit érez, gondolj is szeres, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfább távot ne keres. A bírhatót ne add el álompénzen, melyet kezedben hasztalan szorítsz. Várt üdvöd kincse bánat ára lészen, ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát, úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő a megleli zöld ágát. Egész erdő virágya csalja bár. Maradj közöttünk ifjú szemeiddel, barátod arcán hozd fel a derűt. Ha napja lettél, szép delét ne vedd el, ne adj helyette bánatot, könnyűt.
1: Vörös Marti végül Pesten 1843. május 9-én vette feleségül a nála 25 évvel fiatalabb Laurát. Házasságuk 12 évig tartott. 5 gyermekük született, közülük 2-en, Irma és Mihály fiatalon meghaltak. Vörös Marti Mihály nem vetette meg a jóbort. A rosszat sem. Sőt, ő találta ki a máig használt fröccs nevet. Természetesen versírás közben.
2: Fölfelé megy borba, a gyöngy jól teszi,

0: hazán.
1: Liszt Ferenc a 19. század egyik legnagyobb zeneművésze volt, akit egész Európa csodált. Bár külföldön élt, magyar származása miatt hazánkban különösen nagy büszkeség övezte. Vörösmarty verse 1000

0: Hírhedt zenésze a világnak, bárhová juss, mindig hűrokon. Van-e hangod e beteg hazának, a velőket rázó húrokon? Van-e hangod szív háborgatója? Van-e hangod bánat altatója? Sors és bűneink a százados baj, melynek elzsibbasztó súlya nyom. Ennek láncain élt a csüggedett faj, s üdvelőn a tetlen nyugalom. És ha néha felfort vér a pálya, lázbetegnek volt hiú csatája. És ha hallod zengő húrjaiddal, mint riadt föl e hona dalon, melyet a nép millió ajakkal zeng utánad bátor hangokon, állj közénk, és mondjuk, hála égnek, még van lelke Árpád nemzetének.
1: Vörös Marti Mihály Szózat című költeményét Egressy Béni zenésítette meg 1843-ban, miután a Nemzeti Színház pályázatot hirdetett meg a népszerű vers megzenésítésére. Ez a zenei változat vált a himnusz mellett a második nemzeti énekké, melynek ősbemutatójára 1843. május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. Bár többen is, például Erkel Ferenc benyújtották saját zenéjüket a pályázatra, Egressy kompozíciója nyerte el a legjobbként az elismerést.
0: A 20 arany fődíjat ugyan a Szózat megzenésítéséért Egressy Béni kapta, de a zsűriben helyet foglaló Erkel Ferencet is megihlette Vörös Marti költeménye. Az ő megzenésítése szintén fellelhető, kottája megtalálható az érdeklődő számára.

0: a magyar romantika legnagyobb költőjének utolsó vers.
1: Húzz rá, cigány! Megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen vésznél szilajakban. És keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól. Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent honban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Kié volt az elfojtott sóhajtás? Mi üvölt, sír-e vad rohanatban? Kidörömből az ég boltozatján, mizokog, mint a malom a pokolban? Hullu angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak, vagy vakmerő remények? Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keseinek szárnya csattogását, Prométeusz halhatatlan kínját. Húzd, hát ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búva a borra. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szencs, ábrán dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Húzd, de mégse. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve. Isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával. Húzd, és ne gondolj a világ gondjával.
0: Vörös Marti Mihály 1855. november 18-án hunyt el 54 éves korában. A költőt pesti útja alatt érte a halál, amikor gyógykezelés céljából utazott fel a városba. Ekkor ő maga nem rendelkezett otthonnal Pesten, ezért utolsó napjait előbb az Aranysas fogadóban töltötte, s november 17-én költözött át családjával a Váci utcai Kappelházba. És így ugyanott halt meg, ahol negyed századdal korábban Kisfaludy Károly.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon, ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csak nem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmányborsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márk, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár református dicsőítő iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Ficseri Gyermekstúdió.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
3: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 százszázalékos volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett.
1: Vakációs bibliatábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
4: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
1: A Vibe Fesztivál.
5: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve, hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig múltat tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
2: Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy ú, enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amibe bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségben is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsgaeredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán a kolozsvári református kollégium igazgatója az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette. A riporter Pilbá Kincső.
2: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
3: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ezt úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
2: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
3: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is volt. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
2: A kolozsvári református kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a református kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
4: Ebben a tanévben a két osztályunkban összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában.

0: simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most ez a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, őszérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is. Mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osak voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8-37, a kémiánk az 8-75, a pszichológia az 8-23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8-90, és a fizika az 7-28. De ez a 7-28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
1: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
0: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99%-a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évben lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisi for Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalom tudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99%-a mindenki tovább tanul, majd lesz egy kimutatásunk, azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, akik mérnöki pályára szeretnének, vannak, akik humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákon készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantár

0: tárgyversenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumban, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk. A következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
1: Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Anett mesél.
2: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliát. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
3: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek, ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
2: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
3: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni, sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. De nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
2: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
3: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket, és olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
2: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
3: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezés a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben, mind a két gyülekezet helytált, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
2: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
3: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Uleszán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
4: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
5: A BBTN sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztály programját fedi le. Illetve jelen vannak a közgazdászklubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
4: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
5: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
4: A Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztályok voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
5: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
4: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
6: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
7: Én pedig Kovács Idónia, szintén önkéntes.
4: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az ide betérőket?
6: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
4: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
7: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
4: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
7: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
4: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
6: A karrier tanácsadó központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karriertanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
4: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
7: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
4: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
6: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk itt a fesztiválra, viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
1: És számodra?
7: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
1: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
6: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
1: És mit tanultok?
6: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
1: És te?
7: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
1: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a színes üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra. Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
8: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
1: És akkor áruljátok el ezt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
9: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
1: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
8: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
1: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
9: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
1: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
9: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
1: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
8: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ős komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
1: És igazából miről szól a Comix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
9: A Comix legfőbb célja az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták, meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
10: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
9: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti ott 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komiksnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
10: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
9: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
10: Miért tartod ezt fontosnak?
9: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment, szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében, ha egy embernek is, de változtat.
10: És te?
8: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémiatanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tótszentai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a Reformátusok Szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A 4 napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan kezeld a félelmet? Velem van az Úr, nem félek. Zsoltárok könyve 118. fejezet 6. vers. Attól, hogy vezető pozícióban vagy, még nem leszel bátor, de ha bátran viselkedsz, azzal vezetőként tűnhetsz fel mások szemében. Larry Osborne a következőt állapította meg. Az a legdöbbenetesebb az igazán hatékony vezetőkben, hogy milyen kevés bennük a közös. Amire az egyikük esküszik, attól óvva int a másik. Egy tulajdonságuk mégis szembeötlő. Bátran vállalnak kockázatot. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az, hogy megteszed, amitől tartasz, hogy van merszed szakítani a megszokottal és ismeretlen új területre lépni. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem, vallotta a zsoltáros. A római történetíró Tácitus így írt, a biztonság utáni vágy szembe megy minden nagy és nemes vállalkozással. A bátorság éppen ellenkező hatást vált ki, ajtókat nyit meg. Ez az egyik legnagyszerűbb gyümölcse. John Henry Newman, brit teológus a következőket mondta, ne attól félj, hogy véget ér az életed, hanem hogy sohasem kezdődik el. Ha nincs bátorságod megtenni az első lépéseket, jövőd sincsen. Ironikus, de igaz, akiknek nincs merszük kockázatot vállalni, és akiknek van, ugyanannyi félelmet élnek át az életük során. A különbség csak az, hogy míg a félősek visszavonulnak, a bátrak előre törnek. Te hogyan kezeled a félelmet? Elébe állsz, vagy megpróbálsz kitérni előle? Szoktad-e magad olyan helyzetbe hozni, ahol növelned kell a hitedet, vagy visszahúzottál a komfortzónádba, ahol soha nincs mitől félned? Válaszold meg ezeket a kérdéseket, mert azután kezdhetsz csak felülemelkedni a félelmeiden. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában arról hallhatnak, hogy Szabolcs megyében mintegy 5 éve nem volt ilyen rossz a termés mennyiség búzából és a többi őszivetésű kalászosból, mint az idén.
2: A kalászosnak a jövedelmezősége ebben az évben nagyon gyenge lesz, vagy a nulla körül lesz, vagy az alatt, és ez még párosul egy nagyon gyenge felvásárlási árral, ugyanis az őszi búza az első osztályú minőségű, és 6300 forintot alig éri el, ettől csak kevesebbeket hallani, úgyhogy elkeseredettek itt gazdálkodók.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy az építőipart csak úgy, mint az országban, Nyíregyházán és térségében is most leginkább a magántőkés beruházások tartják el.
3: Szabolcs megyére az jellemző, hogy az otthonstartnál is a felvett pénzeknek a 92%-a az meglévő használt lakás vásárlásának a finanszírozására lett fölvéve. Javul a kereslet kínálati helyzet, egyre több új lakást kínálnak közvetlenül a generál építőiparosok is, és az ingatlanfejlesztők is.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az extrém hőség és aszály miatt a szokásosnál 2 héttel korábban, már június közepén elindult Magyarországon az idei aratási szezon. Az őszi árpa és a repce betakarítása lezajlott, és a búza aratása is már a végénél jár. Országos szinten az Agrárminisztérium szerint biztosított az ország gabona és takarmány ellátása. Milyen volt nálunk a termés, milyenek a piaci kilátások? Erről Rácz Imrét, a Nemzetgazdasági Kamara Szabolcs megyei elnökét kérdezi Gál Tamás kollégám.
2: Aszály a kérdés, és hát ennek megfelelően a betakarítás. Mi a helyzet most, elnök úr, avasson be minket a részletekbe.
3: A klimatikus viszonyok a tavalyi évben, a 25-ös évben már előre vetítették azt, hogy az aszálynak köszönhetően, mintha átrendeződés indult volna meg a kalászosok irányába, a kukorica és a napraforgó felől, ugyanis az emberek a költségesebb növényekről egy olcsóbban vagy kevesebbe kerülő növény felé mozdultak el, és körülbelül 10%-kal csökkent a kukorica vetés területe. Ez mi megyénkben egy 9000 hektárt jelenthet, és a tavaly év vége fele vagy őszi betakarítási időszakban volt egy ilyen gabonakereskedelmi cég is, akinek a csődje miatt elkedvetlenedett, vagy a bizalom megroppant itt a kukorica irányában. Ez is befolyásolhatta az aszályos melletti átrendeződést. És akkor elérkeztünk itt a csapadékhiányos időszak, ott április környékén, 26-ban nagy szárazság volt, a fagy is bántotta az őszi vetésűeket, elfagytak a kalászoknak a hegyei, ott május második fele környékén, szóval a kalász hegyeibe nem lett, fejlődtek ki a szemek, nem sikerült jól ez a őszi kalászosnak a fejtrágyázási időszaka se, és szinte folyamatosan tavasz óta arról beszélgetünk, hogy milyen aszály van, nem csak a megyében, még más megyék talán még rosszabb helyzetben is van, vagy 2 megye tőlünk. Ez nagyon rányomta a bélyegét a mostani betakarítási időszakban, például az őszi árpa 100%-os betakarítás mellett nincs az utolsó 5 évben olyan, amikor ettől a 3,5 tonnától kevesebb lett volna, általában ilyen 5 tonna körül szokott lenni jó években, de a 3,5 tonnát a legrosszabb is, a 4,2 tonna volt 25-ben, már tavaly is gyenge volt, de most tovább romlott. Ugyanez elmondható a búzában is, az utolsó 5 évben a leggyengébb a 3,8 tonna, 90%-os betakarítottságnál mondhatnánk a rost. A 2022-es évben takarítottunk be rostból 2,1 tonnát hektáronként, most pedig 2,2-et. A titikáléból is a legrosszabb termés a 3,1 tonna az idei, úgyhogy ezek a számok azt mutassák, hogy a kalászosnak a jövedelmezősége ebben az évben nagyon gyenge lesz, vagy a nulla körül lesz, vagy az alatt, és ez még párosul egy nagyon gyenge felvásárlási árral, ugyanis az őszi búza az első osztályú minőségű, és 6300 forintot alig éri el, ettől csak kevesebbeket hallani, úgyhogy elkeseredettek itt betakarítási időszakban a gazdálkodók, és nagyon várják a csapadékot. Magával is minden betakarítási évben beszélgettünk arról, hogy hogy a mi megyénkre az jellemző, hogyha megszakítja az aratást, vagy két jó eső, egy 30-50 mm-es eső, akkor a napraforgó és a kukoricát helyre teszi. Sajnos ez a megyének nagyon kevés helyen adatott, meg ilyen 2-3 mm-ek hullottak.
2: Elnök úr, azért arra kíváncsi lennék, hogy ugye most mondta itt ezeket a nagyon-nagyon alacsony terméshozamokat, hogy hát ugye a közgazdaságtan egyik alapfeltétele, hogy amiből, vagy alaptétele, amiből kevés van, az drágább, tehát hogy ez hogy nem hajtja felfelé az árakat, legalábbis jelenleg.
3: Hát ez a kérdés foglalkoztatja a gazdálkodókat is, hogy amikor valamikor ez úgy volt, hogyha bőtermés volt, akkor valamivel olcsóbb volt az ára, ha pedig kevés volt, akkor valamennyi magasabb, és a jövedelmezőség nagyjából éveken keresztül kiegyensúlyozott volt, és most ez megszakadni látszik. Lehet, hogy ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek a hatása is, még ha lehet, hogy nincs is itt Magyarországon, de az attól való tartózkodás, hogy majd hozunk be külföldről, ez újabb problémákat fog felvetni, és jól rátapintott, hogy nem biztos, hogy ez a magyar mezőgazdaságra jó fényt vet, hogy rögtön azzal elintézzük, hogy majd hozunk külföldről. Erre majd biztos találnak ki a ezzel foglalkozó szakemberek olyan megoldást, ahol ezt a veszélyt lehet csökkenteni, de azért azt nem kellene a gazdálkodóknak kötelezően elfogadni, hogy a jövedelmezőségük attól függ, hogy ez a neppel kereskedelem, vagy milyen kereskedelemnek nevezzem, mennyire élénk, és akkor mindig olyan árukat hozunk be, ellenőrizetlen, és akkor ez zárójelbe tenném, ami a szabályok nem úgy vannak betartva, amit az Európai Unióban be kell tartani, és ezzel letörjük az árakat, illetve tönkretesszük a vidéki emberek megélhetőségét.
2: Tehát ha most kenyeret eszek, akkor nem biztos, hogy magyar búzából készült kenyér.
3: Igen. Ennek nyitottunk most egy nagy kaput, hogy ez könnyen előfordulhat.
2: Elnök úr, még beszéljünk erről a kukorica történetről, mert erre kíváncsi lennék, hogy tehát akkor azok, akik gyakorlatilag a kukoricából átterelődtek akkor a búza felé, vagy illetve a nyári aratású növények felé, akkor ők most ezek szerint akkor rosszul jártak. Tehát rossz döntés volt.
3: Hát nem tudna, hogy mennyire volt rossz döntés, mert ezeknek az őszi kalászosoknak a termesztési technológiája nem igényel annyi ráfordítást, gondolok itt a vetőmag árára, vagy a tápanyag igényére ezzel kapcsolatosan, és itt nem költött rá annyit, és a támogatási rendszerrel ez egy kényszermenekvési út lehetett, hogy akkor vetek kalászost, az hát, ha ott egy kicsit pozitívabb termésnél, meg felvásárlási árral ott a támogatásból valami marad meg. Egy ilyen átmeneti megoldásnak gondolták ezt sokan ebben az évben. Már ősszel érzékelődött ez, ugyanis szinte az összes vetőmagot felvásároltuk mindenhonnan, úgyhogy már az volt szűk keresztmetszet, hogy nem kapott vetőmagot, mert nem mindenki, de azért 9000 hektár nem kevés, aki úgy gondolta, hogy egy évet, míg rendeződnek ezek a viszonyok, ez már akkor is híre volt ennek a szabad kereskedelmi megállapodásnak, ettől is tartottak az emberek, hogy ez milyen hatása lesz. Én szerintem a kormánynak ki kell találni azt a megoldást, hogy mégiscsak valamilyen korlátozó dolgokat belevezetni abba a nagyobb ellenőrzést. Szóval, hogy ez megoldódjon, mert az nem lehet elfogadható, hogy 6000 forintért Magyarországon búzát lehet termelni, mikor azok az üzemanyagára látjuk, hogy most is emelkedő fázisba került, mindenféle energia többe kerül, és ugye szállítási költség a mezőgazdasági munkákhoz, üzemanyag, a műtrágya, a tápanyag utánpótlások mindnek a lehetőségei szűkülnek is egy oldalról, illetve egyre többe kerülnek, úgyhogy Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy, hogy ebben az évben egy összegzés fog születni az ősz folyamán, és tud valamit az agrárkormányzat előre mutató javaslatot tenni, hogy merre legyen az az irány, amerre el kell mozdulni Magyarországon a gazdálkodóknak.
2: Egyébként most a kukoricának milyen kilátásai vannak? Lehet már valamit tudni, mondani?
3: Én azt gondolom, hogyha megállna, akkor a mi megyénkben kevés terület lenne még olyan, aki a, ami az aszály miatt veszne el. Ez lehet, hogy egy-egy 10 hektáros táblában van két olyan folt, ami kitesz egy fél hektárt, de ha csapadékhoz jutnának, én azt gondolom, hogy akkor még a szemek kifejlődhetnének, ha mi megyénk összetehetné a két kezét, de az autópárról, amit lehet látni, és a kollégáktól hallom, gazdálkodóktól, hogy ott a 40 aranykoronás földeken nincs olyan terméskilátást jelenleg, mint a mi megyénkben itt ezen a 10 aranykorona, vagy 15 aranykorona környékén meg vannak repedezve, egy fél méterbe lelátni a földbe, olyan mélyen meg vannak repedezve, ott a növénynek elszakadoztak a gyökerei, úgyhogy még egy esőt kapna is már a gyökérnek a elhalt vesztesége miatt fel se tudná venni a tápanyagot, úgyhogy azért említem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, meg a Hajdú megyét összehasonlítsuk aranykoronába, ég és föld, és most itt a mi megyénkben, és itt bizakodó vagyok, bár ha nem jön csapadék, amire kevés esély van, akkor sajnos az országnak nagyobb big fele már azok közé lesz besorolható, ahol ezek kiesnek. A Dunántúlon voltam nem régen Nagykanizsán, olyan kukoricát láttam, mintha műtrágyával locsolnák minden nap, sötét zöld, az égig ér, virágzik, két cső rajta. Szóval azok a megyék, én azt gondolom, hogy több csapadékkal jobban átvészelik, mi felénk nagyobb hangsúlyt magával már minden alkalommal kibeszéltük, hogy keveset foglalkoztunk, vagy nem eléggé sokat az öntözési lehetőségekkel. Most is, akik itt a jégkármérséklő rendszert teszik felelőssé azért, mert nem esik eső, én örülnék annak, hogy azt az energiát, aláírásgyűjtés, meg megnyilatkozásokat tesznek, azt az energiát abba fektetnék bele, hogy keresnék a lehetőséget, hogy honnan tudnak vizet nyerni. Tisza menti települések aláírást gyűjtenek, hogy a jéget szüntessük meg. Nagyon örülnék neki, azért gyűjtenének aláírást, hogy szeretnének öntözési közösséget alakítani, hogy minél több területet tudjanak öntözni, ők felszíni vízből tudnának a Tiszából öntözni, és az energiát abba fektetik bele, hogy egy meglévő rendszert romboljanak le, nem belegondolva abba, hogy azt egyszer meg fogják szüntetni, az még egyszer nem lesz, aki visszaállítsa, úgyhogy én arra kérném a tisztergazdat társakat, hogyha már energiát akarnak a mezőgazdaságba fektetni, akkor előre mutató megfogalmazásokat tegyenek, és tisztelt miniszterurakat, országgyűlési képviselőket arra kérjük, hogy abban segítsenek, hogy minél több öntözött terület legyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nem egy olyan rendszert, ami megvédi a civil

0: Az az elképzelés itt a Tisza vizének az átvezetésére, vagy a vízpótlására irányulna, azt tovább vinné az új kormány. Én úgy gondolom, hogy a megyei közgyűlésben találkoztam képviselőkkel, mindenki azt támogatja, hogy azt tovább kell vinni. Én nagyon bízok abba, hogy ez az új kormánytól is támogatást fog kapni, és ezeknek az embereknek, akik most elkeseredésükben mondjuk a Jéger működésében látják a kiutat, azok inkább elgondolkodnak azon, hogy majd azokkal a lehetőséggel hogy tudnának élni, amikor megjelenne itt mondjuk a Tisza vize, feltöltődnének ezek a csatornák, a meglévő csatornák, annak a környezetében a víztestek javulását nagyban várnánk, illetve a gravitáció szélesedésé közben a talaj vízellátottsága is nagyban javulhatna. Én remélem, hogy ez belátható időn belül erre nagy források lehetnének, talán még lehet, hogyha kis szerencsénk lenne, és valóban megérkezne az a nagy brüsszeli forrás, amit annyira várunk, akkor itt kész tervek vannak előkészített állapotban, akár még brüsszeli támogatásból is megindulhatna ennek a nagy beruházásnak az első kapavágásai.
1: Kedves hallgatóink, Szabolcs megyében 5 éve nem volt ilyen rossz a termésmennyiség búzából és a többi őszivetésű kalászosból, mint az idén. Az egész év csapadék hiányos volt, ráadásul még a tavaszi fagyok is nehezítették a gazdák életét. Búza esetében mindössze 3,8 tonnát, őszi árpa esetében pedig 3,5 tonnát sikerült betakarítani. És ez még mindig jobb, mint a sokkal jobb minőségű földekkel rendelkező Hajdú-Bihar megyében. Rácz Imrét, a Nemzetgazdasági Kamara megyei elnökét kérdeztük az iménti percekben, aki arról is beszélt, hogy az alacsony termésmennyiség ellenére most úgy tűnik, hogy az árak is alacsonyak lesznek a piacon. A riporter Gál Tamás volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A magyar építőipar az elmúlt néhány évben egy rendkívül nehéz korrekciós időszakon, egy mély repülésen, majd az azt követő lassú stabilizáción ment keresztül. A korábbi évek túlfűtött növekedési ciklusa után a szektort az állami beruházások befagyasztása, az elszálló infláció és a hitelkamatok megugrása határozta meg. Hogyan hat az építőiparra egy választási év? Mire számíthatnak a kormányváltás után? Mi a helyzet Szabolcs megyében? Gál Tamás interjúja következik.
2: Koly Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok, elnök úr, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóinkat.
2: Elnök úr, avasson be egy kis háttérinformációba a tekintetben, hogy az építőipar, mert hogy hát azóta még nem beszélgettünk önnel, szóval az építőipar egy adott választás elé hogyan szokott általában állni, tehát hogyan viszonyul a választásokra, és hát később pedig majd a változásról is fogunk beszélni.
3: A választások időszakában egy kicsit mindig szívjuk a fogunkat, tehát az EVOSZ, mint 37 éves szervezet, most a 10. országgyűlési választásokon van túl, és azért mondom, hogy szívjuk a fogunkat, mert általában egy kormányzati ciklus, az egyben egy beruházási ciklus is szokott lenni, és a kormányzati ciklus végén a beruházások, hát úgy lekonyulnak, visszafogottak szoktak lenni, majd függetlenül attól, hogy kialakít kormányt, neki kell futni egy újabb beruházási ciklusnak. Tehát a választások éve az építőiparban mindig nehéz, mert a legnagyobb megrendelő a magyar állam és annak a képviselői, a kormányzati elöljárók, azok hónapokon keresztül hát nem beruházások előkészítésével és versenyeztetéssel vannak elfoglalva, hanem a választások kötik le a figyelmüket. És ez most is így volt 2026-ban. Most olyannyira, hogy hát látszik az építőiparnak a számain, az első 5 hónapban valójában 4,5%-kal kisebb az építőipar teljesítménye, mint múlt év hasonló időszakában volt, azzal együtt, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk.
2: Éppen az ellenkezőjét várná az ember, hogy ugye egy ciklus végén, egy kampány, vagy hát igen, egy ciklus végén végül is a politika azért jobban befektet a felújításokba, építkezésekbe, de akkor ezek szerint mégsem ez történik.
3: Most nem ez történt, hiszen a költségvetés állapota miatt 2022-ben 5000 milliárd forintnyi állami építési beruházást halasztott el a kormány úgy, hogy ez a 2023-24-es költségvetési évet nem érinthette kiadási oldalon. Aztán rosszabb lett még a helyzet, és a 2025-öst sem különösebben érinthette. Így a legnagyobb megrendelőnek, a magyar államnak a megrendelései az egyharmadára estek vissza ebben az időszakban, és ez egy nagyon nagy megrendelői visszaesés az építőipar életébe. Többek között ennek is köszönhető, és hát a hitelpiac magas szintjének is a korábbi években, hogy az építőipar az 2023-tól, ha szabad úgy fogalmazni, lejtmenetben van, és ez most is tart.
2: Ugye azért vannak korábbi állami pályázatok, illetve olyan pályázatok, amelyeket EU-s források révén terveztek megvalósítani. Ezekkel mi a helyzet, ezekkel a beruházásokkal? Sikerült ezeknek kifutniuk?
3: Ugye két csoportba érdemes ezt most pakolni. Az egyik, hogy azért uniós források jöttek Magyarországra az elmúlt 4 évben is, amiből magyar társfinanszírozás mellett programok elindultak, autópályaépítések is, energiamegtakarítás célzó beruházások és programok is, de való igaz az, hogy 6000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó forrás az bentreket Brüsszelbe, amit már a mostani kormány kell, hogy megszerezzen nekünk. Úgy látom, hogy ez jól is halad, és ebből a 6000 milliárdnyi forintos brüsszeli lehetőségből körülbelül 2000 milliárd forint az a nagyságrend, amit közvetlenül építési beruházásra lehetne, kellene elkölteni. Plusz ezen kívül van egy jelentős 1700 milliárdos összeg nagyságrend, amit lakásügy kapcsán, megfizethető lakás, bérlakás, kollégium, címzakakkal, földcímkézett létesítményekre lehet elkölteni. Azt kell látni, hogy a kormány ezt ügyesen hozza is Budapestre az összegeket. A második fél év azzal fog elmenni, hogy ezeket jogerős építésengedély mélységre kell tovább előkészíteni, közbeszerzési eljárásokban versenyeztetni kell, és legjobb esetben az év végén, jövő év elején tudunk erre szerződni, és majd a 2027-es számainkban tud megjelenni.
2: Tehát akkor erre még azért jócskán várni kell. Mindemellett azért mit lehet elmondani, hogy milyen jelenleg az építőiparban az általános hangulat?
3: Hát az építőiparosoknak nem igazán jó a hangulatuk. Talán legjobb még azoknak a mikro- és kisvállalkozóknak, akik a lakosság részére kisebb-nagyobb felújításokat végeznek, vagy lakást építenek, de az összes többi területen kevés a munka. A szakmában összességében az az életérzés, hogy akár 10-15%-kal több munkát is el tudnánk végezni, és hát ez meghatározza azt is, hogy az előrelátása a vállalkozásoknak lényegesen kisebb, mint a korábbi években szokott lenni. Tehát a 2026 az egy nagyon nehéz év lesz. Természetesen ez alól mindig vannak kivételek, hiszen ebben az évben is azért összességében, véleményem szerint folyóáron egy 8500 milliárd forintot ebben az országban valakinek meg kell építeni. Abba bízunk, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy a szakmunkásainkat és a mérnökeinket megtartsuk, mert őnélkülük nagyon nehéz a kibontakozás a hátralévő években.
2: Na igen, ezt akartam volna kérdezni, hogy milyen következményei lehetnek ön szerint egy ilyen nehéz évnek?
3: Hát ugye azt szoktuk mondani vidékiesen, hogy az építőipar mindent kibír, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát mindenképp munkáért állunk sorba a magyar államnál is, de a lakosságnál is, és mindenkit, aki ezért felelős, ösztökélünk, hogy az építéssel együtt járó befektetéseket, beruházókat is érdemben fogadja a kormányzat, hogy a fizetőképes kereslet az év végére úgy nagyjából helyreálljon.
2: És akkor beszéljünk egy kicsikét még tényleg akkor a fizetőképes keresletről, meg a magánbefektetésekről. A piaci környezet mennyire ösztönzi ezt? Mostanság lásd, kamatok, vásárlóerő, mi az ön tapasztalata?
3: Nagyon bízunk a Nemzeti Bank pénzügyi politikájába, mert hogyha tartósan 3-5% közé le tudna menni a hitelkamatoknak a mértéke, akkor az jelentene egy finanszírozási megoldást, hiszen ez sok helyen most is súlyponti probléma. A mi esetünkben ugye nagyértékű fogyasztásról van szó, hogy házat, lakást veszünk, beruházunk, vagy felújítunk, és az ehhez szükséges forrás a megrendelőknél nem szokott egy-egyben rendelkezésre állni, hanem különböző mértékben hitelekre is szükség van a önerő kiegészítéséhez, és amíg a pénzpiac drágán működik, addig nagyon visszafogottak a megrendelők, a potenciális megrendelőink, Tehát, hogy a súlyponti probléma, finanszírozás, az hogyan oldható meg, ez továbbra is egy nagy kérdés. Tehát ugye az előző kormány igyekezett megoldani a lakásvásárlásnál, vagy új lakás, első lakáshoz jutás körében a Start Otthon programmal, hogy egy széles kör 3%-on jutott, vagy jelenleg is jut, ugye, mert az új kormány sem állította el ezt a programot hitelhez, és a különbözetet a kormányzat a költségvetés mellé teszi. Tehát ott lehet látni, hogyha ezt az inger küszöböt való 3-5% között lehet produkálni pénzhez jutás témájában, akkor a fizetőképes kereslet élénkül és megjelenik. Hát mi arra számítunk, hogy a Nemzeti Bank a jegybanki alapkamatot folyamatosan tudja csökkenteni, és a finanszírozási környezet az magára talál.
2: Az erősödő forint mennyire jelenthet gyógyírt?
3: Az építőiparnak nagyon jó hír, bizonyára vannak, akiknek nem, mert mi nem vagyunk exportorientáltok, és alapvetően Magyarországon dolgozunk, és a költségeink forintba jelentkeznek, illetve nagyon magas az importhányad, amivel dolgozunk. 48%-os nagyságrendben importtermékeket építünk be a különböző létesítményekbe, és hogyha erős a forint, akkor olcsóbban tudunk az importtermékekhez hozzájutni.
2: Na, még a magánberuházásokkal kapcsolatban, hogy hát a személyes tapasztalat, hogy azért a szakemberekben továbbra is hiány van. És akkor ez pedig azt az érzést feltételezi az emberben, hogy továbbra is pörög az építőipari gazdaság. Önnek mi a véleménye erről?
3: Hát ugye ezt az érzetet keltsük különösen a lakossági megrendelőbe, mert a lakosság türelmetlen a tekintetben, hogy nem szeret egy-két hónapot várni egy jó szakemberre, neki azonnal kell, és elegendő jó szakmunkás és mérnök, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre álljunk, nincs. Tehát még ilyen körülmények között is azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb építőipari alapszakma hiány szakma, egyre jobban ezért megfizetésre is kerül. Úgyhogy ezt a műsort is felhasználom arra, hogy anyuka, aki most azon gondolkodik, hogy mi legyen a fiából, lányából, hát ajánljuk szíves figyelmébe az építőipari szakmákat is, ami jól fizet, hosszú távon biztosan munkát jelent a gyerekek számára, hiszen az anyuka érdekeltsége roppant fontos a tekintetben, hogy az általános iskolát végzett gyerekét hova irányítja.
2: Maradjunk továbbra is a magánbefektetéseknél, meg ugye a lakás, illetve a ház vásárlásoknál, és térjünk ki egy kicsikét Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, hogy innen milyen információi vannak, hogy itt e tekintetben mennyire pörög a gazdaság. Tehát effektíve, ha megépítenek egy társasházat, vagy megépítenek egy házat, akkor mekkora az esélye annak, hogy az tényleg gazdára talál?
3: Szabolcs megyére az jellemző, egyébként az ország más részére is, és majd, hogy nem az átlagszámokat hozzá megye, hogy az otthonstartnál is a felvett pénzeknek a 92%-a az meglévő használt lakás vásárlásának a finanszírozására lett fölvéve. Vagyis a helyi mikro-kisvállalkozóknak az építőiparon belül munkát, mert azért egy tulajdonosváltásnál is azért legalább egy tisztasági festést, vagy kisebb-nagyobb felújítási munkákat el kell végezni. Tehát a rendelkezésre álló forrásfelhasználásnál nem az volt a jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sem, hogy úgy új lakásokban akartak volna nagyon sokan költözni. Javul a kereslet kínálati helyzet, mert egyre több új lakást kínálnak közvetlenül a generál építőiparosok is, és az ingatlanfejlesztők is. Tehát ez, de inkább a megye központra és a nagyobb acska városokra jellemző. Vidéken nagyon-nagyon kevés új lakás épül. Valójában az emberek úgy gondolkodnak, hogy hol is van a munkahelyem, és a munkahelyemre most már hajlandó vagyok akár megyén belül 30 kilométert is elutazni, és hogyha ezt nem tudom megoldani, csak akkor gondolkodom a lakás problémán, hogy kellene a munkahelyem közelében lakást vásárolni vagy bérelni. Ha lakáshelyzetet akarja a Szabolcs-Bereg megyei kollega megoldani, akkor elsősorban használt lakásban gondolkodik, és nem új építésűben.
2: Elnök úr, beszélgetésünk végén arra kérem, hogy akkor foglalja össze, hogy mire számítanak a következőkben, és egyáltalán mikortól, tehát akkor úgy nagyjából 2027 elejétől számítanak valamiféle fellendülésre?
3: Igen, 2026 az egy nagyon nehéz éve lesz az építőiparnak. Kitörési pont tud lenni a mikro- és kisvállalkozói körben, a megyében a lakásfelújítás vagy a lakásépítés. Az összes területen, hogy most logisztikai létesítmény, út, vasút, infrastruktúra, kórház, egészségügyi létesítmény, nagyon visszafogott lesz a fizetőképes kereslet. A kormányzat és a nagy önkormányzatok ebben az évben inkább a munkák előkészítésével, projektek előkészítésével lesznek elfoglalva, és 2027 lehet egy fölfelé elmozduló éve az építőipar teljesítményének.
2: Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Kedves hallgatóink, mindig nehezek a választási évek, mert a legnagyobb megrendelő mindig az állam, és ilyenkor a döntéshozók nem a beruházásokkal vannak elfoglalva. Ez a 2026-os kormányváltás után hatványozottan igaz, mondta rádiónknak az iménti percekben Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. A szakember arra számít, hogy a bentrekedt uniós források felpörgetik majd az ipart, de ez igazán majd a 2027-es év elején fog érződni. Hozzátette, hogy most az építőipart leginkább a magántőkés beruházások tartják el. Nyíregyházán és térségében csak úgy, mint az országban az a legjellemzőbb, hogy a kedvező kamatozású hitelt használt lakások, illetve házak vásárlására költötték az emberek, vagyis inkább a felújítások a jellemzőek, mintsem az új lakások építése. A riporter Gál Tamás volt.

0: más.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elmarad az országgyűlés jövő hétfőre és kedre tervezett ülése a hőségriasztás és az energiaválság miatt. A rendkívüli ülés összehívását a kormány visszavonta, miután Magyar Péter miniszterelnök ezt kérte a Tisza frakció nevében. Az intézkedés célja, hogy az állami szervek is példát mutassanak az energiatakarékosság terén, az ellátásbiztonság megőrzése érdekében. A kormányfő bejelentése szerint legkésőbb hétfőn valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják. Fontos szerepet játszik a lakásépítések fellendülésében az Otthon Start program elemzők szerint a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján. Az első fél évben valamivel több mint 6200 új lakás épült, ami 22%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma eközben túllőtt a 16500-on, ami 29%-os bővülést mutat. Molnár Dániel, a gazdaságfejlesztési ügynökség elemzője szerint a kereslet élénkülését a jövedelmek javulása és az Otthon Start program eredményezte. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő közgazdásza kiemelte, hogy a kedvező trendben a kamatkörnyezet mérséklődése is szerepet játszik. Balogh László, az ingatlan.com szakértője hozzátette, hogy a program kedvező hitelei jelentősen növelték a beruházási kedvet. A szakértők várakozásai szerint az idén összesen 15-17 ezer új lakás épülhet fel Magyarországon. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Elfogadta Gleden Pappinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását a külügyminiszter. Orbán Anita pénteki bejegyzésében rámutatott, hogy a Tisza kormány megalakulásával az intézet újra a külügyminisztérium irányítása alá került. Kiemelte, hogy ebben a keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal. A külügyminiszter megköszönte Gleden Pappin elkötelezett munkáját, az új vezetésről pedig hétfőn adnak tájékoztatást. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen, két olyan utcában, ahol nem volt bekötve vezetékes ivóvíz. 8 család került nehéz helyzetbe. Számukra a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segít palackozott vízzel és hétvégi ügyelettel. A budapesti raktárból hétfőig elegendő ásványvizet juttattak el a faluba, és a mozgáskorlátozott lakóknak külön is segítenek. A helyi jelenlét ponton nem csak ivóvizet biztosítanak, hanem mosási és fürdési lehetőségeket is kialakítottak az érintetteknek. A hosszabb távú megoldást az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT által ígért zacskós víz, illetve a vezetékes víz kiépítése jelentheti. Új időszaki kiállítás nyílt a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban a forint bevezetésének 80. évfordulójára. Az Aranyvonat öröksége, a Magyar Pénz újjászületése című ingyenes tárlat a hazatérő aranytartalék történetét mutatja be. A megnyitón köszöntötték a múzeum 500 ezredik látogatóját is. A kiállítás közel 80 műtárgyon, vasúti enteriőrön és filmhíradókon keresztül idézi fel a hiperinflációt és a forint születését. A látogatók megtekinthetik egyebek mellett az 1946-os pénzverő vendégkönyvét és egy 1 milliárd billpengős bankjegy ívet is. Az eseményhez kapcsolódóan kerekasztal beszélgetést is tartottak Járai Zsigmond volt jegybankelnök részvételével.
0: az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően szólunk a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtéséről.
2: Idén most elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy nagy számot belülni, hanem most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlások, mint pedig pénzügyi felajánlás lévén, abból szeretnénk minél jobban segíteni.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket augusztus 1-én, Boglárka és Alfonz neve napján, Isten értesse valamennyiüket. Ha a kalendáriumban nézek, akkor az események között látom, hogy 768-ban ezen a napon 4. István pápát megválasztják. 1658-ban első Lipót magyar királyt, német-római császárrá koronázzák. 1664-ben Raimondo Montecuccoli császári hadvezér győzelmet aratott törökök fölött Szent Gotthárdnál. 1739. augusztus 1-én pedig felszentelik a szegedi Szent Rozália kápolnát. Ezen a napon kezdődött 1849-ben a nyergestetői csata, a székelyföldi Termopülé. Aki még nem járt arra, annak mondom el, hogy Csíkszeredától délre található a nyergestetői csata, érdemes ellátogatni oda. 1866-ban megindult az első pesti lóvasút, 1914-ben a német birodalom hadat üzen az orosz birodalomnak. 1919. augusztus 1-én pedig elbukik a Magyar Tanácsköztársaság, Pejdül Gyula alakít kormányt. 1941, és ez már a második világháború időszaka, megszűnik a Nyugat című irodalmi folyóirat. 1944-ben kirobban a varsói felkelés, melynek célja a náci elnyomás megtörése. 1946-ban bevezetik az új magyar fizetőeszközt, a forintot augusztus 1-én. 1947-ben létrejön a Gazdasági Vasutak Igazgatósága a gazdasági vasutak kezelésére. És 1948. augusztus 1-én megindul a forgalom a Szabadsághegyi úttörő vasúton a főváros környékén. 1949-ben államosítják a magyar színházakat, George Harrison segélykoncertje pedig 1971-ben lesz a bangladesi háborús menekültekért. 1975. augusztus 1-én Helsinki-ben aláírják az EBE konferencia zárásaként a helsinki záróokmányt. 2008-ban pedig ezen a napon az ORTT engedélye alapján a Magyar Televízió megkezdi az M2 földfelszíni HD minőségben való sugárzását, ezzel egy időben pedig leáll a fenti adó analóg szórása.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
2: I am yours and you are mine.

Tubikám. Egy vasárnap, amikor végre sétára is jut idő, erő. Nagyváradon, Románia zöld fővárosában, betonrengetegben keressük a zöldet, a természet jeleit. Ám mindenütt a beton erődemonstrációja riasztja vissza a zöldet kereső szemeket. Kampány van, ilyenkor betonból is több jut. A folyópart is bőven kapott belőle. A körös parti sétányon idős bácsi tipeg velünk szemben, arra leszünk figyelmesek, hogy galambok csatlakoznak hozzá. Egyre több. 1, 2, 3, 4, 5. Szemmel láthatóan ismerik is egymást. Sétálnak. Amikor nincs társ, valaki, aki belékaroljon az emberbe, Isten galambokat küld társaságul. Az öreg apó lassan, komótosan lépeget, botra támaszkodik, nehezen halad. Aztán megáll. Tubikáim, most nem hoztam semmit. Elfelejtettem. De a galambok csak kísérik, megszokásból, mind a 4, 5. Az öreg apó lassan arra szól a betonba öltöztetett folyóparton, de kicsiny, szürke ruhájú délceg madárhuszárok nem tágítanak. Ismerik egymást, talán minden nap találkoznak. Talán naponta beszélgetnek, talán a sokaknál szegényebb apó nekik is szokott juttatni pár morzsát a maga szegénységéből. A vénember lassan távolodik, s valamit még magyarázik az orra alatt. A galambokkal beszélget. Valakit mindig talál az ember, aki meghallgathatja. Valakit mindig rendel Isten, aki feloldja az egyedül létet. Nos, az öreg apónak népes családot rendelt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 1-én szombaton 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A tartósan magas külső hőmérséklet és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. A vállalatcsoport kiemelt prioritásként kezeli, hogy a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasútüzem biztonságát és a folyamatos közlekedést, tájékoztatotta a társaság. A közleményben részletezték, hogy a csúcsidőszakban 17 és 23 óra között a villanymozdonyok indításakor és gyorsításakor az áramfelvételük nem haladhatja meg a névleges érték 75%-át. Az elektromos autóbuszok töltését teljes egészében a késő esti időszakra 23 óra utánra átütemezik. Racionalizálták az épület és irodai működést, minden nélkülözhető dísz, homlokzat, reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A kritikus esti idősávban a klimatizált helyiségek hőmérsékletét magasabb értékre állítják, vagy lehetőség szerint teljesen kikapcsolják. Hozzátették, a vasútüzemi, forgalom és utasbiztonsági, valamint a kritikus informatikai és kommunikációs rendszerek korlátozás nélkül teljes kapacitással üzemelnek tovább a zavartalan és biztonságos közlekedés érdekében. Energiatakarékosság miatt módosul a sóstói szökőkutak működése augusztus 3-ától. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Rövidebb ideig működteti a kutakat. A sóstói zenélő szökőkút a korábbi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Az átmeneti időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek, a zenei aláfestés és a díszvilágítás szünetel. A tófürdőbe bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén minden nap 12 és 18 óra között működik majd, ugyancsak a vízfúvókák üzemeltetésével, díszvilágítás nélkül. A módosított üzemeltetési rend visszavonásig marad érvényben, tájékoztatott a Nyírvévé Nonprofit Kft. Az imádkozásban is engedjük előre Istent, vallja dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Szerinte fontos, hogy legyen meg a nulladik típusú gondolat, mely azt jelenti, hogy honnan tudhatnám én, hogy mi a jó nekem a családomnak, az egyházamnak. Mint ahogyan a mi atyánkban is szerepel, legyen meg a te akaratod, és légy szíves, közöld velem, hogy mi a te akaratod, mondta. Arról is beszélt rádiónknak, hogy nagyon sokszor úgy érzi, meghallgatta az Isten. Alapjában elfogadja az ő rendelését, akkor is, ha az nem a kedve szerint való, de nyilván előáll a kedve szerint valókkal. Dr. Gál Sándor esperest hallják.
2: Nagyon sok megtapasztalás van, mondjuk én egy kicsit távolságtartóbb vagyok az imádság megfogalmazása tekintetében, amikor azt mondjuk, hogy a meghallgatott imádság, tehát amikor ilyen teljesítmény centrikussá válik, nyilván nem az imádság lényege, hanem a mi emberi gondolkodásunk, hogy ki imádkozzuk, vagy az imádságunk hatására jött létre, mert én mindig megengedő vagyok Istennel, bocsánat, hogy ilyen furcsa megközelítésben mondom, tehát én elfogadom az ő rendelését, akkor is, ha nem a kedvem szerint való, nyilván előállok a magam kedve szerint való, vagy belátása szerint való dolgokkal. Másoktól tanulva megelőzően szoktam Isten elé tárni a dolgokat, hogy mutassa meg azt, hogy mit kell kérni. Egy lelkipásztor, és hát nyilván a lelkipásztor identitás az olyan, mint a bőröm. Tehát nincs olyan, hogy ekkor lelkész vagyok, ekkor meg nem szabadságra megyek, hanem azt

0: magamban viszem, magammal hordozom. Az imádkozás is egy ilyen dolog, hogy tehát ahogyan a lelkipásztori szolgálatban Isten elé állunk az igé hirdetés előtt, hogy mondja meg, mutassa meg, hogy mi legyen az, amiről prédikálunk, mit prédikáljunk, mi legyen az üzenet. Tehát ez az alázatos önmegadás, vagy feltárulkozás ott kell legyen bennünk a szolgálatban. Az imádkozásban is valakitől megtanultam, nem tudom kitől, hogy engedjük előre Istent, mint ahogyan bemegyünk egy épületbe, és a hölgyeket előre engedjük, az idősebbeket előre engedjük. Tehát az Urat engedjük előre, és hogyha ez megvan, ez a nulladik típusú gondolat, hogy hát honnan tudhatnám én azt, hogy mi az abszolút jó nekem, vagy a gyerekemnek, vagy a házastársamnak, az egyházamnak, hanem előzékenyen azt mondom, hogy Isten formálja az értelmemet úgy, hogy azokról beszéljek neki, azokat kérjem, juttass eszembe azokat a dolgokat, köszönjem meg, amik valóságosan, ténylegesen szükségesek, fontosak és meghatározók az életemben.
1: Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Lannert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolákban, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolájukat, mi működik jól, min lenne érdemes változtatni, és milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. A miniszter rámutatott arra, hogy egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét. Ezek a jövőben csak a páros évfolyamokat érintik, és kevesebb területre terjednek ki. Lannert Judit kitért arra is, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek lesz. A tanítási napok száma 180. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-án pénteken lesz, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-én hétfőn. A közlemény részletezi, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24-e szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig április 5-e hétfő lesz. A fehérgyarmati VSE kézilabda csapata harmadosztályban, U18-as korosztályban megnyerte a bajnokságot. Egy nehéz, de annál értékesebb bajnoki szezont követően a vezetőedzőt Szabó Pétert hallják.
2: Rengeteg jó képességű sportolóval találkozunk azért a bajnokság során. Kiemelkedett a bajnokságban 4-5 csapat a mezeimből, a Sárospatak, a Nyíregyháza, a Balmazújváros, a Kazincbarcika és mi. A többiek, a Mezőköves Debrecen, gondolom, hogy ettől az előbb felsorolt csapatoktól közülünk is gyengébb játékerőt képviseltek, mint mi. De hát, mint tudjuk, ugye azokat a mérkőzéseket is meg kell nyerni, akik gyengébbek, mint mi, hiszen sokszor ez nehezebb feladat, mert képesek vagyunk, voltunk, tapasztalatból is mondom, ha talán szerényebb játékerőt képviselő csapatok ellen nem úgy felmenni a pályára, hogy kicsit elbizakodva, és az néha szokott problémát okozni, de ebben a bajnokságban ez nem okozott problémát. Tehát, ahogy említettem, ugye megkezdtük, meg volt a felkészülésünk. Első mérkőzésen Nyíregyházára látogattunk, ahol sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk, úgyhogy nem igazán indult jól a bajnokság. Ahhoz a mérkőzéshez hozzá tartozik, hogy szerintem, hogyha reggelig játszunk, akkor sem tudjuk megnyerni, ezt így szoktuk mondani, hiszen lövő teljesítményünk, kapus teljesítményünk nem volt az igazi finoman fogalmazva. Emlékszem, még a végén a döntetlenért támadtunk, de stílszerűen kimaradt az is. Vereséggel indítottuk a bajnokságot. Titkon azért bíztunk benne, hogy az első háromban azért jó lenne végezni a bajnokságban. Nyilván itt a fiúkkal összejöttünk, beszélgettünk, dolgoztunk tovább, hiszen, mint említettem, azért nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk. Egyre jobban egymásra találta a csapat és akár én is, tehát így jobban összecsiszolódtunk, és a következő forduló fordulókban magabiztos győzelmeket arattunk. Így a bajnokság végezte előtt 2 fordulóval megnyertük a bajnokságot, úgyhogy nagyon jó érzés volt, bár elmondom őszintén, hogy még az utolsó előtti fordulóban jött a Debrecen, és győztes meccs után, ha azt megnyerjük, akkor ünnepeltük volna, de előrehozott ünneplés volt így, de nem bánjuk, hiszen hibátlan tavaszi fordulót produkálva, veretlenül, nagyon magabiztos győzelmet arattunk. Nekünk 40 pontunk volt, a második Barcikának 33, és a Balmaz Újvárosnak is 33.
3: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akciója. Tanszereket gyűjtenek a rászoruló családok gyermekei számára. Tárgyadományokkal és pénzzel is lehet segíteni a kampányt. Utóbbit a Szeretetszolgálat honlapján olvasható bankszámlaszámon és az 1358-as telefonos adományvonalon keresztül is tudják fogadni. A konkrét tárgyakat, iskolaszereket augusztus 10-éig lehet bevinni a Szeretetszolgálat irodáiba, központjaiba. A további részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte Olá Ilona.
2: Radírozzuk ki a különbséget. Évek óta nem változik a címe és nem változik a lényege annak az adománygyűjtő akciónak, amit a Magyar Református Szeretetszolgálat meghirdett. Kiknek akarnak, hogyan akarnak segíteni?
3: A Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának a 20. évfordulóját, és tulajdonképpen az adventi adománygyűjtések után ez volt az egyik legelső gyűjtés, amit létrehozott annó az alapítvány 2 évtizeddel ezelőtt, hiszen már akkor is látszott és megtapasztaltuk, hogy a családoknak a nyári időszak az rendkívül komoly anyagi nehézséget jelent. Ha belegondolunk, talán önmagában egy-egy toltartó, vagy még talán egy-egy táska is, ha csak egy darabról beszélünk, nem tűnik egy akkora összegnek, hogy azt ne lehetne kigazdálkodni. De ha belegondolunk jobban, hogy például, ha egy család több gyermeket nevel, akkor ez az összeg már is háromszorozódik, négyszereződik, és akik például minimálbérből élnek, vagy egyedülálló szülőként nevelik a gyermekeiket, számukra ez bizony egy szinte megugorhatatlan anyagi kihívást jelent.
2: Főleg, hogy mondjuk egy elsős gyerekről beszélünk, amikor mindenből kell valami új, mert hogy még nincs.
3: Pontosan, most jelenleg a hazai statisztikákat nézve, de akár hát ha bemegyünk egy nagyobb írószerboltba, mi magunk is láthatjuk, hogy egy-egy gyereknek a tanév kezdése az a 40-50 ezer forintot szinte biztosan eléri, és valóban, hogyha valaki első osztályt kezd, vagy éppen középiskolában a 9-et, akkor ez akár még magasabb összeget is jelenthet. És ez is fontos, hogy itt most ugye tárgyakról beszélünk, tanszerekről, táskáról, de hogy megértsük ennek a lelki oldalát is. Amikor egy kis 6-7 éves beül az iskolapadba, és már az első nap azt tapasztalja meg, hogy mindenki másnak milyen gyönyörű szép táskája van, toltartója, rengeteg színes ceruza, filctollak, ő pedig, tegyük fel, ott ül egy-egy reklámszatyorral, és éppen csak pár darab füzet van benne, és egy régi kopott ceruza, már az első napon egy olyan bélyeget süthet rá, egyrészt a társai szemében, másrészt saját lelkében is. Már az első napon azt tapasztalja meg, hogy én itt kevesebb vagyok, nekem nincs az, ami a többieknek. És ez bizony, hát ez kár is lenne tagadni, ez az iskolába járástól igencsak el tudja venni egy kisgyermeknek a kedvét, és ezért szeretnénk segíteni minden évben tanszergyűjtésünkkel, hogy valóban kiradírozzuk ezeket a különbségeket, és ezeknek a gyereknek is adott lehessen az a feltétel, hogy ők is, amikor beülnek az iskolapadba, akkor egy tiszta lappal indulhassanak, ne érezzék azt, hogy ők bármiben is különböznek a többiektől, és ez adhat nekik aztán egy olyan lendületet, ami akár a tanulmányi eredményekben is megmutatkozik.
2: A valódi esélyegyenlőség ott kezdődik, hogy a tárgyi feltételekben nincs hiány. És a tudás, a tanulási kedv, az csak erre épülhet rá, tehát ha nincs egy füzet, nincs egy toll, nincs egy táska, amiben mindezt bepakoljuk, akkor az bizony már olyan hátrány, amit utána később nagyon nehéz leküzdeni. A Radírozzuk ki a különbséget, ez ellen szeretne tenni. Mi a célkitűzés ezen a nyáron? Hány gyereknek szeretnének segíteni? És természetesen, mint mindig most is mondjuk el, mi a módja annak, ha mi szeretnénk ehhez hozzájárulni.
3: A szám tekintetében ilyenkor még nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte, és most idén mi is egy kis szemléletformálással közelítünk ehhez a témához. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, hogy mondok egy példát, 1500 diáknak szeretnénk segíteni, és ez a cél szám lebegett mindig a Szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok pedig, amikor beér érkeztek, illetve mi is beszereztük, ami a pénzügyi felajánlásokból lehetővé vált, akkor azt osztottuk 1500 felé. Viszont ez nekünk is bebizonyosodott, hogy ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy már nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket.
2: Az is segítség, de akkor még maradt hiány.
3: Az is segítség bizony, de akkor mi is éreztük, hogy azért itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén most elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy nagy számot belülni, hanem most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlások, mint pedig pénzügyi felajánlás lévén, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak, de azt szeretnénk, hogy akiknek segítünk, nekik valóban olyan segítséget tudjunk nyújtani, hogy szinte már csak ki kelljen nyitni az iskolának az ajtaját, és ne kelljen a családnak még hozzátenni az anyagiakat.
2: De mindenképpen azért ez az ezres nagyságrend, ez várható vagy remélhető a korábbi tapasztalatok alapján.
3: Igen, azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt ugye beszélünk hazai támogatott gyerekekről, határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, kisgyerekekről, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekültként most hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze a támogatottak. Így azért úgy gondoljuk, hogy az ezres nagyságrend az egy reális szám, és hát mi is azért imádkozunk, hogy minél nagyobb számot tudjunk majd augusztus végén aztán örömmel közölni akár a hallgatókkal is. Ahogy elhangzott, támogatni kétféleképpen is lehet, ugye tárgyi adományokról is beszéltem, valamint pénzügyi felajánlásról is. Tárgyi adományokat egyrészt augusztus 10-ig fogadunk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon és raktárainkban. Fontos elmondani, hogy az adományozóktól nem várunk egy komplett tanszercsomagot, ha egy táskát vagy éppen egy toltartót, néhány füzetet hoznak be hozzánk, az is nagyon nagy örömmel fogadjuk, hiszen itt valóban érződik, hogy a sok kicsi sokra megy, és ezekből a kis tanszerekből tudjuk aztán megtölteni a táskákat. Az irodáink mellett országszerte tartunk áruházi gyűjtéseket is, több városban is lehet találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel is, tehát ott a helyszínen is lehet hozzájárulni tárgyi adománnyal a gyűjtésünkhöz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud személyesen felkeresni bennünket, akkor pedig a jól ismert módokon is támogatható pénzügyi felajánlással a gyűjtésünk, ezek pedig egyrészt online adományozással az adomány.jobbadni.hu felületünkön keresztül. Itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást választaná, valamint a nyári időszakban, aki felhívja a 1358-as adományvonalunk számát, azzal 500 forinttal már is hozzájárult a tanszergyűjtésünk eredményéhez.
2: Mindig el szoktuk mondani, mégiscsak itt vagyunk Debrecenben, hogy a Cívésváros nem szokott kimaradni ezekből az akciókból. Áruházi gyűjtés is lesz, gondolom itt is, illetve van irodája az MRS-nek, ahova várják a felajánlásokat.
3: Így van, a szeretetszolgálat irodájai Debrecenben, a belvárosban, Eleány utca 2 szám alatt megtalálható, itt hétköznapokon bármikor tudjuk fogadni az adományokat, és előre is hálásan köszönjük, hogyha valaki felkeres bennünket, és augusztusban itt Debrecenben 4 napon is lehet velünk találkozni a Füredi úton, a Malompark bevásárlóközpont előterében fogunk adománygyűjtést szervezni augusztus 7-én és 8-án, valamint a következő héten 11-én és 12-én is kint lesznek a munkatársaink és az önkénteseink a Malomparkban, és valóban szükség is van az adományokra, utána augusztus 2. felében itt Debrecenben kifejezetten nagy munka áll előttünk, hiszen 2 nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán, az udvarunkon azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a református szeretetszolgálat.
2: Ugyancsak mindig el szoktuk mondani, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy olyan adománnyal keressék önöket a felajánlók, amit ők maguk is szívesen használnának. Tehát itt most nem levetett, eldobott szakadt, hol mikra van szükség. Pont az lenne a lényeg, hogy a megajándékozott gyerekek ne érezzék, hogy ez másodkézből való, igaz?
3: Pontosan, ahogy el is hangzott, azért egy nagyon komoly lelki terhet tud az jelenteni egy gyermek számára, hogyha azt látja, hogy ő különbözik az iskolatársaitól, osztálytársaitól, és éppen ezért valóban fontos, hogy a tanszergyűjtés esetén is felhívjuk arra a lakosság, az adományozók figyelmét, hogy lehet használt terméket felajánlani, de csak is akkor, ha valóban jó minőségű minőségű, és akár még a saját gyermekünk is hordhatná, csak éppen most más szín szeretne, vagy más figurástól tartót választott ki, de amin elromlott a cipzár, amelyik táska kiukat, azt mi sem adjuk jó szívvel tovább, és nem is adjuk, hiszen ha most magunk elé képzeljük azt a 6 évest, aki megkap egy olyan táskát, amin látszik, hogy már hosszú-hosszú évek óta le van használva, nem is lehet behúzni, az ugyanúgy nem jelent örömöt számára. Ezért fontos, hogyha használtat adunk, akkor csak is jó minőségű terméket adományozzunk.
2: És gondoljunk a nagyobbakra is. Azt már mondta, hogy földrajzilag határon innen és határon túl tevődik össze, viszont azt is érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem csak a legkisebbeknek van segítségre szüksége. A középiskolás gyerekek ugyanúgy benne vannak a támogatottak körében, az ő esetükben sem kevesebb költség az iskola kezdés, és itt bizony gondoskodnunk kell olyan táskákról is, ami egy 14-16 évesnek is jó lehet, ott már lehet különböző olyan felszerelésekre is gondolni, ami mondjuk általános iskolában még nem kell.
3: Így van, a tanszergyűjtésünknél az a jellemzőbb, hogy a kisiskolásokra szoktak inkább gondolni az adományozók, de valóban a támogatottaknak nagyjából az 1/5-1/6 az középiskolai tanulmányait folytatja vagy kezdi meg szeptembertől, ezért szeretettel várjuk az olyan termékeket, mint például a körző, vonalzó, készlet, számológép, amire egy nagyobb diáknak szüksége lehet, illetve azokat a toltartókat, hátizsákokat, iskolatáskákat, amelyek azért már egy 16-17 éves nagylánynak vagy nagyfiúnak a hátán is jól mutatnak, ők már sokkal egyszerűbb táskát szívesebben a hátukra vesznek, ez is fontos a mentális egészségükhöz és ahhoz, hogy teljes egésznek érezhessék magukat, az önbizalom szempontjából fontos az, hogy szeressék felvenni azt, amiük van, és ezért megköszönjük, hogyha valaki adományozáskor kifejezetten a nagyokra is figyelmet fordít.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtéséről hallhattak az imént Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével Olá Ilona beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 7. és 8. versei alapján hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgál fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Fáradhatatlanul az Úr szolgálatában akkor is, ha néha megfáradunk, ha néha megbotlunk, megingunk, de fáradhatatlan lélekkel élni jól, élni szépen. A Biblia világosan beszél arról, hogy még a legkülönbek is megfáradnak, és érezzük ezt mi magunk is. Ám akik az Úrban vannak, azoknak ereje megújul. Szárnyalnak, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus itt a tanítványokat kiképezi, felkészíti arra, hogy szolgálatukért elsősorban ne jutalmat várjanak, hanem úgy teljesítsék örömmel azt, ami reájuk van bízva, mint amely parancsot az ő uruktól kapták. Magunk előtt lehet az antik, ókori világban a házi szolgának vagy a rabszolgának a példája. Az ő szolgálatára készülő tanítványok számára példaképpen adja azt a szolgát, aki hazajöve a mezőről az aznapi szántásvetés, legeltetés munkájából nem fogja hallani vagy kapni az urától, hogy na most már kedves szolgám, ülj le, egyél, igyál, hanem felövezi derekát és kiszolgálja gazdáját fáradhatatlanul. A napi munka után még este is szorgalmasan végeznie kell azt, ami az övé. Így vagyunk mi is ezzel sokszor. A munkahelyi idő után jön az otthoni szolgálat. a családban való szolgálat. És ne csak a férfiakra, családfőkre, de gondoljunk az asszonytestvérekre. Bizony, mennyire sokrétű lehet ez a szolgálatuk. Jó, ha ez jellemzi az Isten országában, az anyaszentegyházban fáradhatatlan szolgálókat, a minden korban és minden helyen élő tanítványait az Úrnak. Legyenek férfiak vagy asszonyok, idősek vagy fiatalok. A mai égemagyarázat Sebestyén László Ede köröstárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Évtizedek óta nem látott mértékű energetikai beruházások indulnak Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormány döntése értelmében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejlesztenek magántőke bevonásával, a helyszínekről szóló dokumentumot pedig hamarosan társadalmi vitára bocsátják. Ezen kívül augusztus végén zárul egy 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési pályázat, és 2030-ig 3 gigawattnyi áramtároló kiépítését is tervezik. A kormányfő hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország energiabiztonsága az orosz importtól és a dunai vízszintől is minél inkább függetlenné váljon. Megköszönte a kritikus víz és energiahelyzetben megnyilvánuló nemzeti összefogást Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy a nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be az áramfelhasználás csökkentését. Hozzátette, hogy a lakosság is visszafogta a fogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávban. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadékhiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és Paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen, két olyan utcában, ahol nem volt bekötve vezetékes ivóvíz. 8 család került nehéz helyzetbe. Számukra a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat segít palackozott vízzel és hétvégi ügyelettel. A budapesti raktárból hétfőig elegendő ásványvizet juttattak el a faluba, és a mozgáskorlátozott lakóknak külön is segítenek. A helyi jelenlét ponton nem csak ivóvizet biztosítanak, hanem mosási és fürdési lehetőségeket is kialakítottak az érintett. A hosszabb távú megoldást az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT által ígért zacskós víz, illetve a vezetékes víz kiépítése jelentheti. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. A Roadpol Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Roadpol nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy a száguldozás visszatartásával mindenki épségben hazatérjen. Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik? A Dél-Alföldön az osztályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldjei találhatók, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott páralgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti. Hogy mi lehet a megoldás? Erről beszélgetek majd dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével.
2: Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a Nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek, Dél-Békés, ugye Maros-Hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem, tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökkent, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított, fekete földekkel jellemezhető, vagy csernozgyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40 akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
1: Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány. A probléma megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából és az Alsó Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közreműködésével a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett. Az STE geográfusai Dél-Békésben több ezer lokális mélyedést és egykori folyómedret azonosítottak, majd komplex térinformatikai elemzéssel határozták meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Dr. Sipos György egyetemi docens kutatásvezető elmondása szerint olyan tudományosan megalapozott döntéstámogató rendszert hoztak létre, amely a domborzati, talajtani, területhasználati és infrastruktúra adatok kombinációjára épül.
2: Valóban nagyon komoly vízhiány alakult ki itt a Dél-Alföldön, és hát most már mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egészén. Ez a klímaváltozásnak a hozadéka, emelkedik a hőmérséklet, ezt a bőrünkön is tapasztaljuk nagyon sokszor az utóbbi években, illetve ha nem nő a csapadék mennyisége jelentősen, akkor bizony-bizony a párolgás fokozódásával a vízkészletek egyre fogynak. Ez sok tényező hozzájárul, például a nyári, tavaszi vízkészlethiányhoz, aszályokhoz, vízhiányhoz, mindenképpen, hogy a csapadéknak az évi eloszlása az azért változóban van, sokkal inkább az őszi-téli csapadékok kezdenek el előtérbe kerülni, és a jó megszokott tavaszi, nyár eleji esők, megnyithetően picit kevésbé lennének gyakoriak. Ez ugye mind a klímaváltozás, klímazónák eltolódásának a következtében megy végbe. De hát azt is el lehet mondani, hogy a felmelegedés következtében a folyóink vízgyűjtőjén télen kialakuló úgynevezett hóban tárolt vízkészlet mennyisége is csökken. Mindez összességében ahhoz vezet, hogy tényleg a nyári időszakra a vízkészletek az utóbbi években nem jelentősen elapadtak, és ezek a hiányok ezek össze is adódnak, ami aztán végül a felszín alatti vizek készletének vagy mennyiségének csökkenésében csúcsosodik ki, ami abban nyilvánul meg, hogy a talajvízszintek csökkennek. Tehát ugye a hidrológiai folyamatok összekapcsolódnak a csapadék, a felszíni lefolyás, a felszín alatti áramlások, és értelemszerűen a leggyorsabban a légköri folyamatok reagálnak, de az ott bekövetkező változások szép lassan hatással vannak az egyéb vízkészletekre is.
1: De sokan azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozásnak köszönhetjük ezt, hanem mi magunk okoztuk. Tehát az ember is hozzájárult a kiszárításhoz, többek között például az intenzív mezőgazdasággal.
2: Igen, lehet így is fogalmazni, természetesen amit most látunk, az alapvetően a klímaváltozás következménye, tehát nincs víz. Az más kérdés, hogy amikor volt víz, akkor ezt a vizet legtöbbször ugye levezették, az volt a szempont, hogy ugye többletvíztől megszabadulni, de hát akkor pedig tényleg többletvíz volt, és ami nehezítette a gazdálkodást. Nem tudok haragudni a mondjuk néhány évtizeddel ezelőtti praktikákra vagy beavatkozásokra, hiszen akkor az volt a társadalmi igény, hogy túl sok víz van, és attól valamilyen szinten meg kell szabadulni. Az viszont már probléma, hogy azok a rendszerek, amelyek alapvetően a víz elvezetésére lettek kialakítva, azok ugye nem tudják kezelni a vízhiányt, amikor nincs elég víz. Tehát most a rendszereket, ezeket a irányító víz vezető rendszereket kellene átalakítani, vagy olyan formában módosítani, hogy amikor van egy pici víz, többlet víz, azt mindenképpen megtartani, illetve lehetőség szerint a rendszerek bővítésével, folyóink vízszintjének akár emelésével a vízpótlásra is lehetőség nyíljon, tehát hogy két irányban is lehetőség lehessen vizet akár szállítani ezeken.
1: Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a délalföldön, illetve az alföldön nagyon nagy problémák vannak. Egyre több az aszályos időszak és a vízhiány mértéke is kritikus szintet ért el. Viszont az engem meglepett, hogy délbékésre igaz ez különösen. Valahogy sosem hallottam délbékést eddig.
2: Igen, tehát ez megint ugye a klímaváltozásnak a hozadéka. Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány okozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek délbékés, ugye a Maros hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökkent, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított fekete földekkel jellemezhető, vagy csernozgyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben okozott problémát jelent a vízhiány.
1: Ugye a probléma megoldására megkeresték önöket, a Szegedi Tudományegyetem természet és környezetföldrajzi tanszékét, hogy egy vizsgálat sorozatot végezzenek. Na most a laikusban rögtön felmerülhet a kérdés, hogyha ránézünk a tájra, mit látunk, pusztaságot, szántóföldeket, legelőket, gyepeket, stb. Stb. Szóval honnan lehet azt megállapítani, hogy hol van víz, vagy hol volt víz? Gondolom, hogy a régi térképek rendelkezésre állnak, hogy hol volt annó víz, honnan vezették el?
2: Igen. Hát a kutatásunk célja sajnos az nem lehet, hogy esőt csináljunk, vagy vizet pakasztunk. Igazából arra koncentráltunk, hogy tényleg melyek azok a területek, ahol egy kicsike kis beavatkozással akár lehet eredményeket elérni. Most ugye tényleg attól hangos a sajtó, hogy megint ugye asszály közeleg, és nagyon kevés a tavaszi csapadék, de a természet azért hosszabb távon, meg akár középtávon is ciklikusan működik. Tehát biztos, hogy lesznek még azért olyan időszakok, amikor kicsit több a csapadék, akár belvizek is kialakulhatnak. Ugye ez a térség egyébként belvizek által veszélyeztetett térség, hiszen a Maros folyó által lerakott hordalékban, ugye homokos hordalékról beszélünk, a felszín alatt igen jelentős vízáramlás megy végbe, és például ennek a hordalékuk a peremén akár a felszínre is törhet, és jelentős elöntéseket okozott egyébként az elmúlt évtizedekben. Szóval a cél az, hogy azokat a területeket azonosítani, ahol sikerrel lehet vizet visszatartani. Ilyenek természetesen a mélyebben fekvő térségek, tehát alapvetően egy felszín alattani, mi úgy nevezzük, hogy geomorfológiai elemzést végeztünk el, amelynek a keretében több mint 8000 mélyedést azonosítottunk, és ezeket vizsgáltuk meg különféle szempontok alapján, térinformatikai elemzéssel. Ilyen szempontok voltak például az, hogy milyen területhasználat jellemző a mélyedés területén. Ebből a szempontból könnyen használhatók, vagy könnyen bevonhatók a későbbi beavatkozásokba, például a gyepekkel borított területek, ahol akár még természetvédelmi érdekeltség is van, tehát olyan vízvisszatartási projekteket lehet kialakítani, amely több szempontból is előnyös, de hát nagyon sok terület, ami műszakilag, geomorfológiailag, természetföldrajzilag alkalmas lehet, az ugye mezőgazdasági területen húzódik, tehát itt valamiféle szemléletváltásra lesz majd szükség. Úgyhogy ezeket vizsgáltuk meg, és még azt is hozzátenném, hogy azt is figyeltük, néztük nyilvánvalóan, hogy a települések, az infrastruktúra, utak, távvezetékek, ezek azért mind olyan tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy hol lehet vizet visszatartani a tájban, és mindezen paraméterek alapján jelöltük ki azokat a potenciális mérdéseket, amelyekkel érdemes lenne valamit kezdeni, illetve ahol jó esély van arra, hogy vizet lehessen megtartani. Persze felmerülhet a kérdés, hogy honnan lesz víz. Az előbb elmondtam, hogy azért még lesznek ilyen időszakok, de Dél-Békés abban a szempontból is fontos, hogy ide a más nem szivattyúkkal lehet vizet fölhozni, valamint Románia irányából az úgynevezett száraz ér rendszerén azért lehet vizet a térségbe juttatni, amit aztán szétosztva meg lehet valósítani vízvisszatartási, illetve vízpótlási projekteket.
1: Tehát önök felmérték azokat a mélyedéseket és egykori folyómedreket, ugye ezeket igen, azonosították, amelyekkel később lehet valamit kezdeni, pontosan azért, hogy ne száradjanak tovább az alföldi területek. De ez egyébként túlmutat Dél-Békésen és az alföldi területeken, ugye? Tehát ezt az egész országra lehet alkalmazni, ezt a vizsgálati módszert, amit önök kidolgoztak, és lehet alkalmazni.
2: Igen. A cél az volt ezzel a mintaterülettel, ami egyébként azért egy ilyen 2000 négyzetkilométer nagyságú terület, hogy kidolgozzuk azt a módszertant, amit aztán nagyobb térségekre is lehet alkalmazni. Persze hozzátartozik, hogy minden terület más abból a szempontból, hogy hogyan lehet oda vizet juttatni, vagy vizet megtartani. A kutatásnak egyébként az is egy fontos célja volt, hogy azokat a területeket is kijelöljük, ahol jó eséllyel lehet beszivárogtatni vizet, tehát olyanok a talajtani adottságok, felszíni adottságok, hogy ez megvalósítható legyen. Ezt nevezzük ugye célzott felszín alatti vízpótlásnak, hiszen a felszín alatt megőrzött víz talán a legértékesebb víz, hiszen ezt nem fenyegeti a párolgás, a párolgási veszteség, vagy hát kevésbé fenyegeti, inkább így fogalmaznék. Úgyhogy ezt is vizsgáltuk, és szeretnénk ezt az egész kutatást kiterjeszteni, már dolgozunk is rajta, Békés megye északi területeire, valamint ugye a Tisza árterére, és ki a hallgatók bevonásával térképezzük most ezeket a területeket is. Ezen vizsgálatok tanulságaiból pedig szerintem tudunk még tovább lépni, és a sok-sok adat alapján akár gépi tanulási módszerekkel alföldi léptékű vizsgálatot is el tudunk végezni, amelyben azt értékeljük, hogy hol mennyi vizet lehet esetlegesen megtartani, milyen beavatkozásokkal, milyen konfliktusok mellett. A vizsgálatnak ez is egy fontos része volt, hogy tényleg kijelöljük azokat a területeket, amelyeket akár már most könnyedén, idézőjelben mondom a könnyedén, mert műszakilag nem mindenütt könnyű, de úgy, hogy területhasználati konfliktus nélkül viszonylag egyszerűen be lehet vonni a víz visszatartásba, vízpótlásba, és hát kijelöltük azokat a területeket, amelyeknél már azért szükség van valamiféle szabályozásra, akár kompenzációra, megegyezésre a különböző érdekeltek között, főként a mezőgazdaságról van szó, és akkor még további területek vonhatók be. Tehát azt gondolom, hogy így egy ilyen lépcsőzetes tervezést tesz lehetővé ez a kutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Sipos György egyetemi docenssel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összehívták péntek estére a védelmi munkacsoport ülését a MOL Dunai finomítójában a víz- és energiahelyzet kezelésére. Magyar Péter elmondta, már több tucat településen, köztük Nógrád, Zala és Hajdú-Bihar vármegyében korlátozni kellett a vízhasználatot. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyszínen pedig a honvédség biztosít ivóvizet. A Pilisi medence 14 településén, például Tahitót faluban, Pomázon és Budakalászon péntek reggel óta harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. A Dunamenti regionális vízmű mobileszközökkel és megerősített szolgálattal próbál segíteni, de a lakossági fogyasztás drasztikus mérséklését kérik. A kialakult energetikai és aszályhelyzet miatt elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi rendkívüli ülése is. Újpesten péntek délután megdőlt a fővárosi melegrekord, miután 39,4 Celsius fokot mértek a meteorológusok. Várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában mondta ezt. A kormányfő elmondta, hogy a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, így helyreállhat a termelés. Hozzátette, hogy a kritikus időszak továbbra is este 5 és 10 óra között van a legmagasabb terheléssel. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a paksi atomerőmű a rekord alacsony vízállás miatt csökkentett teljesítménnyel üzemel. Figyelmeztetett, hogy a Duna vízszintje a mínusz 134 cm-es kritikus határ alá is süllyedhet. Kifejtette, hogy a MOL 65 megawatttal csökkenti a villamosenergia felhasználását a kritikus időszakokban. Jóval a környező országok átlagára alatt van a magyar benzinkutakon az üzemanyagok ára. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta pénteken Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában. A kormányfő rámutatott, hogy Magyarországon az uniós összevetésben a harmadik-negyedik legalacsonyabb a kiskereskedelmi ár. Hozzátette, hogy Európa szerte jóval magasabb árak tapasztalhatók, még a hatósági áras országokban is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hazai üzemanyagárak kedvező alakulása kiemelten fontos a lakosság számára. Sorra érkeznek péntek estétől a bejelentések, hogy több nagyvállalat is csökkenti az energiafogyasztását a hazai energetikai helyzet miatt. Az Aegis gyógyszergyár ZRT mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát használ, és augusztus első három hetében mérsékli a hatóanyaggyártást. A debreceni Seattle szintén felülvizsgálta a működését és a termelést nem érintő fogyasztások. Például a hőmérséklet szabályozás csökkentésére készül. A Budapest Airport az elkövetkezendő 10 napban mérsékli energiafelhasználását, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. A repülőtéren az utasforgalmi területeken is csökkentik a légkondicionálás intenzitását a 2-es terminálon. A Magyar Telekom augusztus 3-a és 17-e között otthonról végzett távmunkát tesz lehetővé munkavállalói számára. A telekommunikációs cég emellett lekapcsolja budapesti székházának digitális kijelzőit, valamint az üzlethálózatban is korlátozások lesznek. A JET-tel Magyarország szintén egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el augusztus 3-a és 10-e között. Újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be a Nemzeti Sportügynökség ZRT a fenntartott létesítményeiben. A döntésről Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatott közösségi oldalán pénteken. A tervek szerint augusztus 9-éig teljesen kikapcsolják az épületek díszkivilágítását. A délutáni csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a szaunák sem üzemelnek, és a légkezelőket is leállítják. Az irodákban a klímákat legfeljebb 27 fokra állítják, de a személy- és vagyonbiztonság zavartalan marad.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével arról, hogy a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására az STE kutatói egyedülálló vizsgálat sorozatot végeztek. Hogyan kell ezt a laikusoknak elképzelni? Hogyan végezték a vizsgálatokat?
2: Jelenleg is ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy most a vizsgálat ezen részve, ez alapvetően meglévő adatokból dolgoztunk. Az egésznek az alapját úgynevezett topográfiai térképek képezték, amelyeken a színfalak, ezt talán mindenki találkozott már színfalakkal, más nem, amikor túrázott, vagy éppen az iskolában. Szóval a színfalak alapján ki lehet jelölni a mélyedéseket, és ez volt a vizsgálat alapja, ezt követően pedig különféle műholdas, térképi adatok segítségével vizsgáltuk a területhasználatokat, a csatornák elhelyezkedését, amelyik ugye segítik a vízpótlást, vagy segítettük a vízpótlást, hiszen a csatornától való távolság azért alapvetően befolyásolja, hogy hova mennyi vizet lehet esetlegesen eljuttatni. Ezen kívül néztük még ugye a természetvédelmi érintettséget, amely, ahogy említettem, kölcsönös előnyöket tartogathat a beavatkozások szempontjából. Végül pedig a talajtani adottságokat is vizsgáltuk minden egyes mélyedés kapcsán. A talajnak a hidraulikai paramétereit, azaz, hogy milyen mértékű beszivárgás, beszivárogtatás lehetséges egyes területeken. Tehát így állt össze nagyjából ez a elemzés, és a kutatásnak a következő lépése az pedig az, hogy a kijelölt úgymond legalkalmasabb területeken, helyszíneken konkrét terepi méréseket végezzünk. Ez következik a nyár folyamán, illetve itt a tavasz folyamán, aminek az a célja, hogy meghatározzuk, hogy ténylegesen milyen hatás érhető el egy-egy ilyen vízvisszatartási projekt kapcsán, és hát abban reménykedünk, bízunk, hogy akkor ez utána valamelyest felskálázható, több terület is bevonható, és hát ennek a hatását is szeretném majd megvizsgálni, tehát lehet-e táji léptékű eredményeket elérni.
1: Mondta, hogy nézték a talajállapotot is, hogy milyen. Ez azért is fontos, mert egyrészt, hogy hogyan tud beszivárogni a víz, és hogyan tudja megtartani. Kettő, hogy hova, tehát ha például vízutánpótlás történik, akkor hova megy az, melyik rétegben? Mert ugye hát, ha felszín alatti részt nézzük, akkor azért ott van agyag, van homokkő, van mészkő, hogy melyik tartja meg legjobban a vizet, tehát hogy hova lehet lejuttatni, ilyet is vizsgáltak?
2: Igen, ezt még nem saját mérésekre alapozva, hanem korábbi mintagyűjtés alapján, nem mi, hanem a Talajtani Kutatóintézet országos szinten, de európai szinten is vannak olyan adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy milyen talajadottságok vannak, nagyjából egy olyan egy méteres mélységig, persze a vízpótlás szempontjából érdekesek a mélyebben fekvő részek is, de ezekre vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésre. És igen, néztük azt, mert több szintre vonatkozóan lehet kinyerni adatokat, hogy milyen mélységig, milyen mértékű a víz beszivárgásának a potenciája, vagy lehetősége, és ez alapján értékeltük a mélyedéseket, tehát hogy hol, milyen mélységig szabad az út a víz beszivárgása számára. De vannak itt azért egyéb tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, amire vonatkozóan kevés az adatunk, és ezért is kell helyszíni terepi méréseket is elvégezni. Például a mezőgazdasági területek esetében, amit említenék, az mondjuk az eket alapréteg, ugye ez a folyamatos művelés hatására kialakuló tömörödött réteg egy olyan 30-40 cm-es mélységben, hiszen ez jelentősen tudja gátolni a víz szivárgását. De hogy itt a délbékési területen valami pozitívról is be lehessen számolni, ahogy említette, itt számos egykori folyómeder húzódik, ezeknek az alja az alapvetően homokos, és egy-két méter mélységben már olyan felszín alatti sekély víztartók vannak, amiben, hogyha a vizet sikerül lejuttatni, akkor az már nagyobb területre is hatással lehet. Tehát vannak olyan adottságok, amik segítik a jövőbeni vízvisszatartási, illetve vízpótlási beavatkozásokat.
1: És hát gondolom az sem mindegy, hogy síkvidéki, vagy pedig dombvidéki, ha például vízutánpótlásról beszélünk, mert ugye a két helyen másképp lehet utánpótolni a vizet. Hogyan tovább? Tehát most ezek a vizsgálatok zajlottak, de azt mondta, hogy még további vizsgálatokra van szükség. Ezt önök akkor folytatják tovább?
2: Igen, igen, folytatjuk. Erre vonatkozóan van egy határon átnyúló projektünk is, az is segíti ezt a kutatást. Ez pont arról szól, hogy különféle csekély-geofizikai módszerekkel, fúrások segítségével, konkrét beavatkozások tervezését alapozzuk meg. Tehát ez a jelenlegi kutatás, ez inkább egy ilyen tájléptékű, regionálisabb léptékű vizsgálat volt, ahol a potenciális helyeket jelöltük ki, és hát most akkor ezekből szemezgetjük ki a legalkalmasabbnak tűnőket, és ott fogunk helyszíni méréseket végezni, és a vízügyes kollégákkal azt megtervezni, hogy hogyan lehet akkor tényleg ide vizet juttatni ezeken az öntöző csatornákon keresztül, például az öntözési időszakon kívül, vagy nehogy Isten a száraz érrendszerén keresztül hogyan lehet elérni ezeket a térségeket. Szóval ebben az irányban megy tovább a kutatás, egyrészt, másrészt pedig, ahogy talán már itt beszéltünk róla, szeretnénk ezt minél nagyobb léptékbe kiterjeszteni itt a Dél-Alföldön, tehát minél több területre megnézni, hogy hol érdemes, milyen mértékben lehet, milyen sikerrel lehet a vizet megtartani, vagy a vízkészleteket pótolni, mert a további beavatkozásokat ez alapozhatja meg. Jelenleg is vannak helyi kezdeményezések, de azt gondolom fontos, hogy legyen egy tudományos alapja ezeknek a beavatkozásoknak, és hogyha ne adj Isten nagyobb léptékben a vízügyek, vagy akár országos léptékben döntés születik erre vonatkozóan, akkor lehessen mihez nyúlni, amikor a konkrét tervezésre kerül a sor.
1: Tehát magyarán, amikor a vízügynek már műszaki beavatkozásra van szüksége, mert olyan szintű a vízhiány.
2: Mi a műszaki beavatkozásokat nem tudjuk megtervezni, javaslatot tudunk tenni, de mi elsősorban azt tudjuk vizsgálni természettudományos szakemberként, hogy hol érdemes. Illetve ha ott megtartjuk, vagy visszatartjuk, vagy oda juttatunk vizet, akkor azzal mi lesz? Beszivárog, elpárolog, vagy nehogy Isten, akkor nem tudom, ökológiai célból ez jó lesz, természetvédelmileg hasznos, vagy nehogy Isten, több funkciójú tározókat lehet létrehozni, amiből akár öntözni is lehet, milyen a vízminőség, tehát nagyon-nagyon sok kérdés van azért ezzel kapcsolatban, és ugye most már cselekedni kell, de a cselekéshez azért nem árt, hogyha van némi alapinformáció, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve hol lehet megvalósítani.
1: Ugye ez egy módszertan, ennek már volt egy korábbi verziója is, nemzetközi szinten ez mit jelenthet egyébként ez a módszertan, amit önök kidolgoznak?
2: Hát a világban máshol is, és hát Európában is tapasztaljuk itt a klímaváltozás kapcsán több helyen, hogy a vízpótlás, vízvisszatartás az előtérbe kerül. Nyilván minden terület speciális, tehát az Alföld is speciális. Nekünk például vannak nagy folyóink, amivel azért valamit csak lehet hosszú távon talán kezdeni. Tehát az itt kialakított módszertan, az máshol is alkalmazható. És hát az adatoknak egy jó része, amivel mi dolgozunk, az nagyobb léptékben is elérhető. Hát nyilván már az is megfogalmazódott itt külföldi kollégákkal, hogy esetlegesen nagyobb léptékű, több országra kiterjedő, akár európai szintű elemzést is lehet csinálni ezen adatforrások segítségével.
1: Ugye ezt még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az önök tanszékén ez a munka nem most kezdődött. Tehát önök már nagyon régóta figyelmeztették a szakmát, hogy probléma van, itt vagyunk, megvan a tudás, rendelkezésre állnak már mérések, kutatások, vizsgálatok, használják. Miért nem használták? Pénzfüggvénye volt, vagy nem hitték el, hogy bekövetkezhet az, hogy eljutunk idáig, hogy lassan elsivatagosodásról beszélünk?
2: Ez szerintem úgy működik, és a történelmi módban is így működött, amikor kényszer van, akkor lépnek az emberek, vagy akkor történnek alapvetően beavatkozások. Kollégáim, Mezősi Gáborra, Rakoncai Tanár úrra tudok visszautalni, ők már ugye 2000-es években elkezdték, 2010-es években, meg aztán végképp ezeknek a vizsgálatát, hogy szárazodik az Alföld, fokozódik a vízhiány, a vízkészletek felszín alatti, felszíni vizekkel is gond van, illetve hát a klímaváltozás rá fog erősíteni ezekre a folyamatokra. És hát most, amikor ezt a kutatást éppen itt elkezdtük, akkor néztem meg, hogy egy korábbi projektünk bő 10 évvel ezelőtt Szerbia, szerb-magyar vonatkozásban is már ezzel foglalkozott, és ott is ennek előzményeként már a homokhártyában a Dongér vízgyűjtőn készítettünk egy ilyen elemzést, akkor még úgy tűnt, hogy van víz, amit ott vissza lehet tartani, ott most már nagyon nincs víz, amit vissza lehet tartani, de most már ugye itt a mezőgazdaságilag sokkal értékesebb területeken is megindult a vízhiánynak a fokozódása, tehát most meg már ugye itt vizsgáljuk. Tehát összességében azt gondolom, hogy amikor megvan a tényleges kényszer gazdasági probléma, hogy úgy mondjam, itt most ugye mezőgazdasági problémáról beszélünk az asszály kapcsán, akkor eszmélyenek általában az emberek. Tehát amíg működnek ezek a természeti rendszerek, addig nem avatkozunk be, amikor gond van, akkor próbál az ember beavatkozni, és amit még kiemelnék, hogy minden beavatkozásnak azért van következménye. Ezt itt mi az Alföldön a folyószabályozások kapcsán azt hiszem elég jól tudjuk.
1: Ugye mondta, hogy határon átnyúló projekt. Romániában egyébként rosszabb a helyzet? Én láttam egy-két felvételt tározókról, ahol kritikus szinten van a víz.
2: Nyilvánvalóan örök probléma, hogy a úgynevezett felvízi területek vagy felvízi országok tudják legelőször mondjuk, visszatartani a vizet, és számos vízkonfliktus van a világban ezzel kapcsolatban. Én ezt most nem azt mondom, hogy itt is ilyen vízkonfliktusokra kell a közeljövőben számítani, de értelemszerűen ott is igyekeznek minél több vizet a víztározókba megtartani. Egyrészt ugye energetikai cél a vízenergia elektromos áram előállítása céljával, másrészt nyilvánvalóan akár ugye öntözési céllal, vagy ne adj Isten, ugye az ivóvíz ellátás szempontjából is fontosak lehetnek ezek a tározók, tehát alapvető érdekük a hegyvidéki vízgyűjtőkön minél több vizet megtartani egy ilyen időszakban, amikor azt látjuk, hogy a vízkészletek csökkennek, és hát ennek a hatása, ez lépcsőzetesen folyamatosan ugye elérkezik az alföldi területekre is, ahogy innen is úgymond leűrülnek a vízkészletek az alföldi területekről, akkor mivel nincs vízutánpótlás, vagy kisebb a vízutánpótlás, ezért ez a folyamat akár föl is gyorsulhat.
1: Hát igen, elképesztő egyébként látni, én még olyan február környékén voltam Szolnoknál, hát nagyon alacsony a Tiszának az állása, de hát mondjuk Szeged igen. környékén is a Tisza állása rettentően alacsony, és azért ez nem jó irányba mutat.
2: Igen, tehát látszik, hogy most már az aszálynak, illetve a vízhiánynak is vannak fokozatai, ugye beszélhetünk meteorológiai aszályról, tehát mondjuk légköri aszály, akkor ugye magas a hőmérséklet, alacsony a páratartalom, ezután lecsapódik ugye a növényeknek, a talajnak a nedvességtartalmába, pároloktatásába, és aztán ahogy fokozódik ez a vízhiány, akkor ha már ugye a talajban sincs elegendő nedvesség, akkor a talajvízkészleteknek az utánpótlódása sem biztosított, illetve hát a felszíni vizeknek a mennyiségére is hatással vannak ezek a folyamatok, és már azt látjuk, hogy nem csak az van, hogy van egy aszályos időszak nyáron, és ettől függetlenül a vízkészletek nem változnak, hanem már ugye a sorozatos aszályos időszakok következtében már a felszíni és a felszíni alatti vízkészletekben is csökkenés tapasztalható. Egyébként van erre egy kifejezés, amely Egyesült Államokból származik, ez úgynevezett mega aszály, tehát lassan ebbe a kategóriába sorolhatjuk a jelenlegi helyzetet is, hiszen amikor éveken keresztül húzamosabb ideig van aszályos időszak, akkor ez ugye összeadódnak az egyes éveknek a vízhiányai, és igen komoly problémát okozhatnak.
1: Úgy felmerült bennem, mert a kisfiam tette fel a kérdést, hogy anya is kiszáradhat például a Maros vagy a Tisza? És mondtam neki, hát mondom, az régen rossz lenne, ha kiszáradhatna, de úgy felmerült bennem, amikor például láttam fotókat a Marosról Apátfalvánál, ahol egyszerűen nincs víz, tehát már akkora szigetet, tehát át lehet menni egyik partról a másikra. Vagy mondjuk ugye Szolnoknál mondtam a Tiszát, hogy szóval ez eljöhet ez a pont?
2: Korábban is nekem szegezték már ezt a kérdést, én akkor azt válaszoltam rá, hogy azért mit jelent az, hogy kiszárad? Tehát, hogy teljesen száraz a meder, vagy azért csörgedezik az alján valami víz, mit nevezünk kiszáradásnak. Alapvetően persze csökkennek a vízszintek, én azért még kiszáradásról nem beszélnék. Mediterrán térségbe kell egy picit szétnéznünk, hogy az ottani folyók ugye hogy működnek, és ott bizony-bizony előfordul az, hogy a száraz időszakban, a nyári időszakban bekövetkezik egyes kisebb vízfolyásoknak a kiszáradása. Nagyobb folyók azért ott sem száradnak ki, és én sem számítok arra, hogy a Maros vagy a Tisza itt az elkövetkező években teljes mértékben kiszáradna egy ilyen nyári aszályos időszakban, de a vízszintek azért tovább csökkenhetnek, és a vízmennyiség is tovább csökkenhet a mederben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense mesélt azon kutatásukról, amelyet a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására végeztek.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson naprakész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Erőd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déries szelet olykor élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisvonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval, a szélsőséges időjárás miatt szükséges nyári, réteges öltözködésről beszélgettünk.
2: Tehát lazán, kevesebb, több elvével, de mégis egy kicsit ilyen maximalista hatást kelt, néha akár kaotikusat is. Tehát azért óvatosan kell ezt az egymásra halmozást vagy rétegezést végezni.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, a nyári kelt egyik kedvenc növényéről, a levenduláról, annak ápolásáról és gondozásáról kérdeztem.
3: Nálunk Magyarországon kétféle levendula fajta él meg, a francia levendula és az angol levendula. Van még többféle, tehát van az olasz, a spanyol, de ezek igazándiból nálunk nem bírják az itteni klímát. A francia levenduláról azt érdemes tudni, hogy annak jobb minőségű az olaja, de kevesebb olajat ad.
1: Adásunk végén Tanisló Bertalan séffel, ízutazásunk következő állomása a lengyel konyha lesz.
4: De ugyanakkor nagyon sokféleképpen használják fel például a tésztákat, tehát hogy nem csak köretként, hanem mondjuk gombócot készítenek belőle, töltött tésztát, ugye nagyon híres például az a pirog, ez a lengyel töltött tésztaétel.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kisonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Az időjárás azért elég szélsőséges oldalát mutatja nap mint nap. Beszélnünk kell arról, hogy rétegesebben kell öltözködnünk, mert hogy a reggeli 11 fok után délután 32 következik, és nyilván ugyanazt a ruhát nem tudjuk viselni, mert reggel még fázni fogunk benne. Szóval erről a nyári, rétegesebb öltözködésről ejtünk most néhány szót.
2: Igen, ez abszolút így van, én is megtapasztalom, sokat utazok vonaton mostanában. És kora reggel, és napközben meg itt van ez a 30 akárhány fok, szóval ember legyen a talpán, aki bírja ezt, és követni tudja. Na, de ellensúlyozhatjuk ezt igen a réteges öltözködéssel, és egyébként ez nagyon divat is most 2026-ban. Divatszakértők is ezt hirdetik, tehát látjuk az ilyen különböző párosításokat, extra rétegeket a kifutókon, toppot, blúzra, ingre, pólóra, egymásra pakolva rá, ugye még egy inget, vagy egy hosszú kabátot, egy kaftán, tehát hogy a trendnek a kulcsszava most egy kicsit ilyen eklektikus rétegezés. Tehát lazán, kevesebb, több elvével, de mégis egy kicsit ilyen maximalista hatást kelt, néha akár kaotikusat is, tehát azért óvatosan kell ezt az egymásra halmozást vagy rétegezést végezni. De még ez sem teljesen igaz, mert hogy abszolút amikor így megnézek egy-egy divatbemutatót, így online, azért bőven lehet találni őket, tehát hogy valóban ilyen kaotikus hangulat is uralkodhat, egy ilyen vizuális túlcsordulás néven mondanám ezt, hogy a színek, a minták, a rétegek különböző válfajai megtalálhatók. Na de hát a rétegnek van egy ilyen hármas felépítése, hogyha rétegezni akarunk, és akkor ezek mentén érdemes végig gondolni az öltözködés, hogy van egy alapréteg, ez többnyire ugye a fehér nemű, tehát minden, amit a blúz alatt viselünk, vagy kis vékony trikók. Van egy középső réteg, maga a ruházat, az öltözködés, és a külső réteg, ami kis kabátok, pulóverek, kendők, hasonló megoldások. Tehát egy ilyen hármas szabály szerint öltözködünk. De nincs amúgy helyes vagy jó megoldás, tehát itt nagyon nehéz valamire azt mondani, hogy hú, hát ez most nem divat, ezt nem így csináljuk, mert pont ez a lényeg ennek, hogy egy nagyon kreatív öltözködés. És igen, most, hogy ilyen nagyon fura nyarat élünk, hogy éjszaka meg hajnalban ilyen 10 fokok vannak, igen, napközben meg 30 akárhány, tehát nagyon-nagyon szélsőséges, és érdemes kihasználni ennek a divatnak most az előnyeit. Tehát látszólag ilyen ellentétes irányzatok is vannak, hogy egy kifinomult, kényelmes szabásvonal. Ugye nem olyan régen beszéltünk erről a kényelmi öltözködésről, ugye, hogy nem a struktúrát, hanem hogy miért öltözködünk ilyen kényelmesen mostanában. És ugye pont itt az adás előtt említettük is azt, hogy amilyen a külső világ, hogy ilyen kaotikus és gyorsan pörgő és változó és háborúkkal teli, tehát minthogyha olyan, hogy az ember magát ezzel nyugtatná le. Tehát, hogy minél inkább a saját magán alkotott kép az egyszerűsödik. És valahol ez tükröződik ebben a réteges öltözködésben, hogy a szabásvonalak és az anyagok minimalisták, tehát, hogy nyugalmat közvetít, magabiztosságot, és utána inkább ezek a rétegek adják a különlegességét ennek az öltözködési stílusnak. Ugye a fehér nemű, tehát az alapréteg, az a legkényelmesebb. Tehát ott mindenképpen most a divat szerint a kényelem a legfontosabb. Nem mondhatjuk azt, hogy most csak a ilyen, hogy mondjam, ilyen sport fehér neműket viseljünk, vagy pamutokat, tehát lehet az csipke bármi, de hogy nem merevek, nem szorítanak, de csinosak, tehát kényelmesek, de megtartják azért a nőies vonalat, a nőies stílust. De vannak olyan univerzális alapdarabok, amelyek abszolút ehhez a rétegezett öltözködéshez passzolnak, a pólók. Az egyszerű fehér, vagy egyszínű pólók. Ezek minden mennyiségben. A fehéring, itt kifejezetten maga a fehéring, vagy a világos pasztelingek, pasztelrózsaszín, világos, kék, halványzöld, sárga, de mindegyiknek ez a nagyon visszafogott világos árnyalata, ezek a szinte fehérrel kevert árnyalatok, és ide tartozik még egy bármilyen kardigán, ami ugye itt a gardróbunkhoz passzol, és blézer, vagy blézerek. Ezek pedig inkább hosszúak, és oversize, túlméretesek, vagy akár ilyen kabátszerű kis blézerek is hordhatók. Ugye a fehéringő mindig visszatér a divatba, vagy soha nem is megy ki, mert nagyon jól variálható. Akár túlméretezett férfi hatású ingek formájában, hölgyeknél, és nagyon sok oldalúan viselhető, mert akár egy farmer kabáttal ugye sportossá tehető, de egy metálfényes hosszú blézer kabáttal pedig elegánsá is varázsolható. Tehát itt a rétegezésnél ugye nyilván már alkalmazkodunk azért a stílusunkhoz, hogy ki mit akar magáról tükrözni, hogy egy kicsit ilyen lazább, kényelmesebb, sportosabb, hétköznapi, vagy egy elegánsabb, vagy egyszer ilyen, egyszer olyan, mert hát ugye ez sincs kőbevésve, hogy mindig ugyanazt kell viselni, vagy a stílusunk az nem változhat, mert hogy a különböző eseményekhez ugye azért váltogatjuk a megjelenésünket. Az őszire meg itt tartozik még a garbó, ugye most nyáron azért ezt nem szeretjük viselni, jogosan, én sem, mert hogy minden, ami a nyakra közelébe már feljön zárt, az nagyon melegít, de egyébként magához a minimalista, vagy a réteges öltözködéshez a garbó is benne van. Azért ugye mondtam azt, hogy ne legyünk túlöltözöttek, vagy túl kaotikusak, tehát valahol meg kell találni ezt a fajta egyensúlyt ebben a rétegezésben, hogy vagy a színfelépítés, a mintafelépítés, szűkre a bővet építeni, vagy az alsó rész, a szoknyák, a farmerek, azok bővek, és a felső rész az, ami egy kicsit szűkebb, vagy éppen fordítva. Tehát valahol azért az arányokat, a harmóniát ebben a rétegezett öltözködésben is meg kell tartani. Látszólag könnyű, tehát ránézünk egy képre, akkor hú, hát ez tök milyen laza, ezt én is meg tudom csinálni, vagy kifutókon is, hogy mindent magára dobál valaki egy modell, de hát azért az nagyon gondosan egy megalkott jelenség, egy tényleg egy ilyen vizuális megjelenés, vizuális művészet, ugye, egy-egy alkotás lehet, egy megjelenés, így a kifutókon. Tehát azért ezt házi formában is meg kell tartani, tehát nem úgy van, hogy csak bármit így magamra dobálok. A rétegezés az oké, de meg kell találni benne ezt a kis összhangot.
1: Tényleg úgy néz ki, mint hogyha bármit összethetnénk, és magunkra
2: vetnénk,
1: de legalább mondjuk a színbe legyen egy vezérfonal, tehát legyen egy fűszín, amit mindegyik rétegbe visszakötön.
2: Én úgy gondolom, nyilván a saját vélemény, hogy igen, tehát vannak úgynevezett bázis színek, amikor színtanácsadást is csinálok, akkor mindig vannak bázis színek, amelyek attól függen kinek milyen jól, hogy ők hűvösebbek, melegebbek, ugye bézs, homok, teve, szürkének a különböző árnyalaték, ezek nagyon jó bázis színek, és akkor ehhez, hogyha valaki szereti a színeket, akkor már nagyon jól lehet illeszteni mindenféle színes darabokat, akár mintásakat is a rétegeknek megfelelően. De igen, én a mai napig is szeretem azt, hogyha valahogy ezek a színharmóniák megvannak egy öltözködésen belül. Ez az én véleményem, de egyébként fiataloknál, ugye most, hogy én is sokat járok Budapestre, ott egy kicsit többet látni ilyen extra megjelenéseket, főleg a fiataloknál, mondjuk azt, hogy nekik minden jól áll. Tehát valóban néha olyan, hogy csak egy gyársa dobáltak volna különböző rétegeket. Haskint póló kategória, nagyon bőnadrágokkal és egy óriási blézerrel. Nyilván ezt egy kicsit kulturáltabb formában egy idősebb hölgy is megteheti egy szűkebb pólóval, lazafarmerrel és egy bő blézerrel, vagy egy óriás méretű kardigánnal például, vagy akár csak egy kendővel, egy nagy sállal a nyakában, vagy a vállára terítve. Tehát minden alkalmazható a jó ízlés határain belül. Tehát ez számomra mindig fontos, hogy ott legyen azért az a kis de ezt én így hogyan tudom magamra érvényessé tenni.
1: Ha csak sima nyári ruhára veszünk valamit, itt is a mintásra azért, ha lehet, bár hogy elmondtad, most már mindent lehet, de azért, hogy a mintásra ne tegyünk mintásat, hanem valahol azért próbáljunk már meg tartani magunkat ehhez a, hogy kompozíció jellege legyen, ahogy te említetted.
2: Igen, régen az volt, hogy ne keverjük a csíkosat a kockással, pöttyöset a csíkossal, tehát hogy, de ha már ezek legalábbis ilyen kifutók világában, ez teljesen elmosódnak, nagy minták, kis mintákkal vegyesen, de alapjaiban igen, a hétköznapokban ez még mindig azért tartja magát, hogy a mintásat másféle mintával ne, ruhákra, blúzokra nagyon egyszerű dolgunk van, mert itt vannak a farmer kabátok, akár színes farmerkabátok, pirostól kezdve fehéren, kekin át, mindenféle van, nagyon jól használhatók, és gyakorlatilag univerzálisak. Tehát egy farmer blazer, az bármire ráhúzható. És akkor jöhetnek mellé a kiegészítők, amikkel tudjuk variálni. Vagy még erre még hűvösebb van, akkor magára a farmer blazerre még dobhatunk egy óriás kendőt, egy poncsót. Tehát, hogy ez a rétegezésnek az elve, vagy a farmer blazerre még rámegy egy nagyobb méretű blézer, vagy egy nyári kabát. Tehát, hogy így lehet gondolkodni a rétegezésben. Nyilván az alsó testvélen ez nagyon nem működik, mert vagy nadrág, vagy szoknya, tehát ott nem nagyon tudunk mit rétegezni, de ez inkább ugye a felső rétegekre vonatkozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy próbáltál egy kicsit támpontot adni arra, hogy ebben a tényleg elég változó nyárban, hogy hogyan is öltözködjünk úgy, hogy a reggel ne fagyjunk meg, és után pedig ne legyünk teljesen leizzadva a nagy melegben. Szerintem az ötletek kiválóak voltak, mindenki saját magára és a gardróbjára szabhatja őket. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük el, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Az elmúlt adásban hortenziáról beszélgettünk, mint kertünk egyik nagyon szép nyári virágzó növényéről. Most következik a második kedvenc, ez pedig a levendula lesz. Mit kell tudnunk a levenduláról, hogyan gondozzuk?
2: Hát a hortenziával ellentétesen a levendula az teljesen ellentétes igényekkel bír, méghozzá úgy, hogy a levendula az a tűző napot szereti, a kötött talajt szereti, enyhén meszes talajt kedveli, ráadásul a levendulánál az is van, hogy tápanyagban szegény talajt kell, hogy kapjon, még a hortenzia esetében tápanyagban gazdag talajra van szükség.
1: Ugye a levendulának is több fajtáját ismerjük, meg árulják a boltokban.

0: készíteni, akkor a francia levendulából készítik a lepárlással az olaját. Az angol levendula esetében, mivel erősebb, intenzívebb az illata, ezért például illatpárnákat készítenek belőle.
1: Melyik ennek a kétféle levendula mindkettő fajta nevelhető a kiskertben?
0: Igazság szerint mind a kettő nevelhető, de egyszerűbb a gondozása a franciának, mint az angolnak. Uh-huh. Mert az angol egy picit érzékenyebb, mint a francia.
1: Hogyan gondozzuk a levendulát, hogy ilyen gyönyörű, virágzó, illatos bokor legyen belőle?
0: Hát olyan túl sok titok nincsen ennél sem. Az a lényege, hogy a levendulát azt virágzáskor le kell vágni, tehát le kell aratni a virágját, le kell metszeni a virágot. Ezt lehet utána szárítani, lehet mohírtóként használni a szárított levendula virágot, lehet fűszernövényként használni. Sokan például kísérleteznek azzal, hogy élelmiszerként lehet kapni már ilyen csokit, levendulás csokit, lehet kapni levendulás fagyit, vagy szörpöt például, tehát vannak ilyen kézműves termékek is, amik a levendulára épülnek, tehát ezek mind a francia levendulából készülnek. Az angol levendula, az körülbelül 2 héttel később virágzik, mint a francia levendula, és azt nem szokták élelmiszeripari célra felhasználni. A meccése a levendulának egy elég egyszerű dolog, igazándiból csak a nagyon öreg elfásult részeket kell kivágni belőle. Nem igazán szabad megmetszeni a levendulát, attól függ, hogy az ember mit szeretne belőle csinálni, sövényt vagy szolitér növényt, akkor azt szerint lehet ültetni, illetve metszegetni. Ha sövényt, akkor egyértelmű, hogy néha a sövényt utána kell menni, utána kell igazítani, akkor azt le kell metszeni, hogy ez tényleg szép sövény legyen. Ha viszont valaki egy ilyen enyhén gömbformát szeretne, egy ilyen természetes gömbformát, akkor annyira nem kell metszeni a levendulát se.
1: Hogyan szaporítsuk a levendulát?
0: A levendulát is többféleképpen lehet szaporítani. Francia levendulát lehet magvetésről is szaporítani, de ezt nem igazán ajánlom senkinek, mert nagyon rossz a magoknak a kelése. Tehát nagyon gyengén kell a levendula, tehát marad ugyanúgy a dugványozás, vagy a bújtás, mint ahogy ezt a hortenzia esetében már elmondtam, hogy itt is le kell vágni a fásszál dugványnak valót, azt gyökeresztő porba berakni. A levendula az sokkal lassabban gyökeresedik meg, mint egy hortenzia, tehát itt több hónap alatt fog ez meggyökeresedni, míg a hortenzia az néhány hét alatt meggyökeresedik. Tehát itt például ez is egy ilyen probléma a levendula esetében, hogy nagy türelem kell ennek a meggyökeresztetéséhez.
1: Ez a klasszikus házi kertészek módszer, hogy levágok belőle egy darabot, és beteszem egy pohár vízbe, és kigyökeresedik, ez is működhet?
0: A levendula esetében nem működik, mert a levendula az a szárazságot kedveli, tehát nem szereti a vizet, nagyon könnyen elrothatna a gyökere, meg a szára, tehát ezért nem célszerű ezt vízben gyökeresztetni, bár lehet vele kísérletezni, de a kudarc sokkal valószínűbb, mint a siker. Mert érdemesebb ezt szintén, ha valaki gyökeresztetni akarja, akkor tudom ajánlani neki, hogy például egy homokos, aprós húderes cserépbe dugja be, mert az ott jól átengedi a vizet, és a levendula könnyebben meggyökeresedik egy ilyen közegben, mint hogyha vízben állna. Mert nem szereti ezt a vizes közeget. És amikor megvan az levendula, akkor lehet őt majd kiültetni kertbe esetenként, de ez azt jelenti, hogy tavasszal elkezdem a dugványt szaporítással csinálni, és őszre jó esetben akkor lesz a levendulám, hogy már ezt ki tudom ültetni, de a levendula nagyon lassan nő, tehát sok esetben 1-2 év, de akkor állat tud megnőni, hogy ezt ki tudjam ültetni a kertbe. Tehát nagyon picik a levendula dugványok.
1: Érdemes-e tápoldatozni, vagy maradjunk a sima hagyományos esővíznél?
0: Nem szabad a levendulát tápoldatozni, mert hát tápozom a levendulát, abban az esetben romlik a virág minősége, romlik az olaj minősége, gyengébb lesz, hamarabb eldobja a virágot, nem fog tehát nem lesz tartós. Tehát

0: célszerű egy úgynevezett tápanyagban szegény közegben tartani a levendulát, ami enyhén eszes közeget jelentsen. Mert hogy a levendula az enyhén eszes tápanyagban szegény közeget kedveli, nagyon sok esetben például a sziklakertekbe is beültetik a levendulát, sőt, össze szokták ültetni rózsákkal, mert a rózsának is ugyanolyan napsütéses igénye van, mint a levendulának, és a levendula illata az viszont a különböző kártevőket riasztja. A levendula illata miatt kevésbé fognak a hangyák, tetvek fölmenni a rózsára, a rózsa kevésbé fog betetvesedni, még a csigákat is jó esetben tudja riasztani.
1: Akkor egy bio rovarírtóként is működhet a kertben.
0: Bizonyos esetben igen, de bizonyos esetben rovarcsalogató, mert például a méhek szempontjából egy méhlegelő, tehát hogyha van olyan növényünk, amelyik fontos lenne az, hogy a beporzás elősegítsük, akkor célszerű a közelébe levendulát is ültetni, mert akkor az oda tévedő rovarok könnyebben átmennek arra a növényünkre is, amit szeretnénk beporoztatni.
1: Nagyon szépen köszönöm a levendula nevelésre, ápolásához adott jó tanácsokat. Remélem, hogy mindenki számára érthető és követhető volt, és hát tudják hasznosítani ezeket az ötleteket. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk. Viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk a gasztronómiai utazásunkat, a lengyel konyhával fogunk foglalkozni. Ugye a lengyel-magyar barátság az elég régi időkre tekint vissza, szóval mit kell tudnunk a lengyel konyháról?
2: Hát tulajdonképpen a lengyel konyha az egy, hát viszonylag egy összetett gasztronómiát mutat. Ugye a kulináris hagyományaikat azt egy ilyen nagyon összetett és külső hatások összessége alkotja. Nagyon sokféle nemzet és nagyon sokféle történelmi befolyás az, ami meghatározza. Főleg a török, a német, a magyar, a zsidó és az ehhez hasonló konyhák, főleg a szláv és az idegen, ettől egy picit idegenebb kulináris hagyományok alkotják. Tulajdonképpen nem sokban különbözik a miénktől, egy picikét annyiban talán, hogy kicsit egyszerűbb és letisztultabb, háziasabb konyhát visznek a lengyelek, de megtalálható náluk a török fűszerektől kezdve a magyar uborka salátán keresztül a német bécsi szeleten át a nagyon sokféle konyha. És hát igazából, amit elsősorban bárkinek mondunk, hogy lengyel konyha, mi jut eszébe először, a káposzta, a hús, a különféle gombócok, az egytál ételek, a kiadós ételek, és nagyjából ez, ami meghatározza a lengyel konyhát.
1: Milyen alapanyagokat használnak előszeretet? A tejtermékeik is nagyon finomak, gondolom azért azzal sem spórolnak a főzéskor.
2: Így van, igen, de nagyon közkedvelt náluk a káposzta, a savanyú káposzta, abból nagyon sokféle ételt készítenek, akár köretként, akár leves formájában, illetve a sertéshús, amit nagyon kedvelnek, de ugyanakkor nagyon sokféleképpen használják fel például a tésztákat, tehát hogy nem csak köretként, hanem mondjuk gombócot készítenek belőle, töltött tésztát, ugye nagyon híres például az a pirog, ez a lengyel töltött tésztaétel, és hát igazából nálunk ugye régen biztos, hogy én még emlékszem, amikor anyukám ette az aludtejet például. Ugye náluk ez egy, nem csak hogy megeszik magát az aludtejet, hanem ezzel készítenek például savanyúságot, céklát, uborkát. Vannak olyan savanyúságaik, amit ezzel savanyítanak, ezzel tartósítanak. Aludtejes cékla, aludtejes uborka, illetve hát nagyon közkedvelt egyébként, már most nagyon elterjedt, és lehet kapni a lengyel boltokban, akkor ezek a lengyel vajak, lengyel sajtok, lengyel tejtermékek, joghurt, ami nem olyan, mint a miénk, de mégis nagyon közkedvelt, igen.
1: Fűszerezés és konyhatechnika. Fűszerezésben hasonló fűszereket használnak, mint itt az európai fűszerezés, vagy hát a szláv konyhára vannak-e jellemző fűszerek, illetve konyhatechnikában mi az, amit előtérbe helyeznek?
2: A fűszerezésben egyébként gazdag és változatos. Nagyjából hasonló a miénkhez, tehát nagyon eltérő és nagyon kilógó, mit tudom, hogy mediterrán vagy egzotikus fűszereket nem használnak, de mindig erőteljes és gazdag fűszerezés jellemző rájuk, illetve hát a konyhatechnológiában az egyszerűség az, ami főleg jellemző, de vannak olyan dolgok, amik például több napot igénybe vesznek náluk egy étel elkészítésében, de tulajdonképpen a hagyományokat részesítik ők is előnyben, tehát túl nagy konyhatechnológiát nem varázsolnak ők sem igazából. A főzés, sütés, a közös grillezés, a közös sütőben elkészített ételek és egytál ételek és annak elfogyasztása, ami jellemző. Igazából lengyeleknél túl nagy technológiát nem igényel a konyhaművészetük. Az egyszerű, de kiadós ételeket szeretik, és az ételek élvezetét részesítik előnyben. Semmi olyasmi nincs, amit ekte úgy mondanánk, hogy na ez egy lengyel módra elkészített, vagy lengyel konyha technológiával elkészített dolog. Finom legyen, kiadós legyen, és együk meg együtt.
1: Rengeteg feldolgozott húskészítményük van. Gondolok itt kolbászra, szalámira, sonkára, füstölt dolgokra. Ezeket is nagyon-nagyon kedvelik, és szerintem nem csak reggelire, vacsorára, hanem a konyhaművészetbe is beépítik.
2: Igen, ugyanúgy, ahogy a magyar konyhában is, náluk is nagyon sok ilyen feldolgozott élelmiszer megtalálható. Nagyon elterjedt náluk például a kolbászok, töltött húsok, vagy hát tulajdonképpen ezek a szalámik, disznósajt például. Nyilván ők nem disznósajtnak hívják, de hasonló, mint amit mi ismerünk, disznósajtot. Illetve savanyítanak ők is halat például, tehát van náluk ez a hering, ez szerintem ez ilyen szláv-lengyel dolog. Nem tudom, hogy náluk létezik a disznóvágás ekte, mint nálunk, de rengeteg feldolgozott húsuk van tényleg, és amit előszeretettel fogyasztanak, ugyanúgy, ahogy a magyarok, a németek, a szlávok, ugyanezek a feldolgozott szalámik, disznósajtok, ez náluk is nyilván megtalálható. Illetve hát a halak, náluk is szeretik a halat, de inkább ez a savanyított és feldolgozott tengeri élelmiszerek.
1: Szerintem térjünk rá a kedvenc műfajunkra, az édességekre. Én voltam Lengyelországban, mert egy sima élelmiszerboltban is rengeteg féle édességet, és ezt most idézőjelbe tettem, lehet kapni. Tehát itt a különböző ízesített, töltött piskótáktal a fánkokig, a kalácsokig, és mindegyik nagyon-nagyon finom, és tényleg otthon készült volna. Szóval az édességek.
2: Igen, hát ugye a lengyel cukrászat ugye nem olyan, mint a francia, vagy a belga, vagy akár az osztrák cukrászat. Inkább ez a házias vonal, amit te is említesz, és igyekeznek ezt a pékségekben, cukrászműhelyekben is ezt megjeleníteni, főleg kalácsok, keltészták, különbözőféle ilyen mákos, diós és mindenféle ilyen házias desszertek. Bemegyünk mondjuk egy lengyel cukrászdába vagy pékségbe, akkor hasonló édességekkel vagy desszertekkel fogunk találkozni, mint hogyha otthon készítenénk, vagy ha egy házhoz mennénk el. Legyenek azok a lepények, a beigli például, ami nálunk ugye beigli, de náluk ez a mákos vagy diós tekercs, vagy például a kalácsok, vagy különféle ilyen töltött tészták, azokat nagyon kedvelik. Tehát nem ezek a, ahogy szoktam mondani, a habos-babos cukrás ütemények, hanem ez a házias és laktató desszertek, akár gyümölcsel, lekvárral és különféle asszalgyümölcsökkel nagyon szívesen dolgoznak, és ez jelenik meg a cukrászatukban is.
1: Ugye nem maradhatnak ki az italok sem, mint tudjuk, azért Lengyelországban is kedvelik a vodkát, illetve a sörük is van többféle, amelyik tényleg nagyon finom.
2: Igen, hát mivel szláv és közép-európa, ezért ugye az alkohol az ugye nyilván jelen van, ugye a vodka, a sör. Igen, tulajdonképpen azt az oroszok, és az az orosz, és az a, ennek a behatása az, hogy a vodka az náluk is népszerű, illetve hát a sör, amit ugye majdnem, hogy minden európai ország főz és büszke rá, és igazából nem mondom, hogy nagyon alkoholfogyasztó nemzet, de nyilván a vodka és a sör az egy ilyen meghatározó. Illetve hát van egy ilyen barna kenyérből erjesztett ilyen, hogy is mondjam, alacsony alkoholtartalmú, de mégis sörnek mondják, van egy ilyen italuk. Illetve hát nem pálinka és nem is likőrnek mondanám, hanem ilyen gyümölcsből készült ilyen rövid ital jellegű, alacsonyabb alkoholtartalmú, mint a nálunk ismert pálinka, és ezeket fogyasztják még előszeretettel.
1: Uh-huh. Esetleg készítetek-e itt az étterembe olyasmit, ami a lengyel konyhára jellemző, és ha fogyasztottál, akkor neked mi a kedvenced?
2: Hát tulajdonképpen nem jártam még Lengyelországban, és nem is nagyon fogyasztottam még ekte lengyel ételt. Talán amit itt készítünk az étteremben, és úgymond idézőjelben hajaz a lengyel konyhára, az egy ilyen töltött tészta jellegű dolog, szoktuk készíteni, viszonylag ritkán, mert nem akkora rá a kereslet, hogyha egy tartalmas, gazdag húslevest akarunk adni, akkor abban szoktam készíteni egy ilyen, hát egy ilyen hússal töltött tészta jellegű, olyasmi, mint a dereje, de mégsem az, mert ugye nem morzsába forgatva, hanem mint levesbetét készítem, abból a húsból, amiből a levest főzöm, és azt ugye kivesszük, és akkor a tésztába töltjük. Idézem, mint egy ravioli, ahogy az olaszok mondanák, de attól egy picit nagyobb. Ez, mint egy pirogi, így van, csak ez ilyen levesbetétként. Hogyha említenem kéne, akkor ez egy kicsit hajaz a lengyel konyhára, de igazából ekte lengyel ételt annyira nem szoktunk.
1: Azt hiszem, hogy a lengyel konyháról ennyit tudtunk így nagy hirtelen elmondani. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ebben az utazásban. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, jövő héten újban beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítványnál Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki a Duna vízszintje miatt a paksi atomerőműnél. Ezt Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes közölte pénteken Pakson. A tájékoztatáson részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. A vezérigazgató helyettes elmondta, hogy ezt a helyzetet a statisztikákból nem lehetett előre kiolvasni. Hozzátette, hogy az időjárás előrejelzések sem mutatták ezt a rendkívüli állapotot. Igyekeznek a leállást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni. Mindezt azután teszik meg, amint azt a Duna vízszintje újra lehetővé teszi. Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az EON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítők kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát, és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlang fürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpont foglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál. Újabb alom születését várják, Malina, a tenyész szuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra. Emellett több adományozó programot is szerveztek alapítvány számára, és megrendezték a szokásos miskolci pikniket is. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallják.
2: Érdekes programok voltak, igazából mindegyik úgy alakult az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyök kutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként is úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket. Ugye ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni, már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van. Számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
1: Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balog Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. A Roadpol Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Roadpol nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy a száguldozás visszatartásával mindenki épségben hazatérjen. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Műszerek rajzolnak.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isteni igéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele 3. részének 8. verséből. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egyszer egy idős lelkipásztort megkérdeztek arról, melyik volt a legjobb prédikáció, amit valaha hallott életében. Elmosolyodott, és ezt válaszolta. A legjobb prédikációt nem a szószékről hallottam, hanem egy hívő ember életében láttam. Ez a válasz elgondolkoztató. Mert az emberek sokszor figyelik, hogyan beszélünk, hogyan bánunk családunkkal, hogyan dolgozunk, hogyan reagálunk a nehézségekre, hogyan viselkedünk akkor is, amikor senki sem lát. Pál apostol pontosan erről beszélt Titusznak. Az előző versekben elmondta az evangélium lényegét, Isten szeretetéből, kegyelméből üdvözített bennünket, nem a mi érdemeink miatt. Most pedig azt mondja, ha ez igaz, akkor annak látszania kell a mi életünkön. A hit nem csupán egy meggyőződés, a hit életforma. A megváltás nem csak a mennyre készít fel, hanem a hétköznapokat is átformálja. Ma 3 gondolatot szeretnék kiemelni ebből az egyetlen versből. Az első az, a hit biztos alapra épül. Pál így kezdi, igaz beszéd ez. Ez nem emberi vélemény, nem egy filozófiai elképzelés, nem egy vallási irányzat. Ez Isten igazsága. Milyen világban élünk ma? Szinte minden változik. Ami tegnap még elfogadott volt, ma már megkérdőjelezhető. Az emberek azt mondják, mindenkinek megvan a maga igazsága. A Biblia azonban azt mondja, van egy igaz beszéd. Ez az evangélium. Jézus Krisztus meghalt értünk, feltámadt, él. És kegyelméből üdvözít. Erre lehet építeni. Jézus maga mondta, hogy aki az ő beszédére épít, olyan, mint az az ember, aki sziklára építette a házát. Jöhet az eső, a szél, az árvíz, a ház megmarad. Ma is rengetegen keresik a biztos pontot. Pénzben, karrierben, emberi kapcsolatokban, sikerekben. De ezek mind bizonytalan alapok. A hívő ember alapja Krisztus. És ha az alap biztos, akkor az élet is szilárd marad. A második, az igaz hit mindig láthatóvá válik. Pál ezt mondja. Akik hívőké lettek Istenben, igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni. Figyeljük meg a sorrendet. Nem a jó cselekedetek tesznek hívővé, hanem a hívő ember tesz jó cselekedeteket. És ez óriási különbség. A fa sem azért él, mert gyümölcsöt terem, hanem azért terem gyümölcsöt, mert él. Ugyanígy a jó cselekedetek nem a megváltás gyökerei, hanem a megváltás gyümölcsei. Mit jelent előjárni? Nem azt, hogy dicsekedni, nem azt, hogy feltűnően vallásosnak lenni, hanem példát mutatni. A munkahelyen, az iskolában, a családban, a gyülekezetben, a szomszédságban. Ma az embereknek nincs szüksége újabb vitákra a hitről. Arra van szüksége, hogy lássa Krisztust a hívők életében. Amikor valaki türelmes a türelmetlen világban, amikor valaki megbocsát, ahol mindenki bosszút akar, amikor valaki segít anélkül, hogy viszonzást várna, amikor valaki becsületes akkor is, amikor csalással többet nyerhetne. Ez már prédikáció. Lehet, hogy rövid, de annál hangosabb. A harmadik gondolat, hogy a jó cselekedetek mások javát szolgálják. Pál a vers végén ezt mondja. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Ez a keresztény élet egyik legszebb ismertető jele. Nem önmagunk körül forgunk. Nem azt kérdezzük, mit kapok én, hanem kinek lehet ma áldás az életem. Jézus egész élete erről szólt. Ő mindig észrevette az embereket, a vakot, a beteget, a gyászolót, a kitaszítottat, a bűnöst. És ma is ezt tanítja nekünk. Egy kedves szó, egy telefonhívás, egy látogatás, egy tál étel, egy őszinte bátorítás, egy imádság. Néha egészen apró dolgok, de Isten kezében ezek hatalmas áldássá válhatnak. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy nagy dolgokat kell tenniük Istenért. Pedig lehet, hogy ma éppen az a legnagyobb szolgálatunk, hogy türelmesebbek vagyunk a családunkkal, hogy meghallgatunk valakit, hogy nem bántunk meg senkit a szavainkkal, hogy észrevesszük azt, amit mások észre sem vesznek. A keresztény élet nem csak a templomban történik, hanem hétfő reggel kezdődik igazán. Ma este érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Ha valaki csak az életemet látná, vajon észrevenné-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látják-e rajtam a családtagjaim a kegyelmet, munkatársaim a becsületességet, a szomszédaim a segítőkészséget, a gyermekeim a hitelességet? Nem tökéletességet vár tőlünk Isten, hanem hűséget. Nem hibátlan embereket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy napról napra formálja őket. Minden reggel kérhetjük. Uram, mutasd meg, hogy ma kinek lehetek áldására. Lehet, hogy csak egyetlen embernek, de annak az egynek talán éppen arra lesz szüksége. Pál egyetlen versben összefoglalja a keresztény élet lényegét. Az evangélium igaz, ezért kapaszkodjunk bele teljes szívvel. Hívő emberek vagyunk, ezért éljünk másként, és tegyünk jót. Nem azért, hogy Isten szeressen, hanem azért, mert ő már előbb szeretett bennünket. A világ talán nem figyel a beszédünkre, de mindig figyeli az életünket. Adja Isten, hogy amikor emberek találkoznak velünk, ne elsősorban minket lássanak, hanem Krisztust, aki bennünk él. Legyen a hitünk nem csak a szavainkban, hanem a mindennapi tetteinkben is látható. Adja Isten, hogy így legyen.

bennünket, hanem Jézus Krisztus kegyelméért. Ez felszabadít bennünket arra, hogy ne kényszerből, ne megfelelési vágyból, hanem szeretetből szolgáljunk neked és embertársainknak. Urunk, bocsásd meg, amikor hitünk csak szavakban mutatkozott meg, amikor könnyebb volt beszélni a szeretetről, mint szeretni, könnyebb volt tanítani az irgalomról, mint irgalmasnak lenni. Kérünk, formáld a szívünket, hogy életünk összhangban legyen hitvallásunkkal. Adj nyitott szemet, hogy észrevegyük a szükséget szenvedőket. Adj érzékeny szívet, hogy ne menjünk el közömbösen a fájdalom mellett. Adj készséges kezet, hogy örömmel segítsünk, ahol tudunk. Adj bölcs szájat, hogy szavaink építsenek, vigasztaljanak és reménységet adjanak. Segíts bennünket, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és a hétköznapok minden helyzetében Krisztus szeretetét tükrözzük. Hadd legyen életünk csendes bizonyságtétel arról, hogy te valóban megváltoztatod az embert. Kérünk, őrizd meg bennünk azt a vágyat, hogy minden nap megkérdezzük: Uram, ma kinek lehetek áldására? És adj bátorságot ahhoz is, hogy amikor megmutatod a feladatot, örömmel engedelmeskedjünk. Dicsőség legyen neked ezért, hogy te nem csak megmentettél bennünket, hanem el is hívtál arra, hogy a te világosságodat vigyük ebbe a világba. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani meg a 100 esztendős elefánt. Sziám dühösen járkált fel és alá jókora ketrecében, ami inkább valami nagy, rácsos falu szobához hasonlított. Ráncos háta ragyogóra mosdatva, majdnem kifényesítve ragyogott. Hatalmas talpa csak úgy döngött. Ormányát mérgesen lóbálta.
1: Hallod, öreg, nem érgelődj, ma nem illik. Egy 100 esztendős elefánt jobban is viselhetné magát. Mi lesz, ha az ünnepség alatt is ilyen morcosan lépdelsz?
0: Mondta az őr, akire Sziám gondozását bízták. Sziám nagyon szerette az őrt, Istvánt, de most rá se hederített, fülével csapkodva tovább rohangált. Még a cukrot sem fogadta el, amit feléje nyújtottak. Ormányával egyre a saját fülét csapkodta, mintha ki akarná tépni.
1: Mi baja lehet az öregnek?
0: Tanakodtak az őrök.
1: A foga már nem fáj, hiszen kiúzták. Máskülönben is egészséges. Kitűnő étvágyal fogyasztott el reggelire fél mázsa szénát, amit megcukroztuk. Aztán egyszerre megbolondult, és nem lehet vele bírni.
0: Az őrök emlékeztek rá, hogy akkor volt ilyen, amikor a foga fájt. Végül úgy megdühödött, hogy még az ápolója sem mert bemenni hozzá.
1: Legjobb, ha egy darabig senkit se engedünk be hozzá. Ha magára maradtán, megnyugszik,
0: mondta István. Nem is engedtek be senkit az elefántházba, István szigorúan vigyázott. Hanem azért valaki mégiscsak bejutott. Igaz, hogy nem az ajtó ment be, hanem a kis szellőztető ablakon akár valami mókus. Éppen olyan barna is volt, csak a kócos haja sárgálott. Sziám talán már századszor próbálta ormányával megpofozni a saját bal fülét, amikor egyszerre csak valami egészen apró jószág pottyant a lába elé. Ha még egyet lép, széttapossa. Dobogott is a Dani szíve erősen, de ebben a pillanatban napnéni bekukucskált a kis ablakon, megsimogatta a koma fejét, és oda súgta biztatva. Ne félj, Dani, aki jóban jár, sose féljen. Átadtam az üzenetedet, most csak bátran. Dani minden bátorságát összeszedve köszöntötte az óriási állatot.
2: Kezd itt sok csókolom, és jó napot kívánok.
0: Ne tessék halagudni, elefánt uraság, hogy ide jöttem, de...
1: Mit keresel itt, te kis porongy?
0: Mérgelődött Sziám.
1: Honnan potyogtál a lábam elé?
0: Kérem szépen, innen az ablakból kicsit magasan van, de nem baj.
1: És hogy mersz te egy elefánt ablakában mászkálni? A struc madár én nem volna jó?
0: Nem kérem szépen, mert nekem uraságoddal kell beszélni. Ugye uraságod a 100 esztendős híres elefánt? Ebben a percben Sziámnak megint csiklandozni kezdte valami belül a bal fülét, mint ma reggel már annyiszor. Mérgesen csapott oda az ormányával, aztán nagyot dobbantott.
1: Csak tudnám végre, hogy mi mászik a fülemben.
0: Mérgelődött hangosan.
1: Rettenetes, mikor egy ekkora állat nem kaparhatja meg belülről a fülét.
0: Kérem szépen, én nagyon szívesen megnézem, mondta Dani kicsit remegve.
1: Igazán megnézi, te kis vakarcs.
0: Hogy ne kérem, csak nem tudom, hogy másszak fel a hátára, talán ha lenne szíves ne hajolni.
1: Sokkal okosabb, ha téged tesztek a nyakamra,
0: mondta Sziám.
1: Ne félj, nem lesz semmi bajod.
0: Óvatosan fogta meg Danit az ormányával, persze, hogy azért Danikoma kicsit nagyon reszketett. Nem kell kinevetni, ti talán szeretnétek, ha egy 100 esztendős elefánt labdázna veletek? Dani megkapaszkodott a nagy fülbe, óvatosan alábújt és benézett. Azt gondolta, ha most az elefánt leereszti a fülét, akkor többet nem látom a Janikát, mert akkor palacsinta leszek. De Sziám nem eresztette le a fülét, úgy tartotta, hogy Dani bemászhatott.
2: Jaj, hát hisz egy nagy bogár van itt,
0: örvendezett Dani.
2: Szarvas bogár kérem, de megpróbálom megfogni.
0: Dani addig kaparászott Sziám fülében, míg a szarvas bogár belekapaszkodott a kezébe. Ki is rántotta onnan.
2: Jaj, harap!
0: Kiáltotta. Sziám nem ijedt meg a bogártól, leemelte a kis fickót a fejéről, és mikor a bogár elengedte Dani ujját, Sziám szépen eltaposta. Ahogy nem csiklandozta semmi a fülét, megint jó kedve kerekedett. barátságosan dörmögte. Derék, kis fickó vagy, pajtás. Tudod, szívesen megjutalmazlak majd később, mert most sok a dolgom, csak látogass még megint. Most várnak a gyerekek. És fölkapva hosszú ormányát, nagyot trombitált. És mikor István a hívásra bejött a ketrecbe, Sziám olyan szépen meghajtotta előtte vastag térdét, ahogy csak nagyon jó kedvében szokta. És engedte, hogy kivezessék az udvarra, amelynek a kerítése körül már rengeteg gyerek várta mindnyájuk kedvencét. Kapott Sziám tortát, cukrot, gyümölcsöt, talán még fánkot is. Hajlongott is érte szépen. Közben nagyokat trombitált, bizonyosan az éjjelzést köszönte meg elefánt nyelven. Danit az őr nem vette észre. Úgy megbújt a sarokban a széna alatt, mint egy egérke. Gondolta, megvárja itt, míg Sziám visszajön. Mert igaz, Dani tudta, hogyha az ember jót tesz, nem illik jutalmat kérni érte, de most Janira kellett gondolni. És míg a szénában kuporogva várakozott, mindjárt meg is köszönte a napnéninek a szívességet, hogy átadta az üzenetet, és kérte, hogy vigyázzon rá még egy kicsit. Mert igaz, hogy Sziám egészen barátságos volt, de egy ilyen nagy állatnál sosem lehet tudni, mi lesz. És jobban, ha kicsit még nem gázolna el, mert akkor a Janika hiába vár, és ha lennél szíves napnéni megsimogatni, hogy kedves legyen, és adjon nekem tanácsot, mert 100 esztendős más valaki nincsen itt, és ő biztosan sokat tud, mert sok esze lehet neki abban a nagy fejébe.
3: Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszon fölöttem gondviselő,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon, ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csaknem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márk, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár Református Dicsőítő Iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzeteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátum a július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olay Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a Civisváros egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek el lehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covid-nak még se híre, se hanva nem volt, Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ugye ez az időseknek szólóan képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen esetünk. Olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzet elé állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában, hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok, az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódni az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt be, amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép. Azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év, nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt. A 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt. Tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén, még egy fontos momentum. Az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet. Ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugati és nyugat-európai pedagógus képzőintézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
3: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat illik folytatni.
2: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének dísz doktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt, egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséget. Ez is egy fontos momentum volt, és most a tanév végén egy szintén oktatóból, hallgatóból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, Viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellier-vel is felvegyük újra a kapcsolatot. Nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
3: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
2: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána Sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam Sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődöm 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok, több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, hát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási

0: beszélt Olá Ilona interjújában.
1: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektor exercícium alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a erre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösség, tudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebbe egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
1: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
2: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem lévén az egyetemi lelkészség, a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
1: Személyiségfejlődés,
2: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
1: Pláne egy olyan intézményben, aminél mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon ott jelentősen nőttek a létszámok, és a nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
2: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás, mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15 15-en, 20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek

0: teretadni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó istentiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
1: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
0: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
1: az oktatók... Ez egyébként elég általános.
0: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatók karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
1: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetséggondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
0: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani. Például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
1: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
0: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam, előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart, a képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a két legfontosabb, két nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így két ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le egy ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a három ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
1: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégiumban került az összes felszoktatás.
0: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskola oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
1: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a három év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
0: Igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kálvin kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig ugye a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, ahogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 évben melegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
1: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
0: Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és két intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
2: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Baráth Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
3: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videó nyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a reformátusok szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A 4 napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcskertje, Szentpéter esernyője, házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
2: a
0: foszti fiú esete,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kovinyi ügyesen szabadkozott az iparosok előtt, jelöljenek más valakit, mert úgy veszi észre, a honorációr osztály egy része idegenkedik tőle, pusztán azért, mert az iparosoktól jön a gondolat. De már éppen azért nem engedik az iparosok, hiszen mi vagyunk többségben, s a kutyának parancsoljanak a hosszú kabátosok. A honorációrok közt ellenben e tisztes osztály jelöltjének gerálta magát, aki aggódik, hogy az iparosok nem akceptálják emiatt, mire a honorációrok kezdtek mennyre fölre fogatkozni, hogy ebben a városban az ész a diktátor. Kapott a szerencsés hangulaton a polgármester. Az igaz, nem minden csodálkozás és meghökkenés nélkül. Eddig is minden az ő kívánsága szerint történt körtvélyesen, de a gondviselés kerekén rendesen neki is csavarnia kellett egyet, néha kettőt is, most azonban a gondviselés kezdi magát hozzá alkalmazni, ami voltaképpen igen szép dolog tőle, de szinte sajnálta, szinte mellőzve érezte magát, hogy ne az ő hozzájárulásával legyen meg Kovinyi képviselővé. Bizony, nem engedné, ha nem a leendő vejéről volna szó, de már így csak, hát, hadd legyen. S maga hozta elő alkalmas órában a főispánnak, aki nem valami nagy súlyt fektetett a személyekre, tehát szívesen egyezett bele a Kovinyi jelöltségébe. A személy előttem mindegy, Péter vagy Pál, egy kutya, 4 darab Mameluka megyéből, 1 a városból, ez összesen 5 darab. Ha 5-en vannak, hát jó. Ha nincsenek 5-en, hát nem jó. Hogy kik, az smárn. Gőgös, sajátos észjárású arisztokrata volt, aki lelkében rettenetesen lenézte a parlamentarizmust és a népakaratot. Én rám még sohasem szavaztak, szokta mondani, és ilyenkor fölfújta magát, mint egy kakadu, és kevélyen ütögeti a mellét, mint egy spanyol grand. Különben kiváló főispán hírében áll, otthon azért, mert ebédjein valódi francia pezsgőt isztak a köztörvényhatósági bizottsági tagok, ott fönn azért, mert mindig beliferálja az 5 mamelukot. Ami a közigazgatást illeti, abban az a rendíthetetlen nézete, egy jó főispánnak csibukozni kell, és nem avatkozni semmibe, csak mindig csibukozni és csibukozni. Elég, ha az emberek tudják, hogy valaki csibukozik, és nézi őket. Mindezeknél fogva ő méltósága Kovinyit proponálta ott fönn, jelöltnek körtvélyesre, s miután a magas kormány nem tett kifogást, a városházán tartott népes értekezlet kikiáltotta egyhangulag, 5 tagú küldöttséget menesztvén érte a Röszkei Jégházához. A jelölt kevés vártatva zúgó éjjenek közt lépett a terembe, s elmondta programbeszédét szép, csengő hangján, mely hol ellágyult, mint a szívhez szóló pásztor furúja, hol mennydörgött, mint az ég villáma. A karzatról, hol a városka hölgyei nézték a nagy jelenetet, és hallgatták a szép beszédet, egy-egy virágcsokrot dobtak feléje valamely sikerültebb helynél, néhol tapsra verődtek össze a rózsás kis tenyerek. Csak egyetlen hölgy, akiről különben is az volt a hír, hogy hártyaival van viszonya, a szép özvegy minkeiné zavarta meg, a nagyszerű összhangot közbe kottyamván, halljuk hártyait! Amit azonban nem tűrhetett megtorlás nélkül Galgóczi Márton fazekas, és felszólalt harsányan. A szoknya azonban nem szaval! De ez nem zavarta a nagyszabású beszédet, csak pillanatnyi derültséget keltett, gyönyörűen ömlött a szó a szónok szájából, mint a hegyi folyam vize, mely virágos partok közt haladván, szeszélyes kagyarodásban néha a sziklát is megcsapkodja. Floki! Kiáltja egy elkényszeredett nyafka hang, ez most helyest jelent. Úgy van úgy! Kurjantja száz torok, s a tetszés végig morajlik a gyülekezeten. Mész csurog a szájából, tör ki egész extázissal Hibli postamester. Az enyémről is mész folyna, replikázik az ellentmondási viszketegségéről híres Levinci fiskális. Ha a polgármester Minka csókolgatná? Nosza lett erre nyomban spektákulum. Pengő Laci városi aljegyző éppen ott állt, és nagy hirtelen pofon ütötte ezért a szóért. A pof nagyot csattant, és egy percre erre fordítá a közfigyelmet. Mi az? Mi történt? Nagy hullámzás támadt a tömegben. Mindenki tudni akarta a tényállást és az okot. Levinci vörösen, mint a paprika, ziháló melkassal, hörgő, gyors szavakkal adta elő a körülte nyüzsgő csoportnak. Pofon ütött, mert azt mondtam, hogy az én szájamból is méz csepegne, ha röckei minka csókolná. Pofon ütött a stréber kutya, mert azt gondolja, hogy két legyen, akarom mondani, két protektort szerez egy csapásra, a polgármestert és a képviselőt, de meglakol érte a stréber kutya. A jelölt észrevette a szénát, s egy hirtelen kanyarodással, de természetes átmenettel gróf Széchenyi István prófétai lelkét kezdé magasztalni, azon Széchenyét, aki, és Kovinyi most arra a helyre nézett, ahol még mindig kavargott a sajnálatos incidens, aki így szólott egy ízben. Ne bántsuk egymást, mi magyarok! Ne kapjunk hajba minden csekéségért, mert oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Az idézet frenetikus hatást gyakorolt. Viharos taps és éljen reszkettette meg a városháza falait. Micsoda elme! Ordított föl Zadubán Vince számvevő. Némelyek soha se hallották még Széchenyi ezen szavait, némelyek nem is hitték, hogy Széchenyi mondta, van is egy grófnak annyi esze. Hogy mondta volna? Dehogy mondta. Hát látta ő a Levinci és Pengő közötti pofoszkodást. Akadtak olyanok is, akik el se hitték, hogy lett volna valaha olyan nevű gróf. De a hatás csak elméleti volt. Magyarországon általában elméletiek a hatások, mert már akkorra két fiatalember vert magának utat könyökével azon irány felé, amerre Pengő távozott a Virtus cselekedet után. A két fiatal úr, Palinat tűzoltó parancsnok és Kajton Józsi ügyvédjelölt, kik az imént még jámbor, odaadó arccal hallgatták a jelöltet, egyszerre átváltozának, tartásukon, arcvonásaikon csodálatos komolyság és fönség tükröződék. Annyira érezték a pillanatban saját fontosságukat, hogy mindenkinek látnia kellett ezt rajtok. A segédnek, suttogták szerte, és borzongás futott végig a kisvárosi hátakon. Az apróbb városi tisztviselők, a kisfejűek, egy csoportba verődve irigy trécseléssel latolgatták, mennyit ér meg egy pofon. Mit fog jövedelmezni az élelmes pengő kollégának? A szónok ez alatt kényelmesen eljutott a messze múltakból a jelenre, sőt, azt is átugorva már a jövő esztendőben kalandozék fejtegetvén a kvótát. Hatalmas hangon tiltakozott a haza szent nevében, annak jogosulatlan fölemelése ellen, és két ujját az ég felé emelve ígérte, hogy jogosulatlan fölemelést nem fog megszavazni. Csak hogy minden fölemelés jogosult lesz. Dohogta hártyai, a hajdani képviselő bizonyos keserűséggel, azon ocsmány iszappal lelke fenekén, melyet a mellőzés lerak. Másrészt azonban, folytatta Kovinyi, a viszonosság azt követeli, hogy mi is tekintetbe vegyük a másik állam érdekeit. Két szerződő félnél, tisztelt polgártársaim, nem lehet sem az egyiknek, sem a másiknak csak kapni és nem adni, mert kettőn áll a vásár, és a paritás megkívánja. Mi az a paritás? Zúdult közbe egy tompa hang, mintha föld alól jönne. A szónok nem jön zavarba, elkezdte magyarázni, mi a paritás. A paritás! Tisztelt uraim, hogy egyenlő mértékkel mérjünk. Ide egy font, oda egy font. Úgy! Akkor előbb ők közülük is akasztódjék föl 13 generális, azután lehet beszélni a többiről. Nagy derültség támadt. A Haolta pedig, veszedelmes vendég a frázisok közt, megeszi őket. Olyan, mint a tyúkolba beszabadult róka. Kovinyi megtántorgott egy másodpercig, mint Kinizsi Pál a nyergében, mikor egy gyermek egy borsó szemet hajított rá. Egyéb iránt zavar és háborgás támadt mindenfelé. Ki volt az? Hát, egy inci-finci emberkét taszigáltak előre, aki peckesen tartotta a körte alakú fejét, körülbelül mint Dávid, mikor Góliátot megtalálta a paritjakővel. Én la, mondta az apró, vézna emberke a mellére ütve. A munci Szabó, a munci Koma, kiabálták számosan. Templomi csönd támadt, hogy mi fog történni. Na most, János, most légy észtél, Kovinyi János. Elmosolyodott, és odaszólt szelíd humorral. Rövidlátó vagyok, tisztelt uraim. A nagyon apró betűket és a nagyon apró embereket nem bírom jól kivenni. Ugyan méltóztassanak, kérem, fölemelni azt a kis urat, hadd lássam én is. Erre is nevettek, s most már a Kovinyi részén volt a derültség, ez a bolondos, csillogó-villogó fegyver. A csizmadiáknak több se kellett, egyszerre a levegőbe emelték Munci Szabót, aki harapott, hadonászott a kezeivel és rúgott a lábaival. A csizmadiák úgy is dühösek voltak rá, hogy merő náluk különb hazafi lenni. Egy közönséges kecske, bizonyosan jól meg is ropogtatták az oldalbordáit. Nem csodálkozom, folytatta Kovinyi, hogy az én tisztelt polgártársam olyan vérengző, mert egész életében gyilkos, hegyes végű dárdákkal dolgozik, azokkal döfködvén a posztót. Zajos és hosszas derültség. S amit összetüsköd, ha rosszul csinálja, könnyű kifejteni, de a politikában, lévén a politika az exigenciák tudománya. Úgy van, úgy, bólingatott Köntösi Mihály uram, a sarki pék. Ha valami elhibáztatik, számos emberöltők sínylik meg. Rendes medrébe tért vissza, innen túl az oráció folyamatja, s most már meg sem szakították, csak éljenek és helyesek. Mindössze a vége felé, midőn az önálló magyar bankot ígérné Kovinyi, mint kiküzdendő sine qua non-t, a Lipóci Szűcs, széles hátához támaszkodó Hatolyka György asztalos, fölriadt egy persze szendergéséből, voltaképpen ez a szendergés volt a leghelyesebb kritika a két óráig tartó beszédre, fölriadt és halván, hogy az önálló bankról van szó, félálmosan belehújjantott, nem kell önálló bank! Rögtön nekiestek tizen is, lehurrogták, lepisszekték, mire megadta magát Hatolyka György. Hát, legyék bank! Hörögte, újra behunyván a szemeit szendergésre. Így múlt el a nevezetes nap, melyet 300 terítékű vacsora követett a szegfűnél, számos szellemes tósttal fűszerezve. Egész éjjel a legfölségesebb hangulat volt, csak a párbaj segédek kászmálódtak korábban haza, néma jelekkel, arcfintorokkal és válhúzogatásokkal mutogatva a tartóztatóknak, hogy nekik korán reggel komoly dolgok van, tehát le kell feküdniük. Pengő Laci ellenben kutyába se vette a fenyegető végzetet, olyan kedve szottyant, hogy kabátját levetve ott aprózta imarogyásig a cigány előtt. Látván ezt Levinci, az úra terített asztal másik szárnyán, minthogy őt sem a gólya költötte, rálicitált ellenfelére a jókedvével, s elkezdte énekelni azokat a szép duhajnótákat az ő zamatos tempójával, betyárosan illegetve hozzájuk egész testét, beléjük öntve egész lelkét, hogy azt mondja, Pestika szárnya, repedj meg, ides rózsám, szabadíj meg, szabadságom be van zárva, most jön a szívgyurka Ferenc Jóska ládájába, stb. Stb. A dal és a tánc ikertestvérek összejönnek. A mámor, az édes köd nem útvesztő, mint a közönséges ködök, de híd közöttük. Nem lehetett más vége, mint hogy hajnal felé Levinci és Pengő némi unszolások közbejöttével kibékültek, kezet fogtak. A gyurka, akinek a nóta poénjeit jelezte előbb Levinci, hogy most jön a szép, szétütötte. Összecsókolóztak, mert mindeniknek egy-egy cimbora fogta és taszította a fejét, míg a két koponya összeért, a csók után örök barátságot esküdtek egymásnak, és hajnalpirkadáskor csak a négy segéd jelent meg a Szeplő nevű fenyőerdőben, s a derék gentlemanek fölötte csodálkozának, hogy a két ádáz ellenfél nincsen ott. Ugyanezen a reggelen, midőn a nap fölbukkant nyárias ragyogással és melegséggel, lobogó díszben látta Körtvélyest. A kovinyi zászlókat már kora reggel széthordozták a hajdúk, csak hamar feltűntek a házfedelek szelelőin és a homlokzatokon. A kisgyermekek három ágú tolbokrétákat tűzdeltek fel a kalapjaikra, s az egész város visszhangzott az éljen Kovinyi kurjongatásoktól. Valóságosan dühöngött a kovinyi láz. Még a szurtos szolgálók is, akiknek az esze ott szokott keringeni egész évben a katona kaszárnya körül. Kovinyit magasztaló verseket komponáltak kender fillózás közben. Minden, de minden Kovinyit dicsőítette. A falak plakátjai, a kerítésekre krétával fölfirkált éljenek. Sőt, Kukucska Pál, a jókedélyű luteránus kántor megvilágított transzparentet tett ki még éjjelen át is a kapujára e fölirattal: Venum, Veni, Vivat, Covini. S maga Covini is jól csinálta. Folyton beszéltetvén magáról, különféle jelességeinél fogva. Egyszer mind a 9 bábot leütötte a sörházi kuglizón, másnap elnyerte a kucséber kosarát extrátón a 28-as számon, 28-ára volt kitűzve a választás is, a 3. nap pedig ott sétálgatván a Kemesebb partján, miután épp abban a percben szédült le a hídon egy öreg asszony, Botoska Mihály Vargának a neje, s a vízbe pottyant, a követ jelölt, utána ugrott, és kimentette. Szerencse, dicsőség és szerelem környezte Covinyit. Az összes fővárosi lapok, még az ellenzékiek is azt írták: megválasztása kétségtelen. De, ami mindennél több, Kozsehuba Flóris takarékpénztár igazgató nyilvánosan kijelentette: erre a mandátumra már a takarékpénztár is ád. És, amint tudom, Covinyi mindjárt melegiben szaván is fogta egy nagyobb fajta kölcsönnel. Ötödik fejezet. Katángi kombinál. Gonosz vagy, kis ámor, hiába teszed magad, hogy a nyilat hegyén méz van és semmi egyéb, s hiába fogják rád, hogy csak úgy ész nélkül lövöldözöl jobbra-balra a vak esetlegesség szerint. Nem hiszek neked, te kis kölyök. Nem vagy te olyan naív. Némelyik összehozatala a pároknak valóságos stratégiára mutat. Némelyik malíciára, sőt, bosszút is állsz, ha megharagszol. Ej, ámor, ámor, te megharagudtál Covinyira. Na ugye? Eltaláltam. Engedd, hogy rátegyem az ujjamat az orrocskádra, lám, hogy nem mered tagadni. Igen. Megharagudtál Covinyira, mert csúnya dolog, hogy mikor a te pártfogásod alatt van, s te egy kerten vezeted, mely tele van rózsákkal, jázminokkal, akkor ő a kerítésen kívülre is bandzsalít egy varangyos békára, akit politikának neveznek. Az istenek végre is nem vegyes kereskedők. Az ember nem vehet

összekerültek a kupéban egy csinos szőke urral, kit egy közös ismerős ezekkel a szavakkal mutatott be a családnak útközben, íme egy eleven milliómos, Brandt Károly gyáros, Bécsből. A milliómos nagyon is eleven volt, és elkezdett a minka körül forgolódni, és minthogy igen szép kék szemei voltak, csinos, nyulág termete, minkának igen hízelgett a szép tevése, s ábrándos pillantásainak perzselő sugarai szelíd pírt csaltak arcára. Ettől a pirulástól természetesen még szebb lett, és hogy ím, a minka szebb lett, a gyáros még jobban ittasodék meg a bájaitól. Így szüli az ok az okozatokat. Körtvélyesnél azonban le kellett szállania a familiának, mire az öreg úr a megkötött ismeretség folyamányaképpen szíves mosolygással nyújtá nagy szőrös kezét búcsúzásra. És ha majd egyszer erre jár, látogasson meg bennünket. Mikor? Kérdé Brandt úr magát meghajtva. Akármikor. Köszönöm. Élek a szabadsággal, és mindjárt most teszem tiszteletemet. A csodálkozás halk sziszenését hallotta a mama, s ilyettében vagy örömében ki ösmerné az asszonyokat, elejtette a lornyettjét. A kupéülés alól kellett kiszedni, egyik üvege el is tört. Minka pedig piros lehet, mint a májva rózsa. De hisz önnek, mint mondá, sürgős dolga van Brassóban, szólt a királyi tanácsos úr némi zavarral. Igen, egy terminus, de ön tudja, mi a viszmajor? S jelentőség teljesen nézett a vén polgármester szeme közé. Az pedig valamely alkalmas mondat után kotorászott fejében, mely tudtára adná Brandtnak, hogy minka már menyasszony. De végre is magyar ember volt. Még ha a józanész kívánja, se szalaszt el a magyar egy kínálkozó vendéget. Márpedig ezt a józan észse kívánta, mert még két leánya van otthon pártában. Brandt úr tehát kiszállott körtvélyesen. Az indóháznál ott várták már szüleiket az otthon maradt kisasszonyok, Ilona és Katalin. Brandt úr mutatta be nekik a vendéget a nagyságos mama, kedves vendégünk, ez pedig az Ilona lányom, szakasztott más a minkának, az az arc, az a lélek. Ami a kis prücsköt illeti, a prücsök a Katica volt, ez még iskolába jár, gyere hát közelebb, ne légy olyan szégyenlős. De a Katicát sokkal jobban érdekelték a csomagok, amiket a kalauz lehaigált a kupéból, meg a tömérdek láda, melyeket a vasúti szolgák leraktak. Talán neki is kerül azokból valami. Minthogy két kocsi volt, egyik az uraknak, másik pedig a málhákra, a polgármester úr átült a málhás kocsira a két hamupipőkével, akik cirógatni kezdték útközben. Hát nekünk mit hoztál? Egy-egy ruhára való kelmét. Hát még? Nem mondom meg, nehogy irigykedjetek egymásra. Hát súgd meg. Na jó. A kis Katica volt a legkíváncsibb. Ő tolta oda legelőbb az apja torzombor szakállához a fülecskéjét. Süvített bele az öreg, kötekedvén a kedvencével. A kocsi zöreje elnyomta a huhuhút, csak abból lehetett megtudni, hogy valami tréfásat súgott az apja, mert hirtelen elkapta a fejét és nevetett. Most Ilonkám volt a sor. Hát nekem mit hoztál? Egy kérőt. Súgta az öreg úr. Aranypillangó, magától röpült ide, okos légy, ugyan apa. Kigyúlt a szép arca, mint a fákja. Szégyenlősen behúzta szemére az orgonavirágos szalmakalapját, hallgatott és félrenézett, mintha

0: semmi sem érdekelni a világon más, csak az, hogy mind következnek egymás után a körtvélyesi házak. De hasztalan igyekeztek a szülők másfelé terelni Brandt Károly figyelmét, s föléleszteni Ilonkában a szikrát, mely szikrát csal, ámor nem hagyta szövöttjét szétfejteni, s fürgevetélőn átszövetni a vacsora után megtörtént, amit különben előre sejtettek az öregek. Brand megkérte a Minka kezét. Érdemes volna részletesen szólni a vacsoráról, ha regényt írnék egy keletkező szerelemről, és nem egyszerű választási riportot. Így meg kell elégedniük, tisztelt olvasóim, az egyszerű regisztrálással, hogy midőn a kisasszonyok elvonultak lefeküdni, Brand úr, kit meggyújtott gyertyával szobájába akart a királyi tanácsos úr kísérni, egy kicsinség visszatartotta a szülőket, és kinyilatkoztatá, hogy ő nem élhet Minka nélkül tovább. Röszkei úr nem jött zavarba, el volt készülve az esetre. Annyira el volt készülve, hogy már este felé sürgönyzött a Bécsben lakó sógorának, tüstén tudósítsa Brandt Károly nevű gyáros társadalmi és anyagi értékéről. Röszkei úr tehát ünnepélyes arcot vágott. Bizonyára nagyon megtisztelve érezzük magunkat, de ön elkésett. Ó, Istenem, milyen kár! A Minka leányunk éppen menyasszony. Lehetséges-e? Dadogta Brandt Károly elsápadva. Miénk a hiba? Nekünk kellett volna szólani, de ki gondolhat ilyesmire, teringettét nem élünk a lovakkorban? A romantika az ördögé már, és nem vagyunk képzelődők, nem is álmodtunk ilyen szerencséről.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixát Kelmen Két választás Magyarországon című regényéből, a Második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: Gólya Kalifa.
10: Paszti fiú esete.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson napra kész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Előd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36, és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dire Straits Brothers in Arms lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Brothers in Arms a Dire Straits együttes 6. stúdió albuma 1985-ből. Ez volt a legsikeresebb lemezük, világszerte 30 millió példányban kelt el, mint Amerikában, mint Angliában. Első lett a lemezlistákon. Egyike volt az első zenei albumoknak, amelyet digitálisan vettek fel és CD-n forgalmaztak. A So Far Away Maxia volt a világon az első Maxi CD.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A felvételek egy része a Monserrati, a másik részük a londoni Air stúdióban készült. Monserraton az éppen ott nyaraló Sting beszállt a Money for Nothing felvételeibe, amelyhez a híres vokális sort improvizálta a Don't Stand So Close to Me című szám címadó sorának dallamára.

A szám kislemeze és az ahhoz készült videóklip az MTV csatornán gúnyolta ki. Egy időben a dal híres mondata lett a csatorna szlogenje. I want my MTV, illetve ezzel klippel indult az MTV Europe.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A második oldal négy dala az El Salvadori és nicaraguai gerilla háborúkra, illetve a Falklandi háborúra utalnak szövegükben.

A Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albumának listáján a 351. helyére sorolták. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

0: Zenes Ám című műsorunkat hallották, melyben a Dire Straits Brother in Arms lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon, ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csak nem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmányborsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márk, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár református dicsőítő iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzeteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Ficseri Gyermekstúdió.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
2: Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
4: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50-100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett.
2: Vakációs Biblia tábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
5: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
2: A Vibe Fesztivál.
6: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A Ficseri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
7: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanul, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
7: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Ficseri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
7: igen,
3: legyenek.
7: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni, szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen odajön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
7: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
2: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsgaeredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette. A riporter Pil Bakincső.
2: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
3: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
2: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
3: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne roncsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
2: A Kolozsvári Református Kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a Református Kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
4: Ebben a tanévben a két osztályunkban összesen 60 diák végzett, ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában, tehát itt a kompetenciavizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a négy írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk, mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt, egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most ez a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel, érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, összérettségi után, akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is. Mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osok voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8-37, a kémiánk az 8-75, a pszichológia az 8-23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8-90, és a fizika az 7-28. De ez a 7-28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
2: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
4: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évbe lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisifor Gibu elméleti liceumból

0: a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákunk készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantárgy versenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumban, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk a következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
1: Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
3: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliátet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
4: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és már másik hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ez határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni, nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
3: De jó ez az, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
4: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent. Az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást misszióza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez,

0: már ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézimunkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
1: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a COEN programjához kapcsolódtak, de hogyan kézelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
0: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mint a jánosi gyülekezet, a COEN programot veszük a gyerekhéten alap történeteknek, illetve alap programnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
1: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van és segít a háttérmunkában.
0: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezet a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt áll, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
1: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
0: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert, reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári magyar ifjú kémikusok szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
3: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
4: A BBTN sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült. Ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjúkémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le, illetve jelen vannak a közgazdász klubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
3: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
4: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
3: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztálya voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
4: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
3: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
5: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karrier tanácsadó pályorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
6: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
3: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
5: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
3: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
6: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
3: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
6: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
3: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
5: A karrier tanácsadó központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karriertanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12-es osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
3: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
6: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
3: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
5: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
3: És számodra?
6: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
3: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
5: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
3: És mit tanultok?
5: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
3: És te?
6: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
1: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra. Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
7: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
3: És akkor áruljátok el ezt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
8: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
3: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
7: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
3: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
8: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
3: Még csak a fesztiválnak a második napján tartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
8: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
3: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
7: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ő is komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
3: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
8: A komix legfőbb célja az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
3: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
8: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
3: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
8: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
3: Miért tartod ezt fontosnak?
8: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
3: És te?
7: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és ő megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a Reformátusok Szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A négy napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Idén is odaítélte a Szuperszum alapítvány a Szuperszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektre lehet fordítani, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernaszkóni Bus Katalint, a Szuperszum Alapítvány elnökét hallják.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 000 forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvodavezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel, a Kazincbarcikán, meg a polgármester úrral, egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik.
1: A másik díjazottról mit tudhatunk?
2: Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át. Azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye a rendezvény, az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz a Kazincbarcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni.
1: Ha még valaki esetleg nem hallotta a beszélgetésünket, hogyan zajlik tulajdonképpen a jelölés? Ugye itt nem az a lényeg, hogy egy személy kapjon több jelölést, hanem egy jelölés is elég.
2: Így van, egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Krisztininiről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek. Hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, és őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
1: Mit szólt a díjazott?
2: Meglepődött meg, és egyébként most már rájöttem, hogy nekem nem szabad elmenni. Mm. És hogyha a kis busszal megyek, akkor a város másik végén kell parkolni, mert tavaly Monokon felismert, ugye szintén engem és a kis buszt is. Most is jó messzire próbáltam megállni. Nem tudom, hogy engem felismerte, de Verespált felismerte, és nem tudta hova rakni, hogy milyen összeköttetésben van ő most ott egy kazincbarcikai óvodában. Hát egyébként kérdezte is, hogy mire költheti el ezt a pénzt, a díjnak ugye nagyon örült, és hogy milyen projektet tud ebből a pénzből összehozni, és neki 10 percen belül a fejébe megvolt. Tehát ő tudta, hogy a gyerekeknek mi lenne a legjobb, hogy a szülőkkel egyeztetve mi az, ami ebből a pénzből kijönne, nem is kell hozzátenni, nem is kell több pénzt szerezni arra a projektre, amit ő szeretne ebből létrehozni, és neki 10 perc alatt megvolt a fejében. És a gyerekek, amikor ugye mi egy kicsit úgy távolabb álltunk, tehát az volt az első, hogy rohant a Kriszti nénihez, és ölelték, és puszilták, hogy jaj, de jó, Kriszti néni, mert te vagy a legjobb. Hát ettől nagyobb visszajelzés, ettől nagyobb visszaigazolás nincs is.
1: Verespált már említettük, kik még a kuratórium tagjai?
2: Fandőr Ferenc színművész, Dr. Verkei Imre, ugye őt neurológus nem kell bemutatnunk, Csizmárné Gede Erika, valamint Mezeini Varga Éva.
1: Milyen szempontok alapján választ a kuratórium?
2: Szakmai szempontok, ugye mindenki pedagógus, ugye Fandor Ferenc is tanít, tehát oktat, valamint ugye Velkei professzor is ugye tanít és oktatott, ugye, úgyhogy Verespár ugye tudjuk, hogy pedagógus, Mezeini Varga Éva, ugye ő a Kafka és a könyves iskoláknak volt ugye az igazgatónője, valamint Csizmárné Gede Erika pedig ugye, mint óvodapedagógus és óvodavezető. Úgyhogy mi őket választottuk a kuratóriumnak, ugye 3 évvel ezelőtt felkértük őket, és ők szakmai szemmel választják ki a szerintük legjobbat, aki erre a díjra méltó lehet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernasz Kunibus Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány elnökével, a Szuperszum háladíjról és a szervezet munkájáról, terveiről.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Idén is odaítélte a Superszum Alapítvány a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány, ismét készülnek Erdélybe adománnyal, és már elkezdődött a hagyományos tanszergyűjtés is. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasz Kunibus Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével.
3: Nyáron jönnek hozzánk a diákok, az 50 órás közösségi szolgálatra nagyon sok diák jelentkezett, és ugye a papírozások, a feladatok kiosztása. Készülünk ugye az évszakváltásra, mert ugye szeptembertől bejön mindenkinek ugye az évszak szerinti ruházat, a tanszerek ugye, az még egy nagyon fontos része nekünk most a nyárnak, ugye előre készülni a tanszerekkel, az iskolatáskával és az írószerekkel, valamint rendezgetünk és próbálunk tényleg mindent hasznosítani és hatékonyan adományozni. Nemrég voltunk most kétszer is egy hónap alatt Erdélyben, egyszer mi is elmentünk, egyszer pedig egy felajánlást követően kivitték nekünk megint egy furgonadományt egy másik árvaházba, úgyhogy most már 6 árvaházba vittünk adományt egy hónap alatt, valamint Felvidékre is készülünk ugye adományokkal, mindamellett, hogy Borsodból hetente 2-3 önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat jön hozzánk, vagy pedig intézményeket támogatunk. Tehát a héten például Boldogkőváron voltunk az öreg torony fogyatékkal élők otthonába, és készülünk Tokajba, ugyanennek az intézménynek a társintézményébe, a fogyatékkal élő emberekhez, és ezek ilyen specifikus adományozást igényelnek, mert a fogyatékkal élők otthonában nem minden típusú ruházat és cipő felel meg, tehát gombcipzár ne legyen rajta például, ugye, tehát ezeket sajnos át kell nézni, ugye az adományokat, amiket elviszünk, és erre jönnek például a gyerekek hozzánk, és válogatják, és készítik össze a zsákokat, készítik össze a ruhákat, készítik össze az adományokat, a játékokat, átnézik, hogy ne legyenek sérültek, vagy megfelelőek legyenek az adományozásra. Valamint hát nagyon sok adomány érkezik hozzánk, nagyon-nagyon sok adomány, és ezeknek a logisztikája. Na, ez egy nagyon nagy feladat most nekünk.
2: A tanszergyűjtés már megy, már aktív, működik?
3: Igen, a tanszergyűjtés ebben az évben is a Mirehuval, a Miskolc megyei város ugye önkormányzatával és a Meszegyivel együtt közösen fogjuk idén is átadni, remélhetőleg ugye megint több mint 130 iskola, teli iskolatáskán. Mit jelent ez a valóságban? Az, hogy a Superszum Alapítvány az iskolatáskákat, a tanszereket gyűjti. Ami hiányzik az iskolatáskából, azt a Mirehu felajánlásával megvásárolja és megtömi az iskolatáskákat, kitisztítja először is az iskolatáskákat, amiket összegyűjtünk, és átadásra előkészíti, bevásárolnak, ugye, a Mirehu vezetősége bevásárol és megtömi az iskolatáskákat, és ugye Meszegyi és Miskolc város önkormányzata által kiválasztott családok, akik tényleg a legjobban rászorulók, és a legjobb helyre kerülnek náluk az iskolatáskák, kiválasztásra kerülnek, értesíti őket a Meszegyi, és egy picike kis ceremónia keretén belül átadjuk ezeket a teli iskolatáskákat a gyerekeknek, jönnek a táskáért, kiválasztják, hogy melyik táska tetszik nekik, mikor bejönnek a terembe, akkor már látszik, hogy felcsillan a szemük, hogy jó, én autósat szeretnék, én állatosat szeretnék, én lovacskásat szeretnék, én csillagosat szeretnék, és látszik rajtuk, hogy nekik már így fejben megvan, hogy melyik táska lesz az övéké.
2: Legutóbb, mikor itt beszélgettünk a stúdióban, akkor készültetek Erdélybe, az útról, ha mesélnél nekünk.
3: Hát felemelő, és én összeteszem a két kezem, hogy ismét eljuthattam oda, láthattam, és nagyon-nagyon köszönöm tényleg, hogy a gyerekem az egyiket most el tudtam vinni magammal. Nem is készítettünk egyébként riportot arról, hogy mi milyen adományt vittünk. Az adomány, azok a tárgyak. Megkapjuk, köszönjük szépen, összerakjuk, szelektáljuk, összekészítjük, és elvisszük a célpontra. De az, amikor a gyerekek, ugye több fiatal jött velünk, gyerekek kiszálltak a kocsiból, a szuperszumos autóból, és egy vadidegen helyen, egy árvaházban azonnal megtalálták a feelinget az ott élő fiatalokkal, és fociznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak, beszélgetnek. nem is akartak onnan eljönni a mi fiataljaink. Az én fiam például egy nagyon aranyos kis 6-8 év körüli kisfiút tanított biciklizni, és addig nem mehettünk haza, míg meg nem tanította biciklizni például. Ezekért a pillanatokért éri meg. Nem azért, hogy mit kapunk és mi, és mit viszünk oda, mert azok csak tárgyak. De ezek a felemelő pillanatok, amikor egy érzelmi intelligenciával, magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyerekek, akik eljönnek az árvaházba, és azt mondják, hogy ők szeretnének jönni. Tudják, hogy hova megyünk, tudják, hogy mi a feladat, és amikor megérkezünk, látod, hogy a legjobb helyen vannak, és nem akarnak onnan eljönni, na ezért éri meg. És én, mint szülő, én, mint alapítványvezető látom ezt, és szeretnék ismét kimenni, és ismét ilyen helyeket felfedezni, és az ott élő emberek szeretete, invitálása, ahogy vendégül látnak minket, ahogy fogadnak minket, az az egyszerűség, az a tisztelet, ami bennük van, nekünk nagyon-nagyon felemelő.
2: Egy sikeres családmentés is történt az alapítvány életében.
3: Igen, nemrég volt egy olyan esetünk, amikor egy édesapa maradt két kislánnyal fedél nélkül, és ugye nincsen

0: amiben tényleg minden segítséget megadtunk, itt most nem kellett házat építeni, itt egy albértet kellett találni nekik. Az édesapának a munkaszerződése sajnos nem engedte azt meg, hogy az önkormányzathoz ugye menjünk, mert ott a munkaszerződés kell, visszamenőleg 6 hónapra, igazolni kell ugye azt, hogy ő neki rendes jövedelme van. Ezért alternatív megoldásként fizettünk neki az összegyűlt pénzből egy rövid időre, erre a pár napra szállást, és egy teljesen véletlen folytán jött hozzánk az egyik önkormányzat polgármestere, és ugye vele az alkalmazottak adományért, és megkérdezte, és egyébként Kati, mi miben tudunk nektek segíteni, mert ők érti, mindig segítetek nekünk, de mi miben tudunk nektek, tudunk esetleg valami, nincs esetleg egy olyan háza a településednek, amit ki lehetne bérelni, vagy esetleg munkáért cserébe, vagy valamilyen jutányos áron megkaphatna ez az édesapa a két kislányát, és Miskolchoz aránylag közel lenne, tehát hogy a gyerekek tudjanak itt iskolába járni. De egyébként van, mondta ezt a polgármester, és innen elindult egy folyamat, szimpatikusok voltak egymásnak, bemutattuk őket egymásnak, és falugondnoki állást is felajánlott a polgármester. Kiköltöztettük őket, elvittük őket, ott szembesültünk, hogy a konyhában csak bútor van például, tehát most a konyhai eszközökre álltunk rá, ugye egy kisebb méretű hűtőt is kértünk, hogy esetleg valakinek van, akkor azt hálásan köszönjük, egy picike fér csak be, nem nagy, valamint ugye a konyhai eszközök egy 3 fős családra. Ami fontos, a többi bútort azt sikerült szerezni, ugye ruházatot azt ugye előzőleg már nagyon sokan hoztak a lányoknak is, meg az édesapának is, ágynemű minden törölközünk minden megvolt nekik, úgyhogy tulajdonképpen beköltöztek, és ez egy nagyon jó sikersztori, az elmúlt hónap júniusnak a sikersztoria, hogy megoldottuk, megcsináltuk, és úgy, hogy tulajdonképpen csak leírtuk a történetét ennek a családnak, és jöttek az emberek, segítettek, kérdezték, úgyhogy egy újabb sikeres családmentésen vagyunk túl. Pont itt a siker után, amikor beszélgettem az önkéntesekkel, azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen otthont, vagy egy ilyen védett házat kellene valahol itt a környéken létrehozni, mert tényleg rengeteg ilyen megkeresés van, és rengeteg ilyen szükséges. Tehát rengeteg olyan pillanat van, amikor szólnak nekünk, és azonnal menni kell. Azonnal próbálunk segíteni. De hogyha nincsen lehetőségünk, hova betenni ezeket az embereket, akik bajba jutottak, vagy krízis helyzetben vannak, akkor nem tudunk segíteni. Tehát az első lépés a legfontosabb, hogy elhozni onnan, ahol krízis helyzetbe jutottak, vagy bajba jutottak, és elhelyezni őket valahova. De hova? Az állami szférában nagyon nehéz. Magánúton kell valamilyen módon megpróbálunk ismeretségi körben. Van esetleg egy lakásod kiadó, amit egy hétre kivehetnénk, vagy odaadnád esetleg ingyen? Tehát ezeket mindig feltesszük, ezeket a kérdéseket. De hogyha lenne egy saját olyan berendezett otthon vagy lakás, ahova ilyen esetben el tudjuk helyezni a családokat, az egy annyira jó lenne, és egyébként van olyan alapítvány, aki ezt meg tudta oldani vidéken, nem lehetetlen, hogy nem vágunk bele egy ilyenbe is.
1: Mik még a célok, tervek nyárra, nyár végére?
0: Nyár végére ismét Erdély, most ugye a 7.-8. gyermekotthonba szeretnénk eljutni majd szeptemberbe, utána majd még karácsony előtt még egyszer. De most ez a nagy tanszergyűjtés és a nagy iskolakezdés. Tehát az iskolakezdésre azért nagyon sok családot megterhel az iskolakezdés, bár azt mondta a miniszterelnök úr, hogy azért a rászoruló és a hátrányos helyzetű családokat támogatni fogják, de azért nálunk nagyon sok a kérés, és nagyon sok a kérdés, úgyhogy mi most megpróbálunk erre felkészülni, a mindennapi krízis helyzeteket megpróbáljuk megoldani, a nap mint nap befutó kérdéseket megpróbáljuk varázslattal valamilyen módon teljesíteni, vagy segíteni, úgyhogy most leginkább ez az iskolakezdés lesz nekünk a nagy feladat. Azért az önkénteseket is el kell engednem egy kicsit pihenni, úgyhogy nyáron így felváltva pihenni mennek. Aztán szeptembertől, mikor mindenki visszajött, akkor újra kezdünk.
1: Beszéltünk már itt az Európa Rádió stúdiójában hosszabban az önkéntességről, az önkéntes munkáról. Most említetted, hogy fiatalok is vannak. Mi a helyzet jelenleg az alapítványnál? Van elég önkéntes?
0: Effektív igen, a feladatok növekednek, És ennek arányában keresünk mindig önkénteseket. Nyáron azért többen szoktak jönni, ugye fiatalok is, gimnazisták, iskolások, és egyébként egyetemisták is jönnek a

0: akik felfedezik az önkéntességet, és tudatosan tesznek azért, hogy másoknak jobb legyen. Voltam már többször az egyetemen erről előadást tartani, beszélni az egyetemistáknak, hogy miért fontos az egyébként, hogy önkénteskedjenek. Ők a jövő adományozói, amikor elkezdenek dolgozni, utána az adójuk 1%-át ugye felajánlhatják majd. Ők azok az emberek, akik hogyha valamilyen fizetést kapnak, abból tudnak adományozni, tudnak bármit is vásárolni, amire szükség van, ugye? Vagy pedig egy projektet támogatni. És amikor elmondom ezeknek a fiataloknak, hogyha nekik az önéletrajzukban benne van az, hogy ők évek óta önkénteskednek, akkor egy HR-es szakembernek egy nagyobb cégnél az már egy biztos pont, egy biztos jel arra, hogy lojális, empatikus az a jelentkező, a megoldókészsége talán nagyobb, meg jobb, mint az átlag, elfogadóbb, probléma megoldó készsége is ugye sokkal jobb, mert egy alapítványnál, főleg a mi alapítványunknál ezek a feladatok, és ezek a jellemzők ugye az önkéntesekre, még mindig mindenki önkéntes nálunk, tehát még mindig nincs egyetlen egy alkalmazottunk sem, mindenki önként jön, és mindenki szívvel, lélekkel végzi azt, amit csinál, és rávezetni a fiatalokat arra, hogy ez jó, és egyébként adni jó. Ez nagy feladat, és egyébként amikor beszélek az önkénteségről és a munkánkról, még nem is annyira értik, amikor invitálom hozzánk, hogy gyertek és nézzétek meg, és bemutatom nekik a raktárokat, bemutatom nekik az önkénteseket, a feladatokat, a munkát, azt, hogy mi mindent csinálunk, értik, és jönni szeretnének, és szeretnének önkénteskedni, és a szuperszónál szeretnének önkénteskedni. Én mindenkinek azt mondom, hogy találja meg a megfelelő célt, és a megfelelő helyet, ahol ő jól érzi magát. Lehet ez egy állatmenhely, lehet ez egy más típusú alapítvány, nem feltétlenül a szuperszón, de akik eljöttek hozzánk, gyerekek, nagyon-nagyon tetszett nekik. Az 50 órás közösségi szolgálatra pedig ugye 15 éves kortól, 18-19 éves korig szülők jelzik nekünk, hogy a gyerekeknek meg kell csinálni, és le kell pecsételni a kiskönyvet, tehát jönnének a gyerekek dolgozni. Ezt a gyerekek nem mindig értékelik, és nem mindig szeretnének dolgozni nyáron, ugye, de azért megtaláljuk nekik azokat a feladatokat, amik megfelelőek, és ugye hát nem mindenki befogadó, tehát mindenki nyitott, és mindenki ugye szeretettel várja ezeket a gyerekeket, hogy jöjjenek, és utána maradnak sokan. Tehát visszajárnak hétvégente, vagy a különböző rendezvényeinkre, projektjeinkre újra jönnek, és kérik is, hogyha van jótékonysági futás, Mikulás ünnepség, gyereknap, ugye most is lesz majd egy olyan nyárzáró projektünk Kazincbarcikán, ahol szeretnénk lezárni majd a vakációt, egy gyereknap jellegű program, amire már most jelentkeztek a gyerekek, hogy szeretnének jönni segíteni, a happartit előkészíteni, a cukorágyúzást, a gyerekprogramokat ugye csinálni. Ezt élvezik egyébként a gyerekek, úgyhogy én ebbe az önkénteskedésnek a megtanításában is, és hogy nyissanak az önkéntesség felé. Egyébként külföldön teljesen normális, hogy a gyerekek, hogy a fiatalok önkénteskednek bárhol is, akárhol. Magyarországon ezt még meg kell nekik mutatni, és meg kell tanítani, hogy miért fontos, és hogy mit nyernek vele, hogyha egyébként ők kinyitják a lelküket egyébként mások felé is, és tesznek másokért önzetlenül.
1: Hogyha valaki esetleg szeretne segíteni az alapítványnak, az alapítvány munkáját segíteni, hol, hogyan teheti ezt meg, mivel?
0: Nekünk nagyon fontos a tárgyadományozás, de még ugyanolyan fontos, hogyha valaki pénzbeli támogatást tud nyújtani az alapítványnak. Az alapítvány most kis buszra gyűjt például, ugye, ez nagyon fontos projektünk, hogy ki tudjuk majd fizetni azt a kis buszt, amit ugye az egyik helyi autós cég idadott nekünk, jelenleg béreljük ezt az autót, és ezzel az autóval tudunk eljutni bárhová is. Tehát minél több felajánlás érkezik, annál több helyre el tudunk jutni, annál több intézmény, speciális intézményt tudunk támogatni. Úgyhogy a tárgyadományokon kívül tényleg mindenkit arra invitálok, hogy nézze meg a weboldalunkat, nézze meg a Facebook oldalunkat és a munkásságunkat. Ez alapján nyugodtan eldöntheti, hogy szeretné támogatni az alapítványt, mindenkit szeretettel várunk, és minden adományt hálásan fogadunk, úgyhogy weboldalunk a www.supersum.hu, a social media felettünk a Supersum Közhasznalapítvány oldalt nézzék és tanulmányozzák, és tényleg kiteszünk, amit úgy gondolunk, hogy értékes is a munkánk, és ezt megmutatja, hogy milyen munkát végzünk.
1: Idén is odaítélte a Szuperszum Alapítvány a Szuperszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Dobaújzemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány, ismét készülnek Erdélybe adománnyal, és már elkezdődött a hagyományos tanszergyűjtés is. A Szuperszum Alapítvány munkájáról, eredményeiről és terveiről Benaszkuni Busz Katalin kuratóriumi elnököt hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Sok meglepetéssel és különlegességekkel rendezik meg a Motorok Fesztivált július 31-én és augusztus 1-én a lovagi tornák terén. A Csenkei Kertben augusztus 13-án pedig vacsora színház lesz Sell Judittal. A Miskolci Kulturális Központ programjai Tamás Krisztián kommunikációs menedzser ajánlja figyelmükbe.
2: Motoros találkozó, ami feleleveníti a régi hagyományokat és a jövőbe is néz, hiszen ez a Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége július 31 és augusztus 1-e között a lovagi tornák terén újra felbőgnek a motorok Miskolcon. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ezt tudjuk, itt ismét életre kell. A legendás miskolci motoros és rockos hangulat újra visszatér. Ez egy olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat szeretné újjáéleszteni, és egy új motoros közösség ünnepet teremt majd. Két napon át dübörög a rock a Diós Győri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekai gondoskodnak a hangulatról. A koncertek mellett azonban sokkal több lesz ez egy zenei fesztiválnál, lesz kis és nagy színpad is. Az elsőjei szombati nap a kis színpadon a olyan kedvelt miskolci Strapacska Blues Band lép majd színpadra 12:50-kor, aztán a Rock Heaven, az Ace of Bass és az Ildi Rider. Nem mondok minden ehhez pontos időpontot, hiszen a közösségi média felületeken és a weboldalakon ez úgyis megtalálható, csak szeretnék egy kis kedvet csinálni. 17 órakor a nagy színpadon a Nevergreen, aztán a Sing Sing játszik majd, és jönnek a rock legendák 19 óra 40-kor, hogy kiket takar ez a megnevezés, Viki Dágyulát, Varga Miklóst, Kalapács Józsefet, Rudán Zsót és Kalapácsó Szintiát, legalábbis most ebben a felállásban. És utána, a rock legendák után az Anna and the Barbies-t köszönhetjük majd a színpadon. Hát ők is egy tényleg ikonikus zenekar az elmúlt 10-15-20 évből, és a Zorán zárja majd a sort éjfél előtt 23 óra 40 perctől. De hát természetesen ez most csak a színpadi program, amit elmondtam. Egyrészt lesznek gyerekprogramok is, és lesznek kísérőprogramok is. Ha a szombati gyerekprogramokról beszélünk, akkor a Brand New kezd délelőtt 10-kor, és Kovácsovics Fruzsina, aki folytatja ezt 11-kor, lesz Nyuszi motorverseny, ahol a showmester a Mystery Gangből Fácán, és az egyéb kiegészítő programokra rátérve látványos motoros bemutatók és sók, a nagy márkák, a nagy motoros márkák legújabb modellje is láthatóak majd, különleges egyedi építésű motorok, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek, és hát bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek, és szerintem ami nagyon kuriózum, az a tombola sorsolás, mert hogy a főnyeremény egy Yamaha MT7-es motor. Tehát motoros élmények minden mennyiségben. Ha a családi programokat egész hétvégén nézzük, akkor itt lesznek gyerekprogramok és bemutatók, és hát igazi fesztivál hangulat minden korosztálynak. A motoros hölgyek is a vendégek, mert hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt szeretnénk ünnepelni. Augusztus elejével nem érnek véget a programok, mert hogy augusztusban sok programunk lesz, de egy valamelyikre szeretném felhívni a figyelmet.
1: Ez pedig a Vacsora Színház, ha jól tudom, mit lehet erről tudnunk?
2: Pontosan vezetted fel, utitársam Shirley MacLaine, ez Sell Judit zenés önálló estje, és nem volt még ilyen nálunk. Augusztus 13-án csütörtökön este 7 órakor a Csengei Kertben vár mindenkit ez a kis program. Shirley és Shell, hiszen Shirley MacLaine regénye alapján készült ez, Sell Judit alkalmazta színpadra. Táncos nők, színésznők és nők, ők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része viszont láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életnek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük a gyerekek, szülők, barátok és a sok-sok munka. Van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel bennük, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, de segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Shell Judit egy igazi belső utazásra hív mindenkit, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, sok humorral, tánccal, énekkel, és hát persze szerelemmel. Egyébként Pelsőci Réka, aki oly sok mindent rendezett a műhába került előadások közül is, ő a rendezője, és hogy mi ez a vacsora színház, egy vacsorával van összekötve, a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért kérjük a pontos érkezést. Az előadás alatt természetesen, mint ahogy a színházban sem szoktunk enni, a felszolgálás szünetel. A karámbor és gasztró húsos ajánlata van, és a lestján gasztró és bár vega ajánlata, azt érdemes megnézni, hiszen szinte ez így ilyen fine dine gasztró különlegesség, én ezt nem is gondolnám, hogy el szeretném sorolni, ez természetesen fent van a közösségi média oldalakon és az elérhetőségeinken, de hát nagyon jól hangzanak ezek a gasztró különlegességek.
1: Sok meglepetéssel és különlegességekkel rendezik meg a Motorok Fesztivált július 31-én és augusztus 1-én a lovagi tornák terén. A Csengei Kertben augusztus 13-án pedig vacsora színház lesz Shell Judittal. A Miskolci Kulturális Központ programjai Tamás Krisztián kommunikációs menedzser ajánlotta figyelmükbe.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson napra kész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Erőd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírusoltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli és szelet olykor élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Dire Straits Brothers in Arms lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Brothers in Arms a Dire Straits együttes 6. stúdió albuma 1985-ből. Ez volt a legsikeresebb lemezük, világszerte 30 millió példányban kelt el, mint Amerikában, mint Angliában. Első lett a lemezlistákon. Egyike volt az első zenei albumoknak, amelyet digitálisan vettek fel és CD-n forgalmaztak. A So Far Away Maxia volt a világon az első Maxi CD.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A felvételek egy része a Maserati, a másik részük a londoni Air stúdióban készült. Maseratin az éppen ott nyaraló Sting beszállt a Money for Nothing felvételeibe, amelyhez a híres vokális sort improvizálta a Don't Stand So Close to Me című szám címadó sorának dallamára.

A szám kislemeze és az ahhoz készült videóklip az MTV csatornát gúnyolta ki. Egy időben a dal híres mondata lett a csatorna szlogenje. I want my MTV, illetve ezzel klippel indult az MTV Europe.

A Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albumának listáján a 351. helyére sorolták. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Dire Straits Brother in Arms lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon, ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a megy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csak nem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márk, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár Református Dicsőítő Iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában